0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.
1: A Rádió 1-en

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hát ilyenkor az éjszakai hajnali órákban is van egy-két kósza, bátortalan üzenet, hogy most esetleg konténerjáték. Balázséknál lesz legközelebb, a nagy konténer nyitó buli pedig

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Hypoton. Az olasz DJ producer a folytatásban David Guetta új kis kedvence, az énekesnő pedig nem más, mint Norma Jean Martin.

0: out of my head.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el. Golden Summer Loi-tól a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, legyen nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem,

rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: zenét a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

egy csak igazi mai sláger megy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonáson a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat az elmúlt 20 évből. Hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top500@radio1.hu vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül terepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az igazán korán kelőknek is. 4:45 előtt járunk egy kicsivel, valaki most megy aludni, valaki most kell fel, mert nagyon korán be kell érni a munkahelyére. Mindenkinek azt kívánom, Rádió 1-esek, hogy legyenek nagyon szerencsések a mai nap során, különösen akkor, hogyha részt vesznek a Rádió 1 konténer játékban, ami Balázséknál folytatódik majd, aztán napközben Atisnál, este Juhász Gergőnél. Elképesztő sok minden van már a Rádió 1 konténerben. A weboldalunkon egy komplett listát lehet ezzel kapcsolatban olvasni. Radio1.hu, ide érdemes klikkelni. A nagy konténernyitó pedig október 9-én lesz a Duna Plázánál Balázsékkal.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joe Legend is ott fel a listán.

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a világ hivatalosan második legjobb DJ-je, ha nagyon ragaszkodunk a DJ meg top 100 listához, Martin Garrix, aki egyébként már többször volt első is, a tavalyi évben David Guetta szerezte meg az aranyérmet, de most már nem sokára kiderül, hogy az idei lista hogyan áll össze. Október 6-án kedden lesz a nagy eredményhirdetés Ibizán, lesz egy ilyen előkelő gála is hozzá, Lost Frequencies, Vintage Culture és egyéb sztár DJ-k szereplésével. Több kategórián belül is lesznek egyébként díjazottak, világ legjobb trance DJ-je, világ legjobb hard DJ-je, techno DJ-je, és a többi, és a többi. És hát ugye a mainstream kategória, ez a bizonyos százas lista. Ezen a listán tavaly Martin Garrix a második lett.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Sávosan nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavizállás a Budapesten. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtönben. Tűnjad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce nullpontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. A Zempléni János vára kilátó nyerte el az év kilátója címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A versenyről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt.
3: Több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükbe indulni.
2: Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondis apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence várta a tehetősebb rabokat. Ők pénzt fizettek a kényelmükért. A börtönigazgató azt állítja, hogy az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és négy másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, kiszedhette be a pénzt. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő. Esti nem fog, csak mérsékelt marad a szél is. Ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét utolsó napja is derült napos száraz időben telik majd, és úgy tűnik hétfőn sem lesz jelentős változás. Esni aznap sem fog.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontvelő vizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg. meg. Ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz. Az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Arról a nőről beszéltek, aki túlélte a kivégzést? Úgy élte túl, igen, hogy leállították a procedúrát, hihetetlen fordulatokat hozott a történet, hogy 95-ben ítélték el. És ugye végülis azért ezt se értem valójában, hogy téged 95-ben elítélnek, hogy működik az amerikai törvényhozás. Annak mi az oka, hogy téged 20-30 évig még váratnak? Hát ez a büntetés része?
2: Nem, szerintem addig zajlik a per. Tehát, hogy valaki mindig hoz egy újabb bizonyítékot, hol az egyik oldal, hol a másik, akkor újra kell tárgyalni a dolgot. Itt is ugye azt hiszem a kivégzést azért állították le, mert már szerencsétlen ment volna a kivégző szobába, amikor berohant egy ügyvéd lobogtatva egy papírt, hogy de nem ő az.
1: Ennél morbidabb a történet, mert ez nem? Így volt, igen, csak hogy ennek van folytatás, hogy 95-ben őt elítélték. Halálsorra került, ott, hogy miért húzott le 20-30 évet, lehet, hogy zajlott még valami bizonyítási eljárás. Már ugye, amit te mondasz, hogy ment oda, ugye egy gyilkosság miatt ítélték el, berontott az ügyvéd, és azt mondta, hogy elhalasztják a kivégzést. Jó, nem történt meg, aztán a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ezt felülbíráljuk, és engedélyt adunk mégiscsak arra, hogy ez megtörténjen. Kapott 2 halálos injekciót, de 40 perccel később is lélegzett.
2: Jézus! Atya, úristen, hogy ott fekszel, lekötöz.
1: Ezután kizavarták a képviselőket, azt mondták, hogy köszönjük szépen akkor a média képviselő, mert ugye erre még mindig elmennek, erről mindig tudósítanak, ez egész borzasztó egyébként. Kikísérték a média képviselőt a teremből, a nőt pedig hát kórházba szállították. És 18 éves korában követte el magát a tettet. Ő volt az egyik legfiatalabb nő, akit halálra ítéltek, és hát most történt volna meg a kivégzése. És túlélte, és kórházba vitték. Na most ott ugye nem sikerült neki egyébként ott sem meghalnia, tehát most valószínűleg őt visszarakják majd a börtönbe, és újra megpróbálják kivégezni. Ez borzasztóan abszurd és durva.
2: Ilyen élet, képzeld el, hogy 30 évet ülsz a halálsoron, várva, hogy bármelyik nap te jössz.
1: Ezt se tudom elképzelni, hogy ez milyen.
2: Hát elképzelhetetlen.
1: De nem is értem, hogy emberekkel ezt miért csinálják meg. Tehát ha még úgy is döntünk, szerintem hibásan, hogy valakit kivégzünk, ez nem egy jó döntés. Miért váratjuk sokszor 15-20 évet Amerikában szerintem arra, hogy ez megtörténjen?
3: Amit a Feri mondott, hogy folyamatos fellebezgetés.
2: Igen, megvan az ítélet, jön egy újabb, hogy hívják, a védőügyvédtől jön egy újabb dokumentum, amit megint meg kell vizsgálni.
3: El lehet húzni 25-30 évig.
2: Hát látod.
3: Tehát azért ez elég lassú.
2: És akkor utána megkapod a 2 halálos injekciódat.
1: Azt túléled, állítólagosan azért, mert hogy vagy lejárt az injekció, vagy a szavatossága, hát ez, vagy valami történt. Tehát nem volt jó az injekció, 30 éves volt, az is lehet. Kórházba szállítanak, ahol te egyébként túléled a saját kivégzésedet.
3: Arról volt hír egyébként egy pár évvel ezelőtt, hogy ezek a méreginekciók hiánycikké váltak Amerikában, és egy csomó kivégzést el kellett halasztani. Ez emiatt, mert nem volt ez a szer. De most akkor elkészítették, és akkor ezek szerint rosszul. Tehát vitamininjekciót adtak be neki. Hogy létezik az, hogy beadnak 2? Beadják az elsőt, látszik, hogy nem hal meg, akkor beadnak még egyet a biztonság kedvéért, és még mindig lélegzik 40 perc után.
1: Úgyhogy már leállították a kivégzést. És mondták, hogy nem jó, nem csináljuk meg. De... majd jött egy óra múlva a legfelső bíróság, hogy de megcsináljuk. Majd megkapta a 2 méreginjekciót, és túlélte.
3: De erre nincsen egyébként valami szabály, hogyha nem tudják kivégezni. Akkor életben
1: ez egy jó, ez egy jó megoldás, igen. Ez egy jó szabály. Ha egyszer túléled, akkor hát viszont akkor jogod van ahhoz, hogy életben maradjál.
3: Ott maradsz a börtönben a következő 20 évben.
1: Akkor életfogytiglanra módosítjuk, de nem végzünk ki, élhetsz. Nem tudom, mi a jobb egyébként.
3: Akarnál-e még?
1: Vagy akarnád ezt a történetet utána, igen. Na de hát olyan is van ugye, hogy hányszor derül azért az is ki Amerikában, ugye rengeteg Netflix sorozat, meg dokumentumfilm, hogy a csávó 25-30 éveket ül. Keresd meg, Zsűl, hogy kiült a legtöbbet. És ChatGPT-t megkérdezed, hogy 30 évet ült az ember, és vagy mielőtt kivégezték volna, vagy életfoglalatot, és kiderült, hogy ártatlan. És mennek, átadnak neki egy ilyen csekket, ott áll egy csáv, aki látod, hogy 35 évet töltött börtönben, és azt mondják, hogy egy DNS, mint a javult annyit a technológia, újra megvizsgálták, elővették, kiderül, hogy a csávó ártatlan, vagy ugye, hát rasszista volt a rendőr, vagy oda csempészet van bizonyítékot, vagy bajba kevert egy utcagyereket, aki arra sétált, gyorsan elkapták. 30-35 éveket ülnek le.
2: Kiváltható?
1: Tehát azért a kivégzés sem mindegy, hogy húzzák, mert hogy közben bebizonyosodhat.
2: De amikor ártatlanul ülsz, és a végén kapsz egy ilyen csekket, akkor ki vagy fizetve? Hát ez megváltható, érted? 30 év?
3: Nem megváltható, de nyilván valahogy próbálnak kárpótolni. Frank Debrin hagy nagy visszadobja be a bizonyítékot.
1: Itt van Richard Philip, 46 éve töltött börtönben, 71-ben ölt meg valakit, 2018-ban felmentették, mert hogy hamis tanúvallomás alapján ítélték el. 46 év.
3: Nincs az a pénz, amivel ezt
1: 46 év. Volt egy másik, aki 45 évet, és egy Charles Jackson 44 évet ült, töltött rács mögött, mielőtt bebizonyosodott az ártatlansága. Hello. Hát az...
2: Na, most, és akkor mehetsz.
1: Valószínűleg egy elégtétel olyan... ugyanakkor, tehát, hogy van benned egy felszabadulás.
2: Egy olyan világba jössz ki, amit nem ismersz. Tehát, ha 45 évig bent ültél, most van 2026, akkor az azt jelenti, hogy 81-ben raktak dutyiba. Nem ismerted az internetet, az okostelefont, semmit nem ismertél. Te azok közül, akik akkor haverjaid voltak, senki szóban nem áll veled, a családod egyértelműen tartotta a kapcsolatot, de az unokádat sose fogtad a kezedbe, és egyszer csak azt mondják, hogy hát akkor tessék itt
1: a kérdés. Akkor erre azt mondja neked a szövetségi, nem tudom, kormány, azt mondja, akkor neked adunk erre pénzügyi kártérítés. Ugye ilyenkor az van, hogy kapsz valamennyi pénzügyi kártérítés, és ezt az állam vagy megfinanszírozza neked.
3: És jön egy hivatalnok, ilyen nagyon elnéző mosolyan, és azt mondja, I'm very sorry,
1: Igen. Na de várj, és ott is az van, hogy ezek a pénzügyi kártérítések ezek ugye úgy vannak maximalizálva, hogy nem függ attól, hogy te mennyit ültél, hanem az összeg van maximalizálva, tehát te bemész 30-40 évet, és azt mondják, hogy tudunk erre neked adni 150 ezer dollárt.
2: Menjenek a...
1: Csába, 150 ezer dollár. Ami ott van, az 3600 dollár évente fizetik ki, és ugye éveknek felel meg, ezt átváltják. Aztán van, ahol nyilván ez, van, ahol ez nyilván nagyobb az újraértékelt bizonyítékok alapján. Itt, aki például 46 évet ült börtönbe, ott a michigani államtól kapott 2 millió dolláros kártérítést. Tehát van, ahol azért ezt megfizetik. Majd 735 ezer dollárt egy koholt fegyveres rablási ügyért, mert szintén nem volt benne a csávó. Tehát ő leakasztott az államtól, de 30 évet ülnöd kell érte. Leakasztott 3 millió dollárt.
3: Hát hányszor beszélgettük már erről, hogy mondjuk 100 millió forintért ülnél le hát 3 évet, vagy 2 évet böriben. Nem fegyházban, börtönben.
1: Na de más a 2 év, meg más a 30. Igen, de akkor, szerintem 100 millióért 2 évre nagyon sokan bemennének. Tehát szerintem azért reális összehasonlítás. 2 év, 100 millió. Szerintem ebben azért nagyon sok ember mondaná. Szerintem igen.
2: Zsül? Nem.
1: Anna?
3: Bemennél két évre? 100 millióért
1: bemennél. Bemennél két évre? 100 millióért?
3: Nincs az a pénz.
1: 100 millió? Várj, 100 millióról beszélünk.
3: Megértem, oké, és egyébként megcsinálod a gyerekeidnek a jövőjét, és 100 millióért veszel egy lakást neki, ennyi.
1: Tehát, ha még két gyereked van, és két lakást akarsz, csak úgy akarod őket elindítani, azt már nem csinálod meg.
4: Nagyon sok minden
1: bemennél két évre?
4: Bemennék. Nem, olyan sok minden van az életben, amit tudom, hogy soha az életben nem fogok tudni megvalósítani. Itt főleg gondolok utazásokra, nem is az, hogy lakás meg a lányom, majd megáll ő a lábán, és majd ő rendezi az életét, hanem most itt az én életemről, és az én itt létemről van szó, ami rohamosan fogy.
1: Hát
4: és
1: két évvel fogy, de utána 100 000.
4: Igen.
1: Perui körutazás, dél-amerikai körutazás, Iguazú, Brazília?
4: Bármi. De nem a luxus keresem én, hanem hogy láthassam ezeket a dolgokat. Tehát úgy fogok elmenni erről a bolygóról, hogy annyi vágy van fejemben, amit szeretnék megengedni
1: magamnak. Két év böri. Bemész?
4: Be.
3: Hány éves vagy?
4: 57.
1: Ott már két év van, nagyon sok.
3: Nem, 50.
4: De most nem fegyházban, ha börtönbe megyek be.
3: Börtönbe mész, ha azt mondom, hogy 20 éves vagyok, vagy 30 éves vagyok, akkor még két évet adok az életemből. De ha 57 évesen nem akarnék
4: de
3: már
4: pont
3: két
4: ezért megyek be, Juli, mert nem tudom már, én tudom, hogy már nem tudom megvalósítani, és ez mind pénz.
1: Ha még van 20 éved, akkor a két év az előtted álló időt 10%-át börtönben töltöd.
2: Igen, de az a 18 éved, az meg eltelik majd utazással, eléri az
4: álmait. Ha csak 10 jut nekem, ha csak 5 jut nekem.
1: Kijössz, odaadják a 100 milliót, börtönben tartod, és az első nap betörnek. Vagy kapsz egy szívinfarktust. Kijössz, és akkor meglátod az egy összeget egyben a 100 millió forintot, kapsz egy szívinfarktust,
3: és vége. Vagy felhősz a Tel Avivi járatra, és nem tudják kihozni a
1: dugóhoz.
4: Benne van a kockázat. Optimista ember vagyok, nem ez fog történni.
1: Igen, a két év az még egy olyan idő, hogy azért azt úgy összeszorított foggal, úgyhogy tudod, hogy véges.
3: De ezt szórakozz már. Gondolj vissza, mi volt két évvel ezelőtt. Próbáld meg visszatörgetni, mi volt év elején, hogy mennyi minden történt.
1: Júli, nekem olyan gyorsan mennek az évek, nyilván folyamat belassul.
3: Hát ott egy kicsit.
1: Az alsó ágy vagy felső ágy, ez hangzik el 23 órában, 21 zárkában, egy órát sétálsz. De várjál, tehát kijössz, és tudod, hogy leketyeg, és igen, egy nagyon nagy minőségbeli változás van,
4: igen,
1: az életedben.
4: Igen, amit soha nem értem volna.
1: Hova mész először? Mire fizetsz be?
4: Hát én mindenki.
1: Stavroszba megyek Görögországba. Busszal megyek Korfura.
4: Varsóba elmegyek, megnézem a Varsó fényeit.
1: Varsó éjszakai életében. Elmegyek még egy kicsit a Szalonikibe.
4: Mamutfenyő.
1: Nincs mamutfenyő? Most jött ki a börtönből. Amerikában nem engedik be. Várj, Amerikát kipipált ki.
4: Annyira bagatell pénz, ha belegondoltok.
3: 100 millió forint.
4: Tehát nem, átlagember nem tudja úgy félretenni, hogy a saját életed szépétételére. Tehát nem az, hogy lakások el, nem tudom én mire kell. Nem, hanem
1: csak arra,
4: hogy magadnak.
1: Két évre nem mennél be?
3: Nem.
1: Nem, két évre nem?
3: Egy percet sem adnék az életemből.
1: Miért?
3: Pénzért. Mert pörög. Mert elmúlik.
2: De
3: mert
2: utána sokkal szebben
1: pörög. De utána
2: pörög,
1: viszont olyan 100 millió van, az összes swinger klubot meg tudod látogatni, Monte Carlo. Az összes swinger klubba elmehetsz Amerikában. Minden vágyat teljesül.
4: Maga a pör is egy jóféle
2: swinger. Akkor lenne végre egyszer tengeren nyíló szobád.
3: Nem igénylem én az ilyen luxust. Te mennyiért mennél be két évre?
2: Százért?
1: Simán. Százért nem mennél be, szerintem. De nagyobb összegért bemennél? Mondjuk százért nem, de mondjuk az, mondjuk kapsz egy 500-as, tessék.
2: 500 millió?
1: 500 millió, két
2: és
1: év.
2: Két év.
1: Nem
2: év
1: nyúlnak hozzád, nem kell zsákutcát.
4: Na jó, de ez van, csak egy 500-as, ha szeretnéd ide arányába. Nem érdekelnek az arányok.
2: Emeljük a fölött, de
1: kicsit mások a tételek, ha értem.
4: Az élet, az élet.
1: Nem, jó,
2: de én fiatalabb vagyok egy
4: nem
2: évvel,
4: érdekel, nem arányosítgatjuk egzisztenciához.
1: Ígérünk mi a helyet napos oldalán. Mi már 500 évbe megyünk, 100 év meg sem mozdulunk, nem fel a viccet.
4: Zsülve nem van, tessék, mondja.
1: Na tessék, Zsül 10 millióért 10 év.
4: Megyek!
1: De rohadékok vagyunk. Igen, addig elinflálódik. Egyébként tényleg nyilván elinflálódik.
3: Szóval 500 évbe mennél?
1: 502 év?
3: Két év.
1: Figyelj, hát kettőt pislogsz, elmegy.
2: Vége, érted? Egy csomó mindent tudsz. Edzőterem van bent, elütjük az időt, meg vagyunk.
1: Kettő év. Kettő évről beszélünk.
2: Kettő év, 56, 58 leszek, amikor kijövök, 100 év nem, 5-ről.
1: 500 évben, 500 évben menni.
2: Tisztelt bíróság 5-öt mondott. Most 500 már, évben. Most már nem menjünk le.
1: 500 évben. Én szerintem is gyorsan eltelik. Tehát, hogy... Nem?
4: Hát, viszek könyvet, elbeszélgetek egy-két értelmesebben. Biztos vannak ilyen fehér balléros. Igen, egy klubot, csajklubot elbeszélgetnénk. Figyelj, azért túlélték azért ezt páron a börtön, tehát hogy azért vannak itt nagy elődök.
3: Hát igazi szláv kardevál.
1: Igen, jó. Feri, de nincs cigi, gondold újra.
2: Dehogy nincs. Miért
1: lehet? Nem tudom, lehet dohányozni?
2: Még vehetsz is bent.
1: Igen?
2: Csak ugye drágábban.
1: Csak egy picit mással más a matek.
4: Hát tenni kell érte egy-két dolgot.
1: Hát most arra nem kérdezik.
4: Az külön jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
0: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
6: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társadalmat. A játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Séta?
10: Gondoltam.
11: Le
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Letartóztatták Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát. Már lehet jelentkezni a közigazgatási ösztöndíj programba. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Drónok repülnek a szűrőültetvények fölött, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik. Így szűrik ki gyorsan az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikerrel alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. Mindenről Bogya Sándor, a Nébih osztályvezetője beszélt.
3: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
2: Már lehet jelentkezni a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program jövő évi év folyamába. A februárban induló képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. Jelentkezni október végéig lehet. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő, ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M3-ason Gödöllőnél a leállósávot aszfaltozzák a 32-es és 37-es kilométerek között. Vásárosnamény felé mind a két sávot leszűkítették.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 15 perccel, elmondjuk, hogy ezt ilyenkor elszoktuk, hogy itt vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk itt, de itt vagyunk, vagyis adásunk felvett, de nem hagyunk benneteket magatokra, és nem is best of, nem ismétlünk, tele leszünk ma mindenféle finomsága. Hello Eszter, jó reggelt!
2: Munka morál, ezt úgy hívják?
1: Igen.
3: Nem bírsz magaddal, mi? Nem. Még ilyenkor is itt vagy, amikor nem vagy itt.
2: Ez a spanyol személyiségem, Munka Morales.
1: Munka Moralesben vagyunk, itt vagyunk, és neki álltunk mi elmotorozni, de arra gondoltunk, hogy nem lenne most illendő egy best of-fa jönni, úgyhogy adásunkat előre rögzítettük, és ezt fogjátok ti a következő 4 órában meghallgatni.
3: Menjük már ezt erre, miért kell nekünk elvinni a balhét, hogy motorozunk,
2: jó? Ezért, mert én nem csinálok semmit, ti meg igen? Hát azért, mert soha nem hozott nekem semmit? Sehonnan? Azért? Azért, mert zsűllel itt ülünk és unatkozunk?
3: Jó, most megígérem, hogy hozunk valamit erről a túráról.
1: Jó, kapsz jó. Erről a túráról valamit?
2: Készpénzt kérek.
1: A helyi
2: valutában.
3: Ez albán lek. Ezt tudunk.
2: Most Albániába mentek?
3: Nem megyünk el odáig, mert ahhoz rövid az idő, ahol az egész hetet föl kellett volna venni.
2: És nem bíztál a bolyat,
3: sikerülne. De arra felé megyünk. Arra felé, csak nem mondom meg, hogy hova, mert akkor még utolérnek bennünket.
2: De hát már ott vagyunk most.
3: Hát de még nem, még úton vagyunk.
1: Még úton, úgyhogy már csütörtökön úton voltunk, még mindig csak úton vagyunk oda.
3: Igen, ma már jó sokat megyünk. És visszajövünk.
2: Ez olyan, mint akkor Balázs nyaralást szervez. Ez pont olyan.
1: Igen. Nekem ez nem kell foglalkozni, én megyek a többiek után.
3: Így van, kiskacsaként szépen
2: közben. Ez most hanyadika?
1: Kiskacsa vagyok, és...
3: Ma másodika van.
2: Tegnap a születésnapom van, úgyhogy jobban.
1: Mikor van a szülinapod?
2: 4.
1: Október 4.
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen, úgyhogy majd aznap léces tűzijátékot Albánia felett. Jó, köszönöm.
1: Azt most nézem, hogy vasárnap, hát pont nem tudjuk megünnepelni.
3: Intéznék tortát hétfőre, de hát nem vagyunk itt, nem tudok telefonálni kívül. Onnan kintről meg drága a hívás.
2: Én annyit szeretnék csak kérni, hogy a minilónak a kopogása majd, amikor tudom, a minilónak ilyen pici patái vannak. Hogy majd akkor bejön a lépcsőházba, akkor csak óvatosan.
3: Mit csinálunk egy minilóval, ha ide szarik?
2: Hát hogy ugyanazt mondom, hogy egy igazi lóval szarik, ugyanazt csináljuk
3: de vele. De ide nem hozok igazi lovat se.
2: Hát ez egy probléma. Nem tudom, de most mi van jön a minilóval? Majd lesz a pelenka, vagy majd szobatiszta lesz, vagy előtte meg majd elintézi, miért bejön a irodába.
1: De hogy kattantál rá erre a minilóra? Mert rákattasz valamire azt, hogy észrevetted. De mitől lett most ez a kis ló ilyen favorit?
2: A szélesávú internet miatt történt, és azért, mert nagyon-nagyon a köröm kopogása, majd megmutatom a videót nektek.
1: Ahogy kopog a kis lábacskájával.
2: Nem láttatok, nagyon durva, és nagyon jó házőrző. Tök jó személyisége van, és arra gondoltam, hogy én nem vagyok egy kutyás típus, hogy akkor lehetne egy lovam. De olyan nagy lovat nem szeretnék, attól félek.
3: Aha, a kicsi az rohadék.

0: Az igen, nagy lovak között vannak, és amilyen a kisember, meg a kiskutya, meg a kisló, ezek azért olyan kis gonoszkák tudnak ám lenni, mert a személyiségben bennem, hogy kicsi vagyok, érvényesülnöm kell. Ez, mint hogy a csivaba ugatja meg a legnagyobb kutyákat. És a nagy lovak így leflegmával lenézik őket, de a kicsinek valahogy fel kell tűnni, és azért itt tudnak aljaskodni. Most nyilván, ami terápiás ló vagy gyerekek között van, az nyilván nem, de hogy azért ezzel ordosan már az olyat oda, és oldalra rugnak. Tehát ilyen simán lerug oldalra.
1: És nem lehet, hogy olyan minilovat fogok venni, ami alapból olyan környezetben nő fel, ahol csak nála kisebb állatok vannak. Akkor ez nem gondolja magát, hogy viszonyatosan nagynak.
0: Igen, de már találtam is egyet neked. Tessék, eladó miniló, országosan piactér. Itt vagyunk, meg vagyunk.
1: Már a jófogáson turkálunk?
0: Már a jófogáson turkálunk. 160 000-170 000 forintért van egy ilyen lovad.
1: Tessék.
0: Tehát egyébként nem vészes.
2: Fiút vagy lányt akarsz?
1: Nem tudom, van különbség?
2: Hát igen, az egyiknek van kuki, a másiknak
0: nincs. Én nagyon látom, hogy az előszobában egy olyan part viselhet, ami egyből lapát is, így söpröd össze a szart. Tehát
1: azt mondod, hogy a 67 négyzetméter, amin élünk, az nem oké?
0: Én szerintem az tökéletes lenne, hogy áll a lépcsőházban, hogy kinéz az erkélyen aló, miközben te takarítasz. Én szeretem, hogy rákattansz az állatokra.
1: Én arra gondoltam, hogy ez ilyen terápiás minló lenne, és akkor lenne egy ilyen hám rajt, és hozná magammal mindenhova. Tehát bennünk az anyósülésen kiszállnánk, így izé, bejönne
0: velem. És az lenne, hogy figyeljetek, a csaj nagyon jó, nagyon tehetséges, és egy kicsit ketyós, mert hoz magam ide, hogy ló. Nem hiszem el, mondom, lóval jár, és bárhol menni, hogy menne egy ló melletted. Szerintem egyébként zseni lenne.
1: De miért nem lenne arra, és így beszélgetünk, Feri cigizik, én simogatom a minlóvat.
0: Igen, megtanul a kocsiba beszállni, kocsiból kiszállni, tök szoba tiszta lenne, és menne vele. Figyelj, akkora alűr, imádom. Ilyet senki nem csinál. Mindig van vele egy ló. Mi
1: lenne
0: van?
1: Rajta
0: mindig
1: nadrág.
0: Van vele egy ló.
1: A fiú lenne, vennék neki egy kis nadrágot.
2: Igen, meg persze télen kis kabátot, mi? Mint a kis kutyákra.
1: Mellint, az a legjobb időszak, amikor annyira hideg van, hogy pulcsisak lesznek a kutyák.
0: Jó, ha Istenem, mindig olyan nyomorultul látom, amikor egy kutyára egy föladnak, tudom, hogy valami tényleg fázik, a tacskókra, ezeket a kardigánokat, meg a francia buldogokra kell, mert hogy a kis hasa megfázik, de olyan nem tudom, valahogy olyan.
1: A pulcsis kutya szezon a legfontosabb időszak az évben.
2: És ott a cipőt is várod, vagy a kis csizmát?
1: Ne, az nem kell.
2: Az is van rajta, de hogy nincs.
1: Miért?
2: Télen, amikor sózzák az utat, akkor a gondos gazdi 4 kis topánkát hív, 20 fel.
1: Jó,
2: kutyára.
1: Én
2: topánkát.
1: Egy tacskó veszten csizmák van.
2: Persze is kalapban.
1: És a szájában lenne egy ilyen
2: egy dek,
1: igen.
0: Én kutyán gondolkozom, gyerekek.
1: Gondolkozol rajta?
0: Én nagyon, képzeld
1: el. De miért vennél?
0: Voltam az unokanővéremnél, és van olyan, mint a Tillának, ez a bodri, csak még kisebb. Nem nő meg, fél kilós az egész kutya, és nem tud leugrani a székről, mert akkor lehet, hogy az a neve. És azt mondja, miért nem tud leugrani, mert akkor elgörbül a lába.
2: Eltörik.
0: Azt mondja, nekem elgörbül a lába, ezért nem ugorhat le a fotelből, ez mindig leemeli. Ekkora a kutya, ilyen pumi feje van, vörös a szőre, és nagyon cuki.
1: Az
0: nyalogatja
1: az
0: a kezed, nem tudom milyen fajta. A Tillánál láttam ilyet, csak nagyobb.
1: Nem, és a spicről beszél, szerintem.
0: Nem valamilyen pumi puli, de valami törpe puli, vagy nem tudom, figyelj, zabálni való.
2: Az meg van, hogy néhány héttel ezelőtt beszéltünk erről, hogy,
0: igen,
2: hogy
0: tudom.
2: Ez egy ilyen túlnemesített gyakorlatok, hát ne haragudjon.
0: Valami olyasmi, nem feltétlen az, de valami olyasmi, és picibe, de fél kilósba, és nem nő nagyobbra, figyelj.
2: És így fogod majd a hónod ez? Alatt, és mész be az
0: erdélybe. Nem, vagy... ez ilyen spic, ez nem. Ez...
2: Hogy fogsz kinézni? Nem áll. Hát egy ilyen kis szőrgombócra. Te láttam egy gyúros csávókat ilyen kis kutyával?
0: Na, mindjárt megkérdezem,
2: hát
0: milyen fajta.
2: Az a legalja.
0: Milyen megkérdezem, milyen fajta. Nem tudom, nem valahogy most, tudom, hogy az életvitelünk meg nem, igen. Meg a gyerek egy hét igen. Után meg úgy, én mindent értek, de valahogy nagyon benne vagyok abban, hogy én most is szeretnék egy kutyát.
2: 15 év rapságot veszel vele, haver.
1: 15 év rapság, hát jön veled a kutya, jó fej,
2: az a
1: szeret téged, hiszi, beül veled a WC-re, ez miért rapság?
2: Hát mert nem mindenhova tudod elvinni a repülőtérre.
1: De hogy úgy mindig szeret. Tudod elvinni amúgy? Most már mindenhova beengedik, meg berakod a táskába.
0: Igen. Mindig szeret, mindig kedves, mindig nagyon aranyos, mindig vár engem, mindig örül nekem.
2: Valami az életedből?
0: Hát, van egy feltétel nélküli szeretet az irányba. Kell lennél több, mindig elfogad.
1: Nézd meg, Tilla is milyen boldog az a nagy rántott hússal.
0: Igen, de nem ilyen. Tehát, hogy ennél százszor, ez egy nagyon nagy kutya. Ennél, mondom, negyedekkor az egész kutya. Mindjárt megírják nekem a fajtát, csak mondom, én nagyon-nagyon rajta vagyok.
1: Én ezt a múltkor nézegettem a izében. Nem így néz ki?
0: Na, de ilyen, ez az.
1: Ez a maltipú, ezt ilyen. Igen, én is láttam a fodrát.
0: Cuki lógó fülei vannak, iszonyatosan zaválni való a feje a kutyának, és figyelj, megőrülsz tőle. Én beszárnék,
1: hogy a Balázsnak ezen a kutyája, figyelj.
0: Figyelj, meghalsz, olyan, itt van, ő az, igen, maltipú.
1: Ez milyen hatás van a tesztoszteron készleteidre?
0: Mennyire aranyos már ez a kutya.
2: Népszerű designer kutyus, én itt végeztem.
0: Ezt nem tudom.
1: Akkor legyen népszerűtlen dizájner kutyus, aki fel kell karolni a Balázsnak.
0: Én nem azért akarom, mert hogy ez divat. Én láttam ezt a kutyát két hete valahol egy vendégségbe, és figyelj, én meg vagyok halva. Fölkéreckedik az öletbe. És úgy eszik, hogy ilyen kisi falatokat tudsz nekedni, mert félrenyel. És nem ugorhat le, mert elgörbül a lába. Elgörbül a lába, hát kell egy

0: Ilyen kutya, aminek görbe a lába.
1: Érted? A természet év százezredeken keresztül a tökéletesre törekedett, majd megérkezett az ember.
0: És belenyúl. Itt belenyúltak erősen valamibe.
2: Hát, egy ilyen kenguruban kéne magánhordani a Balázsot.
1: Igen. Ha is szoptatni cseccsel.
0: Ott ülne az anyósülésen, bekötném a kis biztonsági évét, és várhova mennék, velem jönne egy.
2: Ilyen kutya gyerekülés amúgy, amit hátul van, és akkor egyből be tud dőlni, és be van kötve.
0: Isten, lehet, hogy hiányzik nekem, hogy felnőttek a gyerekeim. Lehet, hogy ebbe vagyok egy kicsit, hogy így megnőttek, már úgy kezdenek leválni, már nagyobbak egy kicsit, most már az van, hogy így.
2: Igen.
0: Aha, és akkor ilyenkor jön a kutya, papagáj, macska, valamivel pótoljuk be ezt az energiát.
2: Az nagyon vicces, hogy lenne egy papagájod.
0: És mindig a vállamon ül le. És lenne szarva
2: nap,
0: kicsit az akkor.
2: És
0: az
2: már benne lenne ott a kerületi csoportodban, ahol laksz, hogy üzé, hogy találtuk, hogy arra papagájt itt a Tesco fölött ismeri valaki.
0: Balázs öregségére megőrült, egy papagájjal járkál, ami mindig leszarja kicsit az akóját. Nem veszi észre az öregem, mert össze van szarva az akója, és mindig lenne nálam szotyi, és azzal letetném.
2: Egy makadám diót kivennél a belső zsebedből, tudod így, és igen, nagyon komótos, hogy elkezded így gyűrni, te meg közül egy ilyen RTL Klubos megbeszélésen
0: ülnék. És aztán öregkorára megőrülsz. De erről kell, hogy szóljon az öregkor, meg kell őrülnöd minden, amit nem mertél megcsinálni, addigra megtudod, mert már rájössz, hogy semmi tétje semminek valójában. Nem sokára meghalsz, minden pótoljunk be. Egy papagája vállamon összeszart zakó makadám dió.
2: De imád, és minden,
0: és a műsorban is ott ülne mindig.
2: Egy makadám dió.
0: Igen.
2: Úristen,
0: nagyon nagy.
2: Ez, én azt tudom elkezdeni, hogy fennek, mert legyen ez sólyom.
0: Mi szerinted te a 100 macskával meg a 4 sünivel egyébként mit élsz ki? Mindig a békára fogod, az, ugyanúgy simogatod őket, etteted őket, a sünnek úgy kirakod, már a sztéket kirakod a sünidek, érted?
1: Igen, de azok vadállatok a sünök, érted?
2: Hogy nem egy ilyen vadférfi vagy?
0: Rád kacsi, már nem egy kinyitja a hűtődet, kiveszi belőle a sört. Milyen vadállat az a sün, már ott éveletek.
1: De nem egy túltenyésztett sünöm van nekem, hanem nekem természetes sünöm van.
0: Amíg meg nem szerintetted.
1: A macskáim is, érted, keverék macskák kivéve a izét, a sátit, mert az valami nemes macska, de az átú.
0: Megnyerte a fantázió. Év macskája díjat.
1: De nálunk lakik. Tehát most mi befogadtuk. Álljunk már meg. Hát nem egy ilyen túltenyésztet egyébként el nem fogadott fajták.
0: Maltipú, ez az.
1: Maltipú 800 000 forint.
0: Annyiba kerül?
2: Dehogy kerül annyiba. Dehogy is.
1: Az összes ilyen ennyibe kerül.
0: Akkor lopunk egyet.
2: Nem kerül annyiba. Mi egy darab szalonnába kerül.
0: Gyere, csak ide. Én vagyok a gazdát, gyere.
1: Maltipú.
2: És az amúgy majdnem multipú, ami ugye leírja a teljes karrieredet.
1: Hát meg egy kicsit a multiplát.
0: De most tényleg üssétek be, drága hallgatók, ez egy multipó. Pó-ó, így írják. Multipó-ó.
2: Ez meg... az előtt a multi...
0: Figyelj, meglátod a fejét, és így nem tudsz neki ellenállni. Tehát,
2: úgy így... néz ki, mint hogyha...
0: Igen, mint a kicsit mindig szomorú lenne, és hogy rád néz, hogy ne, vidíts fél, ne legyek szomorú. Nagyon cú, vele aludnék.
2: Ilyen nem, kis, úgy néz ki, mint aki a melkasodon akart pihenni.
0: Igen, ő a melkason pihenős kutya.
1: Igen, de te nem alszol, mert ha véletlenül elfordulsz, akkor megölöd.
0: Igen, ha véletlenül ráfekszel, meghal. Ha fölülsz derékszögbe, elrepül, és elgörbül a lába. Úgyhogy nagyon kell rávigyázni.
2: Az nagy kérés a hallgatóktól, hogy hozzanak be nekünk 7-12-t ebből a kis kutyából, csak hogy megnézzük, hogy milyen érzés.
1: Plusz egy miniló. Tehát ez szeretem.
0: Beleszeretek.
1: Te tanulsz lóul?
2: Tanulok, én már tudok lóul. Tudok lóul, csak nem onnan tanultam, honnan kellett volna. De például az egy nagyon fontos kérdés, hogy meg tudod tanítani ezt a kutyát, hogy így tudod így pórázni, hogy jöjjön veled, mint az ilyen nagyon menős, ilyen Svábbi Andrásosan.
0: Sétáltattuk, ott még nem merték elengedni, akiknél voltam, és úgy volt, hogy ha bal oldalról jött a póráz, akkor a kutya kicsit balra farolva ment, ha átdobtad a pórázt a másikod, akkor jobbra farolva. Sosem ment egyenesen, mindig attól függ, hogy vitted a pórázt, figyelj.
1: Hát persze, mert a póráz is elrántja.
0: Igen, és bementem vele a Mon Parkba. Felvettem a kis forgóajtót, nehogy oda csípje. Tudod, milyen aranyos volt? És utazott a kezembe, fél kész vagyok.
1: Amennyire tudsz figyelni dolgokra, a következő, amikor nem veszed fel...
2: Csak a pórány. Az lesz, hogy hirdekésünk, mert tudjátok, hogy van az a kutyakerékezték, tudod, amikor csak
0: érzi van. Mi történt? Oda csukta egy forgóajtó. De jó, mert ott ugyanabban a kínai büfében el is adom. Tehát, hogy az abban a pillanatban megkotlik a forgóajtóban, visszavisz, és pórázom, belógatom a kis csiernek.
2: Meg a címenű.
0: Adjon érte 300 forintot, azt már rakhatja is édes savanyúba.
2: Amúgy szerintem te legjobb a kutyapuk ennek a világon, csak annyi nagyon fura szokása jönnek a kutyának.
0: Igen.
2: Elkezdem hasonlítani rád.
0: Igen, és tudod, mit gondolok? Hogy már nem is kérném a gyerekektől, hogy sétáltassák, hanem én sétáltatnám. Tehát az lenne, hogy már viszem, már hagy, mert nekem is elindulok, sétálok vele.
2: Hogy neveznéd el?
0: Valami nagyon vérmes nevet adnék neki, tudod? Kicsi, vélelmetes, és valamilyen, tudod, ilyen nem tudom, Herkules vagy.
2: Kicsi félelmetes,
0: és az egész kutya fél kiló, gyere Herkules, gyere ide Herkules! És megérkezett.
1: Herkules, Herkules,
0: kapd a Herkules!
2: Napóleon.
0: Igen, van valami ilyet, igen.
2: Vagy van jó nemű betegség.
0: Na, például, Tripper, kis Tripper, gyere ide.
2: Vagy Tifusz. Kankó. Tifusz, az nagyon jó név.
0: A tifusz is jó egyébként. Na jó van, gyerekek. Oké, szóval házi állatok megbeszélve, ez lesz. Maltipó tenyésztők jelentkezését várom.
2: De most mi, te hozzatok már be néhány, csak meg akarjuk nézni őket. Ide csak
0: ne, figyelj, van, elmondom neked, van. Beleszeretsz. Tehát haza fogsz vinni egyet.
2: Csak macska mit fog szólni hozzá?
1: Nagyon fog örülni, mert megeszi.
2: Melyik?
1: A macska, a maltiput.
2: Miért enném meg?
1: Azért, mert a macskád 8 kilós, a maltipú meg kicsin fél.
0: A macskádnak ez egy fél falat nagyjából.
2: Ez az, hogy te ilyen body shaming a macskámat, ez nagyon...
0: 8 kilós a macská.
2: De hogy 8 kilós.
0: Több. Őszintén több.
2: Jó, annyit mondanék, hogy ha elvinném repülőre vinném, akkor már nagyobb.
0: A vizen az 300 eurós csomag lenni. A vizen az olyan 500 euró, tudod.
2: Akkor van ez a rész, hogy be kell raknom a dobozba, na azt már nem próbálnám meg vele.
1: És akkor na megvan, ugye, hogy meglátja a maltiput, ami fél kiló.
2: Manci nem csinálna ilyet, Manci inkább csak nagyon megsértődne, ennyit csinálna.
0: Jó, súlyban van, jó?
2: Az a bundája,
0: amikor fürdik fél kilós, csak a nagy a szőre, föl van tupírozva egy kicsit.
2: Kifejezetten vékonykának mondanám, hogy őszintén legyek. Lapos, amikor lefekszik.
0: Jó, hát jó dolga van, de nem baj, vannak ezek a nagy macskák, tehát jó dolga van.
2: 3-4 aludtas, akkor elfogy.
0: És akkor mi van?
2: Az esen rá az első követek.
0: Jön egy másfél két kiló száraz táppal, még ott elbóckodik. Hagyja már csak a deszert. Este 8 és 10 között elrofogtat egy 4 kiló száraz táppal.
1: Hallod éjszaka néha, hogy nyikorog a hűtő?
2: Nem, de akkor rofogtatja a száraz táppal, de szoktam hallani, hogy dühös szokott lenni. Jó, de kettők, és ami ennél még sokkal jobban felbosszat, de akkor ilyen 3 és 4 között csak annyit szóval...
0: Csak ami a szőre jön ki, vagy akkor mi jön?
2: Akkor én jövök ki a nappaliba. Mit csinálsz? És az, hogy nem tudom, miért csinálja ez, de mindig valami olyannak a sarkára szokott hányni, de csak a sarkára, hogy tudod, hogy ez már involváló legyen, de legyen nagy a kár. Igen.
0: Óriási. Na jó van, gyerekek. Oké, ráfordulunk akkor a szokásos kis menetünkre. Jó hírek minden mi egymás közben. Majd játszunk is egy fekete fehérigen nemet, tehát megy minden a maga útján, módján így pénteken. Jó, úgyhogy szokásos kis hírek, pici szünet, reklám, és aztán itt vagyunk már is.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már írni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
9: Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
10: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, két szelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos matracra, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Hogy tán az időt?
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
17: Reklámot hallottak.
18: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gyerek a rádió egyen.
1: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Sávosan nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállása Budapesten. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce null pontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő, ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton Pilisvörösvárnál a 16-os és 17-es kilométerek között az úton dolgoznak, esetenként félpályás lezárás nehezíti a haladást.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Meg se nézzük a Tongsú naptárt, milyen nap van ma, nézzünk rá azért így a pénteki napocskára. Gyerekek, mit mond ma a Tongsú naptár? Azt mondja a Tongsú naptár, hogy azt mondja, hogy alapozó nap, ezt kérdezték, alapozó nap.
1: Ti már biztos alapoztok ott, ahol vagytok.
2: Nem, alapozunk. Már nem alapozunk, tegnap este alapoztunk, ma reggel nem alapozunk.
0: Ma már nagyban nem vagyunk ott, ahol voltunk, tegnap este alapozó nap, ezt mondja a Tongsú naptár. Mi pedig játszunk egy jó kis fekete fejrigen nemet. Mitől elgetsz ott magadhoz éppen?
1: Megpróbálom rárakni ezt a vegyakupakot erre a kerámia bögrére, ami lehet, hogy lehetetlen, lehet, hogy tökéletes.
0: És ráment? Működik? Mert látom, hogy nagyon küzdesz valamivel.
1: Te is érezni fogod a kihívást ebben.
0: Igen, tudom, és ha nem megy rá, akkor addig rakod, amíg valahogy rá nem megy, tudom. Igen.
1: Igen. És lehet, hogy egy fél milli.
0: És hiányzik egy pici. Tudod, van egy kattanásaid. Amikor a műanyag dobozra megpróbál rátenni a tetőt, és nem megy rá. És addig rakod, amíg tudod, hogy rá kell menni. Itt hiányzik fél milli.
1: Fél milli. De ugye milyen jó érzés lett volna?
0: Igen, hogy úgy rámegy, és akkor úgy megvan a finom motoros mozgásod, úgy egy kicsit úgy helyre teszi ezt a dolgot. Soma, jó reggel! Szia, Soma! Hello!
3: Jó reggel! Sziasztok!
0: Hello, Soma! Hol értünk el? Mit csinálsz? Miben vagy? Mivel foglalatoskodsz?
3: Győrbe dolgozok, mint filmmegmunkáló.
2: Na, és marni szeretsz jobban, vagy esztergálni?
3: Marni, nekem inkább a marás.
0: Inkább
2: is a marásban hisz.
1: Én is marós vagyok.
0: Igen. Szereted csinálni? Jó munka?
3: Szeretem.
0: Aha.
3: Na, ez van, ezt kell csinálni.
0: Jó, ez igaz, tehát marósként.
1: Lehetél a kozmetikus, te nem akartad.
0: Igen.
3: Így van.
0: Nemet mondtál erre a szép munkára, jól van. Soma, kit választottál így pénteken játszani? Kivel játszanám?
3: Ferivel szeretnék.
2: Szerintem kiváló választás.
0: Ferivel. Miért mond Ferivel? Miért őt választottad? Tudod?
2: Mi a bajod ezzel?
0: Nem,
2: örülök. Kérdezted.
0: Csak hogy mindig úgy megy,
3: hogy... Hát már ő is szakmabeli volt régen.
1: Maros.
2: Én csak esztergálni tanultam, Marni nem.
0: Esztergályos.
3: Na, nem baj.
0: Jól van. Oké, na figyeljetek, akkor elindítjuk itt a játékot. Én nem tudom. Ugyanúgy tudom indítani, úgyhogy akkor indulunk. Kész vagy, Soba? Jó játszol? Ügyes vagy?
3: Vagy kiderül.
0: Nem úgy tűnik, mint aki vértivott. Na figyelj, akkor 3-2-1, és tessék.
2: És erre te emlékeztél, hogy műszaki szakközépbe jártam.
3: Sokat hallgatlak titeket, és abból megmaradt.
2: Te is oda jártál?
3: Máshova.
2: És átképezted magad?
3: Aha.
2: Tudtad, hogy a fiamat is Somának hívják? Szereted a nevet? Jól vagy?
3: Nem vagyok túsz, csak
0: meg is
3: vagyok.
0: Nehéz ez a játék. Meg is vagyok túsz. Pedig óriási lett volna, így mész, úgyhogy meg se szólás. Szép volt.
3: Nehezebb ez a játék, mint gondoltam.
0: Ez biztos.
1: De inkább az, hogy jobban szoktak izgulni, mint gondolnák. Szerintem már...
3: Hát igen, remek az ember. Igen.
0: Figyelj, Soma, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, hát hallgass meg.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy Rájszáp termékekből álló ajándékcsomag.
2: Na mit szólsz? Milyen menő? Na? Mi?
3: Fantasztikus! Nagyon köszönöm!
0: Nagyon jó vagy. Oké, Soma, köszi a játékot, legközelebb jobban sikerül. Jó? Köszi!
3: Köszönöm! Sziasztok! Szép napot!
0: Ciao. Gyerekek, nem tudom, láttatok-e már olyat valakitől, hogy mit csinál különböző...
1: Mutasd, megnézem, hogy kóros-e.
0: Ehető ételekkel. De az, ami 13 perce ezzel a csillammaggal történik, az kimeríti a nemi erőszak fogalmát, a tésztagyúrás fogalmát.
2: Te slime-ot akar belőle csinálni.
0: Az Erdély Mónika slime készítése sehol nem volt ahhoz képest, amit a szerencsétlen csillammag itt átél az Eszterrel. Figyelj, itt már minden halmazállapotot megvalósított a csillammag puding.
2: Slutyog is.
1: Azt akarom, most meg akarom álsemeresztetni szegény hallgatókat.
0: Nem mutasd,
1: úgy, attok, hogy aki utána jön mikrofonozni, azt majd fogja sajnálni.
0: Na figyelj.
1: Megpróbálom bele cuppantani, erre.
0: Ja. Gyerekek.
2: Ez undorító.
0: Ez egyébként álsember hangokban, nekem van valami. Szóval az a csillamag, az ilyen habosra van keverve, de olyan habosra, mint egy jó krumpli püré.
1: Nem látod, mi zajlik? Az zajlik?
0: Nem tudom.
1: Ez a csillam pudingot, ami ugye azért kapjuk, mert hogy Balázsnak mazsola kakéja van.
0: Ezt is komolyan mondom, hogy jön ide az emésztésem, hogy megerőszakolod az a csillamag pudingot.
1: Na igen, szóval az van, hogy ezt ugye Balázs elhatározta, minden nap meg fog enni egy csillapudingot. Aztán rájött, hogy egy egész csillapuding az gyakorlatilag egy halálos dúl.
0: Három napja bekötött a belembe, még azóta nem jött ki.
1: Tehát olyan szinte halálos dúl is, hogy délutánonként SMS-eket szokott írogatni a stábnak, hogy megegyetek oda a csillamaghoz.
0: Hozzatok egy betontörőt! nagyon fáj!
2: Gyújj fel!
0: Gyere ki!
1: És nem is tartom amúgy természetesnek, hogy megeszünk valamit, amit ha a jóisten azt akart valami megegyük, akkor tudtunk volna róla korábban, meg lehet enni. És az a lényeg, hogy ezt ugye, hogyha vízzel teszed, akkor lesz egy állaga. És rájöttem, hogy viszont ha minden többet kevergeted, akkor elveszíti a víztartalmát, egyre sűrűbb és sűrűbb lesz, de akartak olyan, mint a cement.
0: Figyelj, yeah, ez nagyon durva.
1: Én ugye arról fantázok, hogy az arcomra öntöm. És az egész nem, mint egy pakolás.
0: Egy, lesz belőle egy szép pakolás. Ugye ennek az a tulajdonság egyébként, hogy egy tányi, egy kanálnyi mag, ez 83-szorosára duzzad. Most én ebben megettem fél kilót egy 4 napja, de senki nem mondta, hogy ez a belegből az összes vizet kiszívja. Ezért ez valahol középen megállt, ez volt 6 napja. Tehát azóta van egy csőgörény se segítene rajtam, jelen pillanatban ott vagyok. Tehát bekötött, azóta most bekötött a vastag és a patkóbél közé.
1: Na, az elhanyagolható mennyiségű figyelemhiány, mivel te küzdesz, ugye? És ugye ez a nagyon pici, az a szinte csak a víze véget. És ugye az van, hogy nem a csiamag hibája, hogy te nem iszol vizet szerintem 18 órán keresztül, aztán egyszer csak eszedbe és megiszol 1-3 liter.
0: Igen, ez történt. Meg 4 óra egettem a csiamagot, és a nap végére megettem egy bödönt.
2: Meg hát azt mindannyiunknak küldték azt a mennyiséget.
0: Én nem tudtam.
2: Tehát, hogy az nyolcunké. Én nem sajnálom tőle, csak az adag nagy.
1: Na jó, de meg lesz. Figyelj,
0: a Malter nem köt így be, érted a izének, a csávónak, aki rakja a téglafalat. Ez úgy, hogy figyelj, se le, se föl, mondom. Ott most...
1: De figyelj, de a végén konszulál a háztartásvezetőd, ő oda ment hozzá, hogy ez igen, Balázs, ez igen.
0: Ez nagyon szép.
1: Férfi munka volt.
0: Egyelőre nem.
1: Jól az... kérdez cigarettát?
0: Ha ez egyszer megérkezik, azt a fotót is megkapjátok. Tehát szerintem kocka alakul ez.
2: És törik a fajansz.
0: És azonnal új fajanszot kell venni. Én nem tudtam, hogy én csak annyit mondok, óvatosan a csiamaggal, mert nem játék, gyerekek. Amit ha azt te ott most megeszed, 4 napra bekötsz te is. Tehát, azt nehet meg, tényleg.
1: A repülőutak előtt akkor ajánljuk.
0: Ebből egy kanállal kell enni, és meginni rá 4 liter vizet. Na most én 4 kilót tettem meg, és 1/4 pohár vizet. egy kanál vizet ittam meg rá. Nem jó.
1: Te is szoktál vizet innen a nap végén, hogy lefekvés előtt eszebbét, és semmit nem ittál. És akkor kiakasztod az állkapcsolat, és
0: mindent így.
1: Amíg nem fáj. Hány ingedik?
0: Ugyanez. Én ugyanis szedem a vitamin. Nem szedek 3 hétig, mert elfelejtem, és annak kijöntök. És kapok egy D-vitamin mérgezést, mert betolok 30 000 mg-ot. Ugyanezt mindenbe.
1: Többösíte. És az a legjobb, hogy megisz a iszonyatos mennyiségű vizet lefekvés előtt, és aztán hajnal 2-kor. Ezt nem hiszem.
0: Miért
1: kell pisilni? Minek kell inni egyáltalán? Igen.
0: Jó, úgyhogy legyél óvatos. Rossznak nagyon jó, de sok-sok folyadékkal.
1: Van még ilyen életvezetési tanács, amit érdemes lenne megfogadnunk?
2: Tőle csak ilyenek vannak.
0: Egyébként ez hogy jön, hogy 50 000 évig itt van köztünk a csiamag, nem csánk vele semmit, mert egyszer egy New Age-es csáva azt mondja, csiamag, elmegyünk Afrikába, ami fának a gyökeréből kibányásszuk, oké, és leterítjük a világot csiamaggal. Nem ettük 100 000 évig, de most a csiamag fogja a rossz problémát megoldani.
2: De mi ettük, hogy ők ették, csak minden ettük. Igen, tehát, hogy ez alapvető élelmiszer.
5: Nem is.
2: A csiamag, de úgy nem.
5: Mi van ez?
2: Dél-Amerika.
5: Melyik a legolcsóbb mag? Csia. Mit hiszel, ami 200 millió szoros áron?
0: Add a parasztnak Európában az új New Age, az új longevity, érted, csiamag. Ha ezt
1: de látjátok, hogy néz ki? Azték zsája a neve, amúgy is úgy néz ki, nagyon-nagyon egyszerű, ilyen gyomnövény.
5: Mert az is.
2: Mert az is. Csak rájöttek, hogy nektek ezt el lehet adni.
1: Csak szegények vagyunk, mert gyomnövényt teszünk.
0: Ők okosak voltak, ők nem ették, és azt eladták nekünk halálra, 6-szoros áron, érted, Dél-Amerikából, meg Közép-Amerikából. Tehát, hogy ez...
1: De vannak ilyen azték rajzok, ahogy valakit meggyötör egy csiamagpudunk?
2: Igen, de ahogy csinálják.
0: Igen, fekszik ott a barlangból, a kis piramisának a tetején, és fogja a hasát. Az azt jelenti, hogy csiamagot evett, igen.
5: Ezért halt ki a társadalmuk.
0: Érvek ellene is mellette, na én ezt addig olvastam, hogy mellette. Megmondtam a cikket, és másnap megettem 1/2 kiló csiamagot egy ültömbe.
1: De olvasom, mik az ellenérvek, hogy mi az, amiről még nem tudunk, vakságot okoz?
0: Én szerintem az, hogy felszívja igen, tehát, hogy felszívja a folyadékot a belegből.
5: Jó, a másik ugyanilyen az utifűmag héj.
0: Az igen.
5: Figyelj, megeszed vége, kiszáradsz, mint egy múmia.
0: Az kész
1: vagy. Én egyszer kikevertem, megláttam, mi lesz belőle, és azt mondta, figyelj, ezt nem. Tehát ennyi hungarocát se eszek, érted?
0: Mikrotápanyag, tudod mennyire? Kiemelkedő rossz tartalom. Itt becsuktam a cikket, okay. Mondom, ide nekem csiamagyom. Gyere rám, csiamag. Igen. Támogatja a csontok egészséget. Kedvező hát a kardiovaszkuláris rendszere, érted?
1: Persze, hát nem
0: fogsz... Veszélyes lehet a csiamag túlzott fogyasztása. Én itt már nem olvastam ezt. Én itt már kivoltam a szobából. Emésztőrendszeri problémák.
2: Napi 15 gram.
0: Én szerintem egy ültömbe megettem egy 1/4 kilót. Nem tudtam, hát nem tudom ezt.
1: Hát gyakorlatilag egy befőttes vagy.
0: Akkor ennyit küldtek, ennyit kell megenni. Hát tudta ezt valaki, érted, hogy ez most keresztallergiát okozhat. Igen, az is speciális. Aha.
2: Ja, ennyi, egy keresztallergia.
0: Jó, keresztallergia, hát, gyermek. De nem, ez szerintem ez a tarkómi kiszívta a folyadékot mindenhonnan. Tehát szerintem a véremet kiszívta. Ez most ott ül bent. Sorvad az arcom, mert szívja belül a csiamak 6 napja.
1: De ez hány napig maradt bent fajom?
2: Hát ez örökre, de benne.
0: Igen, most tudod, egy kert is lagon gondolkodom. Ez most betámasztott, értem, mint amikor a betonkeverőbe.
2: Egyik kanyarba.
0: Igen, megköltött a betonkeverőbe a
5: csőgörénybe.
0: Az lesz, kiugindulás eltett. Úgyhogy ez van, ezért mondom, én látom, mit csinálsz vele, tanulj az éhibámból, ja. Negyed kanál naponta.
1: Ennek volt egy evolúció, hogy hogyan kezdtek az emberek ugye próbálni így, hát... túlélni. És ugye, amit mond az Anna, az nagyon jó, hogy ugye jött ezt az útifújmaké.
0: Igen, az is jött, rossz tartalom.
1: Csalántea.
0: Tényleg? De tényleg mindig felkapunk valamit egyébként, tényleg. Tehát jön valami
1: az a mellékhatás, hogy kiszárad.
0: Emlékeztek a gogyi bogyóra?
2: Az is mekkorát ment.
0: Gogyi bogyó, gogyi, ez a kis rózsaszín savanyú cucc. Figyelj, hát, hogy nem vettem meg 8 kilót, ami azóta is ott áll nekem a szekrényben.
1: Azt akartam, mai napig, mert a Nyíregyházán az íróasztalon fiúkja, aztán mai napig van egy bontatlan zacskó.
2: Mondjuk Nyíregyházán csak egyedül te vettél belőle.
1: Nem. Sorba álltunk.
0: Megetted, egy maroiknyit megettél, megutált az ízét, mert ilyen savanyú, vasízű valami fura bogyó, soha többet nem ett, és minden sztártásban legalább 2 doboz gogyi bogyó, érted? Az új elixír, hát semennyire nem lett új elixír.
1: Emlékeztek arra, amikor bejött az, hogy ilyen zöld port kell keverni a vízbe, ilyen
0: algapor. Algapor, alga is nagyon nagyot ment.
1: És abban kellett másfél-két idet meginni, ahhoz, hogy kitisztítsa a belső...
2: A csakrádat.
0: Igen. Nem, a emésztés, meg bőrt, meg minden.
1: Mindent, igen. És akkor azt kevertek, és mindenki...
0: Spirulina, ilyen por spirulina. Volt, azaz. Por, és ugye beraktad a vízbe, és mindenki időben az algaport itt, hogy ez a meg, ha ezt iszod, örök életed lesz.
5: Aktivárpa formula valakinek, nem volt?
0: Gombucsa.
1: És akkor mindenki joghurtot csinált magának azzal a joghurtevő gombával.
0: A gomba.
1: Kefirgomba. És egy nap a kisem az egész lakásot kefirgombát. Igen, kis gazdám. Igen. Aztán volt, aki kombucsázott is.
0: Kombucsa, az is. És valószínűleg azért ezekből egy csomó minden működik meg jó, meg a gombák közül. Tehát van, ami jó, csak hogy hát nem szabad. Hát nem
5: most macsa, macsa megy nagyon.
0: Ja, most a macsa.
5: Mindenki macsát iszik.
0: Minden influencernek a reggele úgy indul, hogy iszik egy macsa teát. Aztán elmegy jogázni. Tudod, tehát ez a kettő is baliról jelentkezik be.
5: Mert kétfeles. Már nem látta senki.
0: Azt már nem vezi föl.
1: Itt vagyok Sebessé Balázsa, aki most már megszabadul a csiamagjaitól.
0: Igen, ezért macsa teára váltott. Igen. De azt én is ittam egyébként, az finom. Na jó van, gyerekek. Jövő mindjárt 7 óra lesz, nem sokára. Hírek, reklám, muzsika csak rövid, az nem nagyon. És aztán itt vagyunk már is rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
2: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
1: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.

0: matracra és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hunyadál szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda!
4: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
9: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
10: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
11: Budapestgarden.com.
12: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópart 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
13: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
14: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
7: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Sávosan nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre, történelmi mélypontra süllyedt a Dunavizállás a Budapesten. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtönben. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállás a Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce nullpontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. A Zempléni János vára kilátó nyerte el az év kilátója címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A versenyről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszél.
3: Több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerjen meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna szükség indulni.
2: Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondis apartman mellett fitnessterem, golfszimulátor és egy épülő úszómedence várta a tehetősebb rabokat. Ők pénzt fizettek a kényelmükért. A börtönigazgató azt állítja, hogy az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és négy másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, kiszedhette be a pénzt. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő, ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között a 39-es kilométernél egy busz megálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukktojás? Hát

0: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után még továbbra is zene nélkül, gyerekek, és ezt igyekszünk egyébként ígéretünk közhíven tartani csodálatos időben, 20 fokokban, klassz kis indián nyárban, gyerekek.
1: És én elhiszem, hogy benned is ég ez a láng, nem?
0: Ez elmondom neked, Ákos.
2: Ákos.
0: Ákos és indián tánc.
1: Így van.
0: Ami ez majdnem egy az indián szóval, tánc. Igen.
1: Azért erre mekkorákat fájboltunk régen.
0: Hát igen. Még a Zenetévé 97-ben Ákos Ilyenek voltunk című dalával indult el a Magyar Zenetévé. Igen. És aztán mi lett Ákosból.
1: De hogy, nem, mennyire lehetett szeretni az Ákost, amíg nem beszélt?
0: Igen.
1: Amíg, amíg csak énekelt?
0: Amíg, hát igen.
1: Ez sokszor van ez egy előadóval, hogy a beszéd hangja valahogy más irányba viszi a karrierjét, mint az énekel. Igen,
0: hányszor
2: most visszatért, most újra koncertezik, mert beteg volt.
0: Beteg volt, és a legjobbakat kívánjuk neki. Hosszú küzdelmen van túl, beteg volt, fölvállalta, koncerteket mondott le, nyilatkozott róla, nagy harcot vívott, és állítólag jobban van, is koncertezik.
2: Együtt járunk edzőterembe, és váltottunk pár mondatot, mert tudod, ez is olyan, olyan hülye ízé volt, hogy tudod, ismered, végigkövetted a pályafutását, együtt edzetek, és akkor tudod, hogy baj van, hogy odalép, mit mondasz ilyen esetben?
1: Azt kell, hogy szemben és azt mondja, hogy forró betonod.
0: Hasalok. Igen. Mit mondasz, hogy drukkolok, hogy túl legyél rajta. Ha megkérdezed, hogy vagy, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy nincs hozzá között. Ha mondanál egy jó szót, hogy figyelj, haver, látom, mibe vagy, nem is tartozik rám, de...
2: Ezt mondtam.
0: Ezt szerintem ez a legjobb.
2: Ezt mondtam, hogy figyelj, nem mondj semmit, nem akarok,
0: csak nagyon drukkolok.
2: Csak veled vagyok, szorítunk, hajrá, legyél
0: jól. Ezt szerintem ez a legjobb mondat, amit mondtad.
2: Mi, érted, ott álltam, mondom, mi, ez jó lesz.
0: Haverok, nem vagytok, között nincs hozzá, hogy hogy van, de mégis van egy nexus, akkor oda, én egyébként én hasonlóan szoktam. Figyelj, nem mondj semmit, nem, de hogy látom, mibe vagy, figyelj, kitartás, ez talán egyszer jobb lesz.
2: Ezt mondtam én is, utána egy fél órát beszélt magáról. Hogy megnyílt, tudod, és én nem akartam, vagy nem kényszerítettem, hogy megnyíljon, tök érdekes volt, de ez a mondat, ez úgy kihúzta belőle, és akkor elkezdte mondani, hogy mi volt, meg hogy jól van tulajdonképpen.
0: Aha.
1: És hogy az Andante albumból most lesz egy harmadik.
2: Igen, hogy... vegyed meg.
1: Igen.
0: Na jó, de túl van rajta ez a lényeg.
2: Úgy tűnik, igen.
1: Szerintem ez egy nagyon érdekes topik amúgy, hogy hogyan kezeled, ha valaki beteg. Mert ugye rengeteg ember azért titkolja, mert nagyon félnek attól, hogyha megtudják róluk, hogy betegek, akkor majd sajnálni fogják őket, és ez az utolsó érzés, amire szükségük van, tudod, hogy sajnálják őket. Miközben neked, amikor megtudod valakiről, nem az az első blikkes gondolat, hogy jaj, szegény, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni, hanem hogy tudod, hogy így energiát akarsz adni nekünk, egy ilyen hangyaboly, úgy kezdünk el viselkedni, tudod, hogy jó, most akkor neki kevesebb van, akkor hogyan tudunk neki adni valami energiát, vagy reményt, vagy segítséget, vagy egy pozitív inputot, tudod, ami egy kicsit lök rajta.
2: Igen, de nem is biztos, kevesebb energiája van, mert azért van, aki megacélozódik egy ilyen harcban, és még erősebben veti be magát, csak azt most tényleg nem akarod mindent, meg főleg az ismert emberek esetében. Ha most te itt belököd a rádióba, hogy van valami baj, és holnaptól minden újságban az lesz, hogy jaj, a szegény Feri, jaj, a Balázs, jaj, az Eszter, azt te nem akarod olvasgatni.
1: Igen, de közben az van, hogy a betegséget valamiért én fejben mindig összepárosítom a szeretetlenség érzésével.
0: Hogy ez egy szigorú ítélet egy kicsit.
1: Nem, úgy érzem, hogy nem, ez nem ítélet, semmilyen ítélet nincs benne, hanem az van, hogy az ember, amikor beteg, akkor nehezen engedi át a nagy érzéseket, a szeretetet nehezen fogadja, mert el van foglalva ugye célirányosan a problémájával. És hogy szerintem nekem a betegség maga egy magányos, szeretetlen állapot, és azon én azt érzem, hogy úgy tudok segíteni, hogyha szeretetet adok annak, aki beteg. Érted?
2: Aha.
1: Mert hogy azt gondolom, hogy ez az én külső emberként az én, nem tudom, így szerepem ebben a helyzetben, hogy azt mondjam, hogy jó, de hogy tudod, itt vagyunk, és fontos vagy, és kell lesz ide, és maradj itt, és hogyan tudunk.
2: De én ott fekszem januárban majd, megfázva, 40 fokos lázzal. És én
1: nem... alapból kell, hogy szeressen
0: meg téged. Ül a melkasodon, és maradj meg, Feri, maradj meg!
2: Én ott szeretlek, és meg maradj velem!
1: Ez nem egy ítélet, nem azt mondom, hogy őt nem szeretnek, vagy ő nem izé, hanem csak tudod, valahogy úgy megváltozik a percepciód az élettel kapcsolatban, és nem tud látni a jót, a szeretetet szerintem.
0: Ezért tartanám a legnagyobb titokban a legvégsőkig.
1: Hát ez egy hülyeség, de hol fogunk téged kiszeretni ebből?
0: Sehogy.
2: Ezt akarja elkerülni.
0: Sehogy. Az én harcom lesz a saját prostatámmal. A saját gerincsérvemmel, a saját lumvágommal, a saját isjászommal.
1: Hiányzó szervezre ne beszélj.
0: Igen, a hónapban
2: akar egy... a prostatájával mit csinálsz? Oda mész és megszeretgeted?
1: Nem, segítek neki orvost találni, meg hogy elmenjem, mert tudom, hogy elfelejti. Tehát, hogy én jól tudok szerintem ebben segíteni. Már több barátommal mentem végig nagyon komoly utakon. Tehát ez nem egy ilyen első...
2: Légből kapott.
0: Észre se vennétek. Tehát mondjuk azt nem úgy értem, azt mondom, hogy elmennék egy bőrgyűlés, azt mondom, Balázs, borzasztó melanoma 6 hónap. Uh-huh. De az első 5 hónap az úgy megy, hogy meg senki az nem érzi, utolsó egy hónapban semmi. Semmi. Tehát 5 hónapot itt hegedülnék
2: videóban. Lenyom rá, így jönné minden nap.
1: Jó, ugyanez az ember, persze. Amikor elment, hogy levegyék az anyajegyét a lábujjára. Persze. Emlékszem arra? Szinte észre sem lehetett venni, hogy alig beszéltünk róla.
0: Az más volt. Hát az várjál.
1: Hát ez teljesen más volt.
0: Egy anyajegy szűrés, Eszter elküldött.
1: Eszter elküldött, egy anyajegy szűrés.
0: Két ember szokott elküldeni, az anyám meg Eszter. Menjen, mert tudja, hogy van valami. Elmentem, azt mondja, csáv, ott a lábadon van valami, ezt le kell szedni. Oké.
1: Bob Marley-t is az vitt el. A lábujján na, az anyajegy.
0: És a CIA. És
2: meg a nők. Ez három.
0: A nagy lábujjadon a köröm alatt nőtt egy anyajegy, és azt mondják, hogy mindig ott indul a melanoma. Oké, mondom, akkor ezt le kell szedni. Köröm, lábúj, köröm, teljes ártalmatlan.
2: De a köröm alatt, hát akkor köröm
0: nem, a lábúj körmödnél van egy kicsi anyajegy, és mondja, hogy innen indul a melanoma, mert a körömnél az anyajegy az nagyon rossz. Le kell szedni, menjek át a sebészetre. Mint már hívtam az eszet, hogy kösz, hogy elküldte, hogy rendes vagy, tehát inkább haltam volna meg, hogy éppen most
1: kezdődik. Én már esetkocsival mentem érte.
0: Berendeltem azonnal, hogy ezért magánegészségünk egy hazaszállítás.
1: Magyarország leghitelesebb rádiósát! Meg kell mentenünk azonnal!
0: És mondja a csáv, hogy ezt csak úgy tudjuk leszedni, hogy a köröm alá adunk egy injekciót. És hogy bementem, szép klinika, szép hely, mondom, figyelj, kiszolja le, úgy, hogy leszed is, semmi bajom nem lesz. A köröm alá bead neked a köröm hártyába egy injekciót, és úgy tudja érzést tenni, és utána szikével kivágja, de nézhetem, hogy kivágja. És itt így megcsuklottam. Még egy tudtam, hogy...
1: Katinka, papír!
2: Még egyszer, mit mondtál?
0: Te egy dologtól vagyok rosszul, az injekciós tűtől. Érted? Tehát az nem.
2: És akkor jött a bátor férfi, hogy adjon egy övet a fogam közé, és csinálja érzéstelenét is nélkül.
0: Nem, itt jött a nővér, és azt mondta, hogy ad egy labdát a kezembe, szorítsam a fáj, és a kezembe nyomtak egy piros labdát, amit tudok szorítani a fáj, és megjött a csáva egy tűzoltós laggal. Egy ekkor injekciós tűvel, hogy ezt most benyomja a körmömre. Mondom,
1: a recepcióról szúrta be.
0: Lement a negyedik emeletről, lement az utcára, és onnan beszúrta a körmömre. És én ezt nem hiszem, hogy én barom eljövök. Érted? Hallgatok rá, azonnal találnak valamit.
2: Megmentette az életed.
0: Érted? És egy ekkora injekciós tűvel beszúrta körmöm alá a csávó a tűvel bele, hogy mert ott tudja csak érzést teremteni. Most fogott egy szikét, és kvázi tulajdonképpen kivágta azt a részt. És az elküld után szövettanra, mondanom sem kell. Ilyen lett a szövettan, tehát semmi. De hogy abban azt mondja a doki, a körömnél, ami nő, az nagyon melanoma gyanús.
1: Úgyhogy jó vagyok. Szerinted tudod hozzá a tázorosi konzílium? Na, megnéztem a Balást. Hát figyelj, hol fájna neki a legjobb?
0: Igen, mitől fél a legjobb a kis beszari fostos?
1: Van egy az ánusz rózsája felett. Kockázatos, de oké. Okay. Meg egy a körmöl. A köröm az jó lesz.
2: Az ánusz rózsát még lehet, hogy szereti is.
1: Addig nem megyek nyugdíjba a rádióból, amíg el nem megyünk egy közös vastagbél tükrözésre.
2: Semmi bajom, én jól vagyok, nekem nem
1: kell.
2: Az
1: egy dolog, hogy jól vagy, hogy jól érzed magad, de el kell mennünk.
0: Mikor voltál?
2: Hol?
0: Ilyenem.
2: Tavaly előtt.
0: Akkor jó, az 5 évig
2: tavaly
0: jó.
2: Előtt. Az most van kapszulás, lenyelős.
1: De az nem jó.
2: A miért nem jó?
1: Mert nem tudják lecsipni a polipot, ha ott van.
2: De előbb megnézi, ha nincs polip, akkor nem kell
1: meg
2: csipkedni.
1: Meg annak van perspektíva, tehát ahogy fordul a kamera, lehet, hogy pont elkerülöd.
2: Ez 360.
1: Plusz Balázs nem tud lenyelni egy nagy kapszulát.
2: Egy Insta 360-at nyelek le. Ekkora érted, és akkor mindenhol megnéz. Minek kéne, tehát az csak akkor kell már a beavatkozás, ha van a polip. A lenyeled a kapszulát, lemegy, végignézik a beledet, és ráadásul ez még az
0: te is láttad jó. Ezt a kapszulát? Ez egy szokorrádió, haver. Tehát ez egy akkora kapszulát. Gombok vannak rajta, és antenna. Tudod, mire én azt lenyelem? Hát egy C-vitamint 6 felé vágok.
2: És ül benne egy törpe.
0: Igen, és egy törpe van benne, ami fogja a kormányt, és irányítsa, érted?
1: De hogy kérhetett, hogy lőjék fel beled.
0: Most sűrített levegővel fogják. És alulról föltolják.
2: Hát a gyereknek is adtunk kúpot, ez ugyanaz.
1: De amúgy szerintem az van, hogy az az igazi módszer, hogyha fognak és le kéne nyelni egy polipot, találja meg a társait.
0: Igen, és ott szedjék.
2: És ha nem akar kijönni, akkor tudod, hogy talált igen. Egy polipot, és azzal összeülelkezett.
1: Pontosan.
0: A gyerekek, hát ilyen az élet 50 körül, úgyhogy reméljük, drága hallgatóink, ti jobban vagytok. Úgyhogy ez egyébként a szűrés, ez nekem is prioritás. Fönn van a bakancslistámon, altatás.
2: 5 éve.
0: Nem most, 5 éve van fönn, de most érzem, hogy van hívás.
2: Minden évben 50 fölött, minden évben teljes menedzser szűrés, és most leszel 50. Hm?
0: Jó.
2: Kezdheted.
1: De én nem megyek veled, nem azért, mert 50 leszek. Nem, azért kell oda egy felnőtt ember, aki igen mond neked, arra, hogy te nemet mondanál.
0: Én ezt a menedzser szűrés Vegasban akarom megcsináltatni az 50. születésnapon. Hogy ez a... Egy 6 napos menedzser szűrésre megyek Vegasba.
1: És ha már ott vagyunk, megnézzük, hogy a szemfenekeden milyen a nyomás, úgyhogy egy nagy tűvel behatolunk a szembolyódba.
0: Na jó, gyerekek, mondtad, hogy még mondani akarsz valamit. Ákos, sokoltatjuk, és sok.
2: Szíjuk, legyen jó.
0: Jobbulást kívánunk, de már rájtok, túl van a nehezén, így van.
1: Minden sok indián nyarat kívánunk neki. Igen, ha már innen indultok.
2: Néhány nappal ezelőtt begurultam motorkerékpárral egy benzinkútra, megtankoltam, és mondom, ellenőrzöm a guminyomását a motornak, úgyhogy letámasztottam a motort, térre vetettem magam a motorkerékpár előtt, megmértem, oké, itt-ott kellett, kellett bele fújni, és a mellettem lévő állásba, a pumpa másik oldalára beállt egy hölgy egy autóval. És akkor kérdeztem tőle, hogy mondtam, hogy mindjárt végzek és adom a szerkezetet, mondta, hogy semmi baj, ő is ráért, csak akarja ellenőrizni a nyomást. És amikor odaadtam neki a pumpát, akkor így mondta, így megkérdeztem tőle, hogy nem akarja, hogy segítsek? Vagy hogy én már úgyis ott térdre vetettem magam, már koszos volt a kezem, meg minden. És a csaj annyit válaszolt, egy picit, és engem ez zavart benne igazán, egy picit ilyen nem lenézően, hanem visszautasítóan, hogy köszönöm, megbirkózom vele.
0: Aha.
2: És akkor azon gondolkodtam...
1: Hát én nem ezt mondtam a rakamozi gumisnak.
2: Na ez az, hogy mi van most velünk ebben a férfinő kapcsolatban, ahol nekünk férfiaknak előzékenyeknek kéne lenni, vagy hát én legalábbis ezt nagyon szeretem, és hogy

0: bedobod magad így férfiként.
1: Az autója alá.
0: Az autója alá, és hogy ő ezt minek vette? Te például minek veszette? Örülsz a férfi segítségnek? Bontsuk ketté. Bárki és én.
2: Értem, mit mondasz, tehát, hogy ő egy kicsit megbánt vérezte magát, hogy azt gondolta, hogy te biztos nem tudja megoldani, te, mint férfi, majd Igen. Te megoldod, meg kisanyám, hagyjad, én ezt megcsinálom, vagyok a férfi, te nem vagy.
0: Sőt, még egy kicsit az is benne volt, hogy ő azt feltételezte, hogy én nem feltételezem róla,
2: hogy ő meg tudja csinálni. Aha, fú, de fura világ ez egyébként.
0: Ugye? És azon gondolkodtam egy fél napot, hogy ez most egy hülye döntés volt, hogy én fölajánlottam. Rossz
1: napja volt szerintem. Amúgy meg valószínűleg az van. De nagyon sok fajta dolog van. Például, ha az autókról beszélünk, én mondjuk olajat nem szeretek megnézni, mert nem tudom, hogy hol van. Nem, amúgy de ez ilyen koszos dolgokat nem szeretem, de soha nem engedem senkinek, hogy a ablakmosó folyadékot betöltse, mert azt csak én tudom betölteni.
0: Senki más.
2: Az oké, de odalép egy férfi és a segítséget ajánl, akkor köszi, nő vagyok, megoldom. Sértésnek veszed, engeded?
1: Vagy leveszem a nadrágomat, és azt mondom, hogy...
2: Én vagyok az igazi férfi. Te nem tudod,
1: ha nagyobb itt az enyém, akkor segíthet.
2: Nézze, és ez csak a feje. Érted, a kupak még benn van. Na de oké, hogy reagál erre egy nő? Tehát ez a nő, ez az önérzetében lett, értem, mit mondasz?
0: Igen, tehát, hogy megsértettem azzal, hogy nem néztem ki belőle, hogy ő tud keréknyomást mérni és fölpumpálni a gumiát.
2: De ez nagyon hasonló ahhoz, hogy bizonyos nők már nem szeretik, ha kiengeded őket az ajtón. Mert
1: azt nagyon szeretik, mindenkinek kiengedik az ajtót, azt nem szeretik, ha előre engedik.
2: Bocsánat, ugye?
1: Nagy különbség van.
2: Jó,
1: nagy
2: különbség. Értem, mit akarok mondani.
1: Nem promotáljuk az emberrablást.
2: Értem, mit akarok mondani. Te ne bámult az én seggemet. Holott pedig ez egy generációs klasszikus dolog volt, hogy csaj vagy, gyere előre. És ma már a nők akár ezen fel is háborodnak, hogy te csak azért akarod előrengedni, mert meg akarod nézni a segét. Érted? De nem engedjél előre, ne tegyél a különbséget férfi és nő között.
0: De ha meghatározottan belépek elé, akkor meghallom akkor meg a hátam mögött, hogy na a paraszt
2: akkor
0: előre.
2: Meg te vagy a paraszt. Nehéz egyébként, igen.
1: Szerintem az van, hogy ezt a hölgyet valószínűleg az apukája szerette, és megtanította mindenre, amire meg kell tanítani. Ő egy ilyen képes nő, aki mindent képes megcsinálni. Sokszor az, hogy ilyenkor tudod így hogy mondjam, hozzának szok, hogy nincs segítség az életben, hanem magadnak csinálod a dolgaidat, és egy idő után ez egy kicsit a személyiségeddé válik, tudod, hogy I can do everything, és akarod is, hogy legyen ebből sikerélményed. És lehet, hogy őt pont egy olyan életszakaszba kaptad el, ahol ebben most nem volt szüksége neki egy külsősnek a segítségéhez, erre, vagy na, értem, mire akarok kiukadni, de hogy alapvetően szerintem segíteni az mindig oké. Tehát a segíteni nem telmű, mindig oké.
0: Én is azt gondolom, csak ha kapsz 5 ilyet, akkor egy idő után már nem fogod felajánlani, hogy hát itt vagyok, megcsinálom.
1: Hát egy kedves köptös úriemberhez gurulj oda.
0: Neki is felajánlottam volna, de most ő egy nő volt, pont.
2: Igen, de az lett volna jó, ha utána elkezded lögdösni, de mi megcsinálom, menjen már innen, hagyja már ide, nem ért, hogy megcsinálom, menjen már innen.
1: És elindul egy... Dobj össze egy risottót, amíg a patolgozat.
2: Rákóczi Ferenc erőszakosan viselkedett egy középkorú Dacia Dusteres nővel, lögdösni kezdte a benzinkúton, mert a nő nem engedte, hogy megnézze a gumijomást. Érted? Mert van ez a típus, aki aztán viszont átmegy erőszakosba. Én értem, de hogy nem egy igazi nő engedi meg, hogy legyél férfi. Tehát nekem ebben pont nem igazi nő van, hanem az van, hogy nekem bizonygatnom kell, hogy nő vagyok, és én is meg tudom csinálni.
1: De egy igazi nő?
2: A nő az, hogy de kedves, köszönöm, nagyon kell. Meg tudom én csinálni, de örülök, hogy segít, és átengedi. Nem az, nem majd engedi át.
0: És egy kicsit hős lettem volna, érted? Hogy egy kicsit akkor hős vagy, hogy te tényleg férfi vagy, és segítettél.
1: Erről szólt
0: és
1: az egész.
0: Egy picit magamat akartam vele persze megemelni saját magam előtt.
1: Kicsit ferike voltál az.
0: De hogy egy ilyen hülye szituációba kerülsz. Pedig
1: igen,
0: hát
1: ez a undokságom, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki segíteni akar neki, neked akkor engedd meg, hogy segítsen.
0: Azt el kell fogadni.
1: És aztán pedig sérts meg valami, hogy többet ne akarjon segíteni. Ez az egyetlen protokoll, amit ismerek.
2: Előzékeny dolog, igen, abszolút. Szerintem simán mondhatott volna rá, igen. Sem, eddig nem tart.
0: Igen, hogy megborult a világ, hogy egyébként ez tök természetes volt még 20 évvel ezelőtt.
1: De ez nem igaz, mert egy csomó ember meg olyan rosszul segít, tudod. Tehát, hogy egy csomó szóval az, hogy jönnek,
0: na, hogy
1: segít.
0: Lehet rosszul gumit fújni?
1: Hát úgy lehet rosszul gumit fújni, hogy közben 3 olyan megjegyzést teszel a másiknak, amit aztán meg hetekig forgatsz a fejedben, hogy ezt most miért mondtad neked, tudod. Tehát, hogy vagy te jó fej vagy, te jó fejember vagy, téged szívesen beenged szerintem egy csomó ember az életébe, de nagyon sok nem annyira jó fejember van.
0: És az is fölajánlja, hogy segít? Te fölajánlja a segítséget, és utána beszól neked?
1: Igen, meg ennek van egy ilyen szexista aspektusa is, olyan szempontból, hogy vannak olyanok, bár hogy mondja végig a teljes mondatot.
2: Jogos, de milyen fura világ lett, nem?
1: Igen, de ez régen is megvolt, hogy tesz érted valamit, tudod, ez az ajtóba tett lábtechnika, tesz érted valamit, hogy bizalmat gerjesszen, és aztán pedig mond, vagy csinál valamit, ami meg utána, hogy ezt...
0: Ja, hogy kérném a jussomat.
1: Igen.
0: Fújás után jön egy hogy szíván.
1: Neked ez ja. Nem az életednek a része, ugye? Pedig nagyon hamar eszedbe jutott, hogy mit lehet.
2: Igen.
1: Igen, és hogy a nők azért ezt tapasztalják a hétköznapokban.

0: hogy nem vagy nő, ugye, aki ezt ilyet már látott volna, de hogy ez is benne van nyilván. De amúgy ez egyértelműen az, hogy volt egy rossz tapasztalata valakivel, vagy valahol.
1: És valamikor ezért lepattintott.
0: Sajnálom, Feri.
2: Igen, meg ebben tényleg ez is benne van egyébként, amit mondasz, hogy a nőnek erősnek kell lenni, meg kell oldani. Nem lehet gyenge, mert akkor az kicsit akkor az úgy tudod, kidobja a társadalom, majd ő megcsinálja.
0: De értem. Addig. Kedves Ferenc, Katalin vagyok a vezetőről.
2: Ez a dolog nem így történt. Ide jött, erőszakoskodott, molesztálni kezdett, enyhén megfogdosod.
0: Cigarette lógott a szájából.
2: Igen,
1: és láthatóan ittas volt.
2: Láthatóan ittas volt, 20 kilométeren keresztül követett utána. Pászton tudtam lerázni. Egy dohány volt mögött.
1: Vagy a másik, hogy jövő hét kedden délután 4-kor találkozunk a benzinkúton. Egy fújásra.
0: Igen. Azt mondjátok meg inkább, miért van az, hogy a kocsim folyamatosan azt írja ki, hogy ereszt a kereken, miközben csomó helyen megnézett, és sehol sem ereszt.
2: Azért, mert nem Rákóczi Feri tankol melletted.
1: Mert én megcsinálnám neked, én fölfújnálam. Nem.
2: Ott ülne melletted, már fölfújnál. Előrébb
0: fújtak fel, Feri, de
2: egy ereszt vagy...
0: Most engedném magam.
2: Mind a négy ereszt vagy egy ereszt csak.
0: Az első kettő.
1: Az első kettő szenzor.
0: Rúgdasan le róla?
2: De várj, mindig fölfújod és mindig leenged?
0: Nem enged le. Tehát az van, hogy megnézik ott a rendes manuális cucca, és igen? Akkor ugyanannyi van benne, mint amennyi hagytak, viszont a szenzor nem ezt érzékeli.
1: A szenzor
0: sárgán rossz. Mutatja.
1: Igen.
2: A szenzor ott sárgán, az tulajdonképpen csak egy hőmérséklet változást érzékel. Mert most reggel hűvös van, de délután még meleg, és ez folyamatosan ugrál ide-oda. Kitágul a levegő,
1: de várjál, hát amikor a magát? Szenzor sárgát mutat, tehát azt mutatja, hogy alacsony, rámérnek kézzel, akkor jót mutat.
2: Azt kell összehasonlítani, hogy a szenzor, amit mutat, ugyanannyit mutat el a műszer. És valószínűleg ugyanannyit fog. Mert nem. A sárgán villog, vagy sárga az még csak így jelez, hogy nem kicsit érti. Alacsonyabb. De értem,
0: lehet,
2: értem,
0: hogy azért
2: értem.
0: Sárga, mert előülök.
2: Nem, ez azért sárga.
0: Is, hogy hátul vagyok.
1: Hát, de akkor nagyobb a nyomás.
2: Azért sárga, mert nagyon szenved az első gumi. Próbál jelezni, hogy ülj hátra. Nagyon, az első gumi nem tud máshogy jelezni, csak szól a szenzornak, hogy fiadna jelzés, baszki. Meghalunk, hallod? Hát kész nem bírjuk.
0: Nagyon nehéz jól gondoskodni egy autóról.
2: Igen. Na jól van. De ezt megnyugtat, hogy vannak még úri emberek. Jól csináltad, ez ne riasszon el. Ma is gurulj oda valakivel, és próbálj meg fejfújni a kerekét.
1: Megveretem magam.
2: Így van, jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30, nem sokára, jó, ha van közlekedés, dobjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: Rádió 1-en.
1: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Letartóztatták Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát. Már lehet jelentkezni a közigazgatási ösztöndíj programba. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Drónok repülnek a szűrőültetvények fölött, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik. Így szűrik ki gyorsan az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikerrel alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. Mindenről Bogya Sándor, a Nébih osztályvezetője beszélt.
2: Óriási segítséget jelenthet, a szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: Már lehet jelentkezni a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi év folyamába. A februárban induló képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. Jelentkezni október végéig lehet. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő, ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton Pilisvörösvárnál a 16-os és 17-es kilométerek között az úton dolgoznak, esetenként félpályás lezárás nehezíti a haladást.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8, ez pontosan 5 perc múlva, 6 perc múlva, 7 perc múlva, mindenki nézzen az órára. Úgy is akkor ez a...
1: Körülbelül itt szokott mondani mindig.
0: Így van, körülbelül itt mondod.
2: Mindenki tudja, hol van a helye.
0: Igen, igen, igen. És kulcsos játékunkra is lehet itt aztán telefonokat pattintgatni, gyerekek, gyorsan, szépen, lassan, hogy legyen nekünk jó sok kulcsunk, mert hogy, hát figyeljetek, mennyi az annyi, igazából egy hét múlva adjuk a kulcsot. Egy hét múlva, talán pont ilyenkor.
1: Igen.
0: Igen.
1: É, úgy van, pont.
0: Egy hét múlva pont ilyenkor már kulcsot osztunk, úgyhogy reméljük jó idő lesz. Jó lenne valami nem ilyen esős, hideg, borongós időbe kulcsozni, hanem...
1: Nem lesz, itt már soha nem lesz eső.
0: Az hanem. Eső, az igen, eső, nem akartam mondani, az nincs. Jó, úgyhogy gyorsan, most aki ügyes, gyors, flott, és telefonál nekünk, az már is. Kap kulcsot, halló Timi, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Hello! Timi, mi a helyzet, honnan hívtál minket?
3: Fejér megyéből, Sárosról.
0: Sárost. Nagyon jó, igen. És milyen foglalkozó, Timi, mit csinálsz?
3: Hát most jelenleg munkanélküli vagyok.
0: Ó,
1: de nem, nem erős.
0: Önszántadból, vagy kirúgtak, vagy elmentél, vagy eljöttél?
3: Önszántamból.
0: Elég volt.
3: Igen, és most igazából a kisebbik gyerkőcöm első osztályos lett, úgyhogy most teljes mértékben rá szeretnék koncentrálni.
0: Jól van. Jól van. Oké, figyelj ide. Akkor mondj egy szlogen nekünk, és meg is vagyunk. Timi, megvan a kulcsod. Októberben találkozunk.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó! Ügyes vagy, jól van.
3: Oké. Köszönöm szépen.
0: Nem sokára találkozunk, most már tényleg nem sok. Reméljük, hogy jó helyre megy a sok-sok nyeremény, és akár te is megnyerheted. Jó? Köszi, Timi.
3: Oké, köszönöm. Sziasztok!
0: Csáó, hello. Na jó van, gyerekek. Oké, már pont egy hét múlva. Na, megnézted a kis naptáradat?
1: Igen, most ír egy pici zápor, de biztos, hogy nem.
0: Igen, ír valamit, látsz valamit?
1: Látok, igen. Igen, ilyen 18-20 fokot ír, tehát az nem rossz. Addigra meg még tudod, hát holnapra nem tudnak jósolni, hát mondjam, hogy jövő hétre.
0: Igen. Na mondjad, mondtad, hogy van valami kis rövid, mondhatod.
1: 1944-ben foglak benneteket elkalauzolni, ez ugye
2: nem... Veszélyes időszak.
1: Nagyon veszélyes, igen. És a Trax-szigetekre fogunk elmenni.
0: Na.
1: A Trax-szigeteket ugye megtámadták az amerikaiak, mert egy fontos bázis volt, és hát fejvesztve menekült mindenki a szigetről, az amerikai légierő levonult, ugye a kimenetelét tudjuk a történetnek, ám ekkor egyszer csak egy dél-koreai férfi előmászott a Trax-szigeteken, miután mindenki eltűnt, előmászott, és azt mondta, hogy ha-hó, van-e itt valaki? Ő egyedül volt.
2: Ha-ho.
1: Így mondta. Dél-koreai férfi. Így mondja.
0: Itt az amerikai háború szakai, Japán szigetvilág, ez hol vagyunk?
1: Igen, ez a Japán szigetvilág, nem tudom, hogy került oda a koreai csávó. A lényeg, hogy ő előjött a bozótból, és ezt mondta, hogy ha-ho, kicsit várt, hogy mi történik, és egyszer csak 7 ha-ho érkezett rá vissza, 7 japán nőtől.
0: Na mi van? De várjál, mi van? Tehát a második világháború vagyunk. Előmászott.
1: Előmászott a csávó.
2: Egy kandúr és 7 bige?
1: Igen, igen. Na, már meg is fogtad a lényegét a dolognak. Ugye a támadás alatt mindenki elbújt. Elmenekült a szigetről. A legtöbben elmenekültek, de 8 ember, egy férfi, aki dél-koreai volt, vagy Tájván, tök mindegy, és 7 japán nő ott maradt.
2: Hét
1: Beneton
2: szituáció
1: volt akkor. 8 évig éltek együtt, az első kérdésem, azon kívül, hogy nyilván fölmerül, hogy hogy éltek meg ilyesmi, de volt még egy csomó tartalékuk, amit ott jöttek a japán katonák, azt fölélték, aztán kitálták, hogy horgásznak vizet.
2: Löncshús konzervek.
1: 8 évig voltak együtt, mi lett a végeredmény a 8. év végére az egy férfi 7 nő felállásból?
0: Elmondom neked.
2: Vagy megölték?
0: Nem.
2: Vagy pedig Szerintem rengeteg gyerek.
0: Én azt mondom, hogy 100-an lettek a szigeten.
2: 100-an?
0: Vagy mondjuk 50-en. Tehát mindenki csinált 2-t, plusz ők voltak 80, plusz a csávó, tehát szerintem az, hogy benépesítették
2: de akkor
0: a
2: ilyenkor,
0: szigetet.
2: Ilyenkor mi az első gondolatod? Az, hogy egy idő után, tehát hogy
1: hát
2: ez örömszerzésből születnek, vagy csak azért, mert nektek most itt be kell népesíteni a szigetet?
0: Nem, szerintem az lehet, hogy megfejtették egy történetét, ami most indul, de ott indult, és most van eredménye, és most már több száz leszármazott él. Tehát, hogy valami oda lyukadunk el, hogy 45-ben indult ennek a szigetnek a sztoria, de kiderült, hogy most már mit tudom én, 500-an élnek ezen a szigeten, és 50 éve mindenki kicsit papamama testvérek mindenhol.
1: Ott azért
0: és egy ilyen beltenyészet lett.
2: De elhozták végül őket? Vagy
1: elhozták, tehát a 8. év végén, a 8. év végén ugye Kim, vagy nem tudom, hogy hívják a csávot, pont horgászott a tengeren, és meglátott egy hajót, integetett neki, és hazavittek mindenki.
2: Én ezt már nem bírom.
1: De tehát a 8. év végére egy számot kérek szépen tőletek.
0: Akkor nem vagyunk rossz a szám. A szám. Nem vagyunk, mondtam, hogy nem vagyunk rossz.
1: 8 év, 7 nő, hány
2: hát
1: gyerek?
2: Hát figyelj, minden évben szülhet mindenki egy gyereket.
0: Oké, okay, várj, jó. Okay, tehát minden évben szül, akkor
2: 786.
0: 56 gyerek, volt ott mondjuk dupla gyerek, meg ikrek, meg stb.
1: Nem, sokra, de 50 alatt vagyunk egyébként.
0: 50 alatt
1: vagyunk, jóval.
0: Na, mi lett a szám?
1: 27 gyerek született a 8 év alatt az egyetlen egy csávótól, aki időközben egyébként megtanult japánul, és a 7 japán hölgy szerint...
0: Mindegyiket elkapta?
1: Mindegyiket elkapta, és a 7 japán hölgy szerint kiváló férj és apa vált belőle mindenkinek.
2: De ez milyen aranyos már, hogy megirigyelték egymás gyerekét. Hát akkor én is.
1: Akkor én is.
0: Zseniális a történet. Zseniális, érted? Előjött a csáv, hogy és megjelent hétnő, mi is itt vagyunk.
2: De
0: és akkor évente egyet vart le, mert ha 7 év után meg azt mondod, csendben megyek, vagy 8 év után. Tehát én évi egyet.
2: Látod, mi van akkor, amikor nincs telefon a kezükbe egész nap? Csak ez ennyi történik. A másik meg az, hogy milyen durva, hogy akkor milyen egészséges életet élhettek. Gondolj bele, hogy ott nem volt akkor meddőségi szituáció, és semmi. Hanem ott volt egész nap tengerpartozás, napocska, halacskevés.
1: Melócska, ugye a vizet elő kellett keríteni, kellett halászni valami élelmiszer.
2: Éjszaka óriás lesz, finger party.
0: Hát igen, ez ugye csendes óceáni térség, tehát ott jó sziget, jó kaja, fehér homok, nagyjából jó tenger. A csávónak azért milyen 8 éve lehetett? 8 év, 8 nő áll azért veled szembe.
2: Aztán hazamegy a családjához, és mi történt 8 év alatt?
0: Hát, szeretném bemutatni Hincseng, Pinget, Hient, Sziant.
1: És téged, hogy is hívnak? Mindegy, de érdekes, gyerünk tovább. Hazavitték őket, a japán hölgyeket Japánba, a koreai férfi pedig hazatávozott Koreába, és egy idő után elkezdte furdalni a lelkiismeret, hogy vajon mi van az én kis családommal?
0: Hogy mi van a gyerekeivel?
1: Hát persze,
0: mert a feleségeivel. Maradtak a gyerekek. Aha.
1: És elkezdte földeríteni a szálakat, de ez már sok évvel utána történt, hogy elkezdte földeríteni a szálakat, és sok évvel az eset után is volt két nő, aki azt mondta, hogy Kim, én a tied vagyok.
0: Hogy jövök.
1: És újra összeköltöztek. Újra összeköltöztek.
2: Két nővel költöztek?
0: De a 8-ból 2-vel.
1: Igen, a másik 6-ról nem tudjuk.
0: 2 nem tudta elengedni. Azt mondta, jövök.
1: Örök szerelem.
2: De most ez egy olyan csapatépítő volt, amit azért nehéz utána reprodukálni. Tehát gondolod, voltak jó emlékek, jó dolgok, nagy érzések.
0: Hát meg kérdezem, de mi volt a nők között? Most vele alszik, most vele. Tehát ezért ez nem lehetett egy ilyen kiutatás. 8 nő, együtt aludtak a nők is, szerinted?
2: Ott már volt
1: ilyen együtt 8-an együtt alszottok? Te mit csinálsz? Beosztod? Azt mondod, hogy a hétfő az a tiéd, kedd a tiéd.
0: Szerintem volt perpatvar a csajok között. Tehát egy pasit van 8 nőre, ott szerintem azért volt kis kakaskodás.
2: Szerintem az van, hogy ilyenkor, mivel a halál árnyékában éltek, tehát bármikor lehet, kicsit azért másabb a szitu. Biztos volt kakaskodás, de például ott van az, hogy mennyire könnyebb gyereket nevelni, hogyha ott vettek 8-an egymás gyerekeire. Érted? Tehát, hogy nem ugyanazok a fajta stresszek vannak, mert ott kell egy összefogás, egy ilyen nagy közösségi szellem.
1: Jó, de azért 27 gyereket, amikor ott hagynak neked, hogy mi elmentünk horgászni.
2: Na, ma?
0: Hát ez az 27 gyerek, az nem is mindenkinek egy. Tehát
2: Zsanett,
0: az
2: a mindenkinek... ma te vagy a felelős a gyerekek, mi meg strandolunk a másikon.
0: Átlagban csinált mindenkinek 2-t, vagy majdnem 3-at.
1: Többet, 3.
0: Tehát majdnem mindenkinek legyártott a gyerek 3 gyereket, igen. Azért az le a kalappal. Termékeny volt a kis dél-koreai csákó.
2: De látjátok, ez az ázsiai volt. Temperamentum, hogy ha most 8 évre félretettek minket, azért nem lehetünk hát lusták, tudod?
0: Igen, akkor csináljunk gyereket. Igen.
2: És ez miért, amikor eltűnik egy családtag az ott csendes óceánon, majd hazajön három unokáttal.
0: Megérkezik 28 gyerekkel. 8 év után az a séta. Azért egy karácsonynál ott 10 évvel tettével nagyokat nézem. Te melyik vagy? Na most hol a bátyát? Hol az öcséd? Hol a testvéred? És a két csaj azt mondta, hogy akkor ők hárman haltak meg, vagy hárman élik.
1: Igen,
0: az életüket.
1: Igen, hárman éltek tovább, mert ugye meghalt a férfi, apa. A nőkkel nem tudjuk, hogy mi van, de ketten mondták azt, hogy ők nekik ez annyira szép volt ez a 8 év, vagy 7 év, hogy szeretnék ezt folytatni.
0: Minket miért idősek otthonával meg leszázalékos lalással fenyegetnek? Ez mennyivel szebb élet így, ugye? Nem? Hogy fejezed be, hogy még a 8-ból két nővel együtt élsz? Gyertek itt, akkor éljünk hárman. Két nő is jobban van egymással, te is jobban vagy a két nővel. Tessék?
2: Te inkább ilyen feleség.
0: Én is szültem volna neki 2-t simán, most miért vagy ilyen? ott ragadott rák szigeten. Simán leszülök neki kettőt.
2: Megnézd volna a derékigérő szőkehajad. Ha-hú! Amúgy,
0: és a japán csők nem rosszak. Én bírom a japókat.
2: Nagyon szépek a japánok.
0: Igen, igen.
2: A kínai lányok is nagyon szépek, meg a japánok.
0: Japán, japán. Kis nyöszörök.
1: De ez a mosásnál van.
0: Ja, ez természetesen, amikor a kókuszdiót mosok. Így nevetnek. Igen, így akkor mosok a kókuszdiót, arra gondolok.
2: Igen, a másik, ami szerintem nagyon érdekes, hogy gyönyörű bőrük van. Tehát, hogy én nem tudom pontosan, mi történik, milyen arcápolási rúzsulok vannak. Meg, az nem a festék.
1: Nem a gések, nem amikor ilyen szépen ki van.
2: A gések, tehát nem japánok.
1: Sminkelve.
2: Vagy erre? A gések japánok?
1: Hát szerintem igen.
2: Jó, tényleg. De én úgy emlékszem. My bad. I'm so stupid. Very stupid. Sorry for me.
1: Szóval igen. 7 gyönyörű nővel eltengeted az életedet 8 éven keresztül.
2: Hát, minden gyönyörűek voltak.
1: Akkor 8 csúnyával.
0: Minden társadat cécette valami bombarepesz, meg valami amerikai lövészárból fejbe lőtték. Te
2: Paris meg nyarákok csemegésznek a májukból.
0: Igen. Te meg ott maradsz Drák szigetén, és még 8 sajt levarsz.
1: Eljön
0: így
1: az
0: kell.
1: A pillanat, amikor azt mondod, hogy nem, és el akarok úszni a sziget?
0: Szerintem nem.
1: Nem?
0: Hát gondold el, 8, a kegyeidet keresik. Azzal szexelsz, úgy csinálod. Hát szerintem a csávó imádta. Hát mit tudsz meg császár, ebben, nem? Mi? Hát az élet császára
2: vagy. Az a kérdés, hogy hol voltál?
0: Igen, a sziget másik oldalán. Mikor jössz haza? Hülye, hova mennék? Szigeten vagyunk.
2: Megint az a ribaca voltál?
0: Igen, az a ribaca testvérem. Na jó van.
2: Ez kemény, ez kemény. Kizden.
0: Megnéztem ezt valahol, ez valahol nagyon messze van már. Ilyen Ausztrália fölött jóval, a Pápua Új-Guinea fölött. Ott nagy harcok mentek, ez a csendes óceáni rész, ott a japánok meg az amerikaiak az őt keményen.
2: Én kicsit ettől is féltem, amikor mentünk együtt a Maldívra, hogy nem a mi ilyesmi legyen, hogy ott maradunk, a lányok meg Zsül.
0: Te, Júli és Anna ott marad Zsüllel. Mi Ferivel átkájpirényi az ufongat, a másik oldalra Zsül ott marad veletek, szültek neki fejénként egy 6-6 gyereket.
2: Te Feriből csinálsz motorcsónakot.
1: Csak menekülhessen.
0: Mi lennék, hogy
1: fogunk úszni.
2: Megoldjuk.
1: De mondjuk én most nézem ezt a Trax szigetet, ez nem egy nagy sziget.
0: Nem. Ez a Trax, azért.
1: Ez azért nem egy nagy.
0: Igen, olyan nagyon nem sétáltak azért, mikor elmentek külön.
2: Volt egy olyan film, amikor az volt, hogy hajótörés szenvedtek egy ilyen luxus hajónak az utasai, és akkor néhányan kikötöttek, túlélték. És ott az volt, hogy a takarítónő volt az egyetlen, akinek volt túlélési képessége, és őtől csak tüzet rakni, halat pucolni, meg ilyen szarságok, és átvette a hierarchiát, tudod, ott voltak a milliómosok, akinek takarított, meg ilyenek, de mondta, hogy no, hát ugye, ki tudja, kinél van a tudás, hát most már akkor én vagyok a Big Boss. És ő lett a boss, és ott voltak ezek a mindenféle emberek, és a takarítónő, aki szintén ázsiai volt, átvette az uralmat felettük, de ilyen, teljes ilyen hierarchikus terror volt, és odáig fajultak a dolgok, hogy ezek azért nagyon puha férfiak, akik ott voltak a szigeten, az egyik a prostituáltja lett a csajnak. Így
0: ez a film, ezt megnézem.
2: Ez nagyon-nagyon jó. És a többiek pedig próbálták leváltani, pucsolni, meg ilyenek, és utána kiderült, mert ez nagy szigeten, nem akarok spoilerezni, de kiderült, hogy a sziget másik oldalán teljes populáció van.
0: Ezek meg ott nyomorultak.
2: És azok meg már teljesen, figyelj, ott már olyan állapotok uralkodtak a végén, tényleg, hogy volt egy darab hajóron, csak abban aludtak éjszaka, de csak a főnök, vagy a takarítónő, a kis ribia az a sát, és ez a többiek meg ott ilyen túlélésért küzdöttek, és annyira jó volt ez azért, hogy a nő ugye nem akarta feladni. És így jött a dilemma, hogy akkor
0: mi legyen.
2: Mi legyen.
0: De jó, de ez film vagy sorozat?
2: Film.
0: Film? Ez igen. Jónak tűnik.
2: Nagyon vicces.
0: Na jó, a gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, nem sokára, pontosan 8 óra, úgyhogy ha van friss közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, és valami egészen mással megyünk tovább rögtön a hírek után.

0: bulit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre. Újra jön. A Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
6: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil orrspré törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
10: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Budapest 13. kerületében új városrész épül, a Láng negyed, amely már most a befektetők fókuszában van. Erős Váci úti lokáció, 2 hektáros park, közvetlen metrókapcsolat, magas bérleti kereslet, hosszú távú hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot www.langnegyed.hu.
13: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
14: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
15: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
16: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan-ban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
17: Marina sétány,
18: prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Bét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Bét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Sávosan nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállása Budapesten. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce null pontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő. Esti nem fog, csak mérsékelt marad a szél is. Ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét utolsó napja is derült napos száraz időben telik majd, és úgy tűnik, hétfőn sem lesz jelentős változás. Esni aznap sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: 8 óra után itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello!
5: Hello, Bello!
4: Hello, Eszter, hello, Feri, hello mindenkinek! Hello, Bello, és már is folytatjuk. Időjárásunk?
5: No, rendben van. Micsoda, viccelsz.
4: Mi pedig megyünk tovább, és egy nagyon izgalmas dolgot találtunk itt. Mi nagyon szeretjük a Steigerwald Krisztiánt. Ugye ő generációkutató, és mindig sokszor meghívtuk már ide a stúdióba, meg hívtuk telefonon is, hogy az ősöktől örökölt dolgok, meg a szülők, meg a nagyszülők. Na, de itt aztán most valami egészen másról beszélt, mert kiderült egy előadásából, hogy a pénzügyi szokásaink az bizony már elkezdődnek akkor, amikor mi még meg se születünk. nekünk, és már a nagyszülőktől generációkon keresztül örököljük őket. Vagyis azt, hogy a nagyszüleid hogy álltak a pénzügyekhez, milyen beidegződéseik voltak, hogy az anyád mennyire spórolt vagy nem spórolt, hogy neked mit tanított a pénzről, az mind-mind-mind annak a hatása, hogy te hogy értékeled, milyen az anyagi helyzeted, hogy válsz a pénzzel, és a párna cihától hogy jutunk el a digitális zseppénzig. Erről tartott előadás. Gyerekek, ez egy érdekes dolog, mert ha meghallgatod, megérted, hogy nem is biztos, hogy te rontod el, csak lehet, hogy láttál egy olyan szülői mintát, hogy anyád vagy apád vagy a nagyszülők bűnös dolognak, rossz dolognak, vagy valami másnak
5: vagy
4: tartották,
5: féltek
4: vagy féltek tőle.
5: És igen. Akkor ezen elv alapján mi ezt tovább is adjuk, ugye? Tehát ha mi is kaptuk ezt a pénzügyi tudatosságunkat, ezt tovább is adjuk.
6: Vagy
5: tudatosságunkat. Akkor most csak annyit szeretnék mondani a Pandának és Soma, bocs, srác.
4: Igen, nem, Panda és Soma, a kártyátok le van tiltva, és megtanuljátok újra, mi az a készpénz, mert fogalmatok nincs, csak egy számot látok a kijelző, míg a nagyanyátok párra cihába és befőttes üvegbe tette el a pénzt.
5: Mama ügyes volt.
4: Igen. De hát erről edől is. A pénzhez mindenkinek van valamilyen viszonya. Vagy van pénzed, vagy nincs pénzed, de ugye mindenkinek vannak pénzügyi ügyei.
5: Igen. Optimálisabb, ha van.
4: Ha van, de az is lehet, hogy nincs. És itt jön képbe a Krisztián, aki elmondja, hogy nem tud megváltozni a hitrendszered annélkül a pénzről, ha ne értenéd meg a szüleid és a nagyszüleid működését és a generációs mintáidat, ami hát tulajdonképpen öröklődik. Kinek gyűjtötte párnacihába és befőttes üvegbe a nagymamája? Kinek gyűjtött a saját temetésére a saját nagymamája?
6: A nagyszüleim nekem ezt csinálták, illetve belevalták a kabátnak a belsejébe a pénzt egymás elől, és akkor a nagyomám varrónő volt, és amikor nagyapám elaludt, akkor kibontotta a varrást, kivette a pénzt, és visszavarta. Igen, ügyes. De olyan szépet ott várni, hogy ugye nem vette észre az öreg.
4: Ők bevarták a kabátba, mi digitálisan elutaljuk nekik a Revolutra. Érted? Eltelt 30 év, és mekkorát változott a dolog. Ők még bevarták, mi gyerekek már készpénzt se látnak.
6: Minket meg bevarnak majd.
4: Minket bevarnak, és úgy költik, mintha nem fogyna el, de nem az ő hibájuk, hanem nincsen készpénz. Kezükbe. Így van. Úgyhogy azonnali tiltás. Revolutra, mindenhova.
5: Végeztünk!
6: Az igen. Életbe vissza kell őket vezetni valahogy.
4: Igen. Na, egy nagyon jó kis előadást tartott a Krisztián erről, úgyhogy rögtön felhívjuk, hogy segítsen nekünk ez ügyben egy kicsit eligazodni. Már itt is van a vonalban Steinger volt Krisztián. Hello Krisztián, jó reggel, csáó!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Örülünk, hogy két előadás között szállnánk egy kis időt ránk, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Na, hát ez milyen érdekes dolog, ugye, hogy azért tőled már nagyon sok előadást hallottunk, meg beszéltél, itt voltál velünk, nagyon sokszor hívtunk meg. De hogy a pénzügyünk is egy ilyen helyzet, hogy ez akár transzgenerációkon keresztül öröklődik. A hozzáállás, a szülői minták, a nagyszülői minták. Legalább akkora a távolság egyébként a pénzügyekben, mondjuk egy nagyszülői meg egy unokás generáció között, mint ahogy egyébként minden másban?
7: Igen, szóval a gazdasági környezet sokkal gyorsabban változik, mint a család pénzügyi mintázata. És ez talán azért érdekes, mert hiába jutottunk el oda, hogy most már kriptovaluta, meg mobiltelefonon van a pénz, alapvetően egy csomó olyan pénzügyi öröklődésünk van, ami a nagymamának a befőttes üvegéből vagy a párna cihájából indul el. Szóval, hogy a kor megmondja azt, hogy milyen pénzügyi világban kell megtanulnunk élni, a család viszont megmondja azt, hogy ebben a világban mit jelent számodra a pénz. És érzelmeket örökítünk a pénzzel kapcsolatban. Ez lehet félelem, vagy lehet bátorság, meg tabu, meg hibázási lehetőség, vagy hitel, de az, hogy ezt most éppen milyen világba fogod megtenni, ez ettől független. És hogy ezért nagyon érdekes, hogy ezek ilyen transzgenerációs módon mennek tovább a pénz esetében is. De ami a számomra a legfontosabb itt a generációk szempontjából, hogy az egyáltalán, hogy kinek mit jelent a pénz, mi az igazi pénz, mert ugye az én gyerekkoromban még a pénz az a készpénz volt, aztán ahogy kezdtem növekedni, jött a bankkártya, ami egy kézzel fogható kártya volt, most már a telefonon van a pénz, és szép lassan eljutunk oda, ezt jobban tudod, a kriptó meg a digitális eszközök felé. És akkor felteszem a kérdést, hogy melyik az igazi pénz, és hogy a mi generációnk, mondjuk Feri mit fog válaszolni?
5: Csak a cash.
7: Csak a cash, ugye ezt ennek is tudjuk, hogy mindig 4000 forint van a pénztárcájában, akkor érzi magát.
6: Megszólítva érzem magam, igen, biztonságban. Ez a safety.
4: Igen.
7: Pár hete mondtad reggel, úgyhogy azóta megjegyeztem, hogy 4000 forint meg ott kell lenni. De az én gyerekeimnek a pénz az nagyon sokszor csak egy szám a kijelzőn. És hogy önmagában az, ugye a viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód. Na ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
5: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen, én a
4: nem
5: gyerekeimnek.
4: Nem tudja ugyanazt jelenteni.
5: Hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de, hogy az próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
4: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem űrül ki a zsebe, nem az, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami az odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalóka. Tök más pszichológiailag maga a tényező, mit jelent a pénz.
7: Ha azt hozok érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generációk pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
4: Mi a legnagyobb generációs különbség, ugye? Tehát, hogy vannak a baby boomerek, az Y generáció, van az Z generáció, akkor beszéltünk, akik tényleg már csak egy kijelző, a baby boomerek ugye megjönnek ugye akár még a háborúból, a hiánygazdaság, spóroljunk, jaj, a hitel, de veszélyes. De most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
7: Öt dolgot mondanék, amiben a legnagyobb különbség van, és nem is ilyen generációs szinten, inkább abban, hogy az elmúlt 50-60 évben hogyan változott. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás, érzelmi szinten is brutálisan nagy változás, bankok szempontjából nagyon nagy változás, mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, mennyi berányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szeretek azzal fizetni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni. Hogy hosszú távon gondolkozol, ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötötti a pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
4: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte aztán, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova, biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
6: Szóval pedig csak 30 évig kell törleszteni.
4: Igen, pedig 30 év, és azt mondja az és, hogy köszönjük, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
7: Igen, nekem ez abszolút a biztonsághoz kötődik, mert ugye régen azt mondták, hogy az a biztonság, hogy van egy lakásod. És hogyha a lakást akarsz venni, az föl kell venni egy hitelt. De egy mai fiatal azt mondja, hogy a lakás az egyáltalán nem biztonság, mert hogy elkötelezed magad 20-30-40 évre, és arról sem tudja, hogy hol leszek 20-30-40 év múlva.
4: Szóval, milyen hogy sokat változott a gondolkodás, de érdekes.
7: Igen.
4: Hogy neki a mobilitás a függetlensége, nem? Vagy az, hogy azt mondja, én mobilis vagyok, tudok költözni, nem veszek fel 30 évre, nem tudom, 100 millió forintot.
7: Pontosan, és hogyha te azt hozod a családba, hogy a biztonság az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban. Szóval egy banknak, egy pénzügyi intézetnek ezt kell megtanulnia, hogy nem attól lesz 21. századi egy bank, hogy, hogy az ügyfélnek kell megérteni a bankot, hanem hogy a mostani fiatalokat kell tulajdonképpen megérteni, a banknak a világot kell megértenie.
4: A képességeink egy kicsit javultak? Tehát amíg mondjuk a szüleinek nem feltétlen volt pénzügyi érettsége, mondjuk az generációnak, ahhoz képest, hogy nem fog kápét a kezébe, és csak költi, mert digitális, javult az érdemei, vagy javultak a képességei a pénzköltés terén, vagy a pénzügyi kultúra terén?
7: Hát ez egy vidám műsor, egy optimista műsor, de nem.
4: Nem javultunk, tehát egy csomó lehetőségünk van, de javulni nem javultunk közben.
7: Nem, mert hogy ez viszont transzgenerációs, tehát ezt a családokon belül kellene megtanítani, és hogyha a szüleinknek nem voltak ilyen nagyon tudatos dolgai a pénzügyi töltéssel kapcsolatban, csak félelmei és érzelmei, azt nagyon nehezen fogod kognitív irányba lefordítani. Tehát hogyan tanítja meg egy mai ember a gyerekét pénzt költeni? Ebben azért nagyon komoly hiányosságaink vannak. Vannak programok, tehát rengeteg mindenhol megjelenik, már az iskolába próbálják tanítani. Van változás, de azért még nem lehet azt berészen kijelenteni, hogy igen, a mai fiatalok sokkal tudatosabban, nem, ezt azért nem.
5: Annak mi az oka, amikor a generációváltásnál fordul a szemlélet? Ugye ezt te is mondtad most,
7: igen,
5: hogy nem feltétlenül úgy öröklődik, hogy ugyanazt csinálom, mint anyámék, hanem lehet, hogy pont az ellenkezőjét, de ez nem csak a pénzügyi kultúrára igaz, mert ismerünk olyan szülőt, aki tisztaságmániás, állandóan rend volt, a gyerek meg olyan kupis, hogy ezt el nem lehet mondani.
4: Igen.
5: Ez mi múlik, hogy valakinél megfordul, vagy ugyanazt viszi tovább?
7: Hát ez személyiség, ez kevésbé generációs, ugye ez pontosan tudjuk azt, hogy nagyjából a DNS térképünk az a nagyszüleinkre hasonlít, és nem a szüleinkre, tehát hogy egy olyan dolgot nézhetünk tulajdonképpen a generációváltásnál, hogy a nagyszülővel szemben a szüleim azok ilyen dafkemást akartak csinálni, és én is dafkemást akarok csinálni, mint az én szüleim, akkor viszont pont ugyanazt fogom csinálni, mint a nagyszüleim. Szóval amit kérdezel, az inkább személyiség, meg családon belüli viszont

0: Hát jóval fiatalabb vagy, mint én, vagy mi, ugye, te fiúk. Tehát, hogy...
1: Köszönjük
2: szépen.
3: Tízes, nem olyan sok.
0: Hát,
3: 10-20-as?
0: Engedjük el, igen. De hogy alapvetően azért az, hogy a pénzhez a félelem kötődik a magyar társadalomban, az nagyon régóta bennünk van. Tehát ahogy mondtam azt, hogy sokkal gyorsabban változik a gazdasági környezet, mint a családi mintázat, azért ez erre is vonatkozik. Hogyha a mai szülők nagy része megpróbál félelemmentesen bánni a pénzzel, akkor nagyjából 2-3 generáció még teljes valóságában át fog menni az utódainkra. De én szerintem nem félelem nélkül próbálunk bánni, tehát én ebben vitatkoznék veled, Eszter, de én azt gondolom, hogy inkább rekompenzáljuk a saját gyerekkorunkat, tehát hogy sokkal több mindent adunk meg a gyerekeinknek, amit mi nem kaptunk meg a gyerekkorunkban, de nem biztos, hogy emögött nincsen félelem.
3: Nintendo.
2: Azt adjuk nekik, amit magunkban akarunk pótolni. Persze. Igen, azokat a lyukat próbáljuk betömni. Igen.
0: És abban nagyon sokszor félelem van, meg bizonytalanság van, csak úgy csinálunk, mintha nem. Csak a gyerek sokkal okosabb, és ezeket átlátja.
2: Krisztián, nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell, elengedünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, köszi, jó munkát. Köszönjük szépen, Istengerber Krisztiánnak, köszönjük szépen generációkutatónak. Milyen érdekes, nem, hogy azért ez a pénz is milyen lenyomatot, hogy mit láttál, mit viszel tovább, hogyan költesz, mit költesz, és hát itt még aztán nem beszélünk majd a következő generáció, akinek már nem is ők fogják megmondani, nem jönnek ugye ott is az AI, meg az AI döntések, meg minden, szóval itt nagyon izgi
3: a dolog. Az édesapja már az AI volt.
2: Igen.
3: Mi volt a bölcsebb tanács, amit anyukád adott a pénzzel kapcsolatban?
2: Hát nem volt túl sok pénzünk, úgyhogy olyan nagyon bölcs tanácsokat nem tudott adni.
3: Majd ha egyszer lesz.
4: Hozd be.
2: Én arra emlékszem, hogy apám jön haza, és akkor ott úgy rakják el a sárga csekeket, és akkor borítékokban benne vannak a csekkek.
4: És akkor a rezsi
2: mellé téve, hogy mi hova, és akkor azt látom, hogy ha minden borítékba bekerült a pénz, akkor az okozott a családba egy ilyen megnyugvást, hogy jól van, akkor mindenre megvan a pénz. És akkor közben tudom, hogy próbáltak meg bennünket így támogatni, hogy azért így legyen. És akkor így, amikor leszoktak a dohányzásról, akkor 200 forintosokat dobáltak a persejbe, hogy a boly, ebből megyünk majd nyaralni. Akkor én ezt kiloptam.
4: De nagy beszélgetések nem voltak a pénzről. Hát nem, nálatok volt? Nem volt.
2: Nem volt igazából.
4: Hogy nálunk sem volt.
2: Nehéz ott pénzügyi kultúrát találni, ahol nincsen pénz. De az is egy pénzügyi kultúra. Ők azért nagyon spórolnak, még most is azt mondják, nagyon vigyáznak rá. Te ki kell írtanod magadból azt a szorongást, hogy mi van, ha nem lesz, meg nehogy te is olyanná váljál.
4: Na de mi van, ha nem lesz?
2: Tessék?
4: Hát de mi van, ha nem lesz? Na?
3: Hát én akkor köcsön kérek Balástól.
4: Hát én is hozzám megyek.
2: Hogyha nem lesz?
4: Igen, mi van, ha nem lesz? Mert érted, tudom, hogy az új generáció másként gondolkozik, de az előrelátást például, most azt nekünk se, vagy neki se, az most mindegy, hogy az előrelátást és a takarékoskodást, vagy az előre gondoskodást, azt valahogy bele kell ültetni, nem?
3: Belé nem sikerült.
4: Vagy a gyerekünknek, mindegy.
2: Hát eleve nehéz beleültetni úgy, hogy tényleg nem találkozik készpénzzel. Nehéz beleültetni úgy, hogy nem fog pénzt a kezébe. Nehéz beleültetni úgy, hogy hozzáérinti a terminálhoz, és kifizeti. Mert hogy amiről beszéltünk, a pszichológiai nem érzi, hogy ennek mi az értéke.
3: Szerintem mindenkinek valójában nehéz megérteni, aki nem ült még az étkező asztal felett este 6-kor az összegyűrt homlokú szüleivel, azon gondolkodik, hogy akkor hogyan. Tehát aki ezt nem éli meg, a hiányt, de akinek nincs egy krízis az életében, amikor egy ilyen piszicsári dolog, mint a pénz, ugye, mert az egészség az nyilván fontosabb, meg ilyesmi, de amikor ott ültök, és akkor van egy pénzügyi problémátok családilag, azt szerintem az a alapkő, ami hogyha egyszer letételre kerül, onnantól nagyon nehéz elrugaszkodni, hogy azt az érzést nem akarod soha több érezni. De ezek a gyerekek ezt már nem érzik át, mert egyrészt én megóvom tőle, tehát hogyha nekem van anyagi probléma, az én anyagi problémám. Másrészt meg ugye, ha ez meg is történik, akkor ott a sok kiegészítő, hogy most a hitel, hát az én szüleimnek nem lehetett bemenni a providentbe, aztán mondani, hogy persze egy napra másikra megoldjuk, és a többi, és a többi. De teljesen más a...
2: De jó azt is átélni, nekem is kellett átélni. Én mentem úgy osztálykirándulásra, még gimi egybe is, hogy én úgy mentem osztálykirándulásra, hogy tudtam, hogy annyira kevés a zseppénzem. Békés Csabán voltunk, és ott van egy Márvány cukrászda nevezetű cukrászda, nem, Márvány cukrászda, már olyan napig megvan, sose felejtem el. És a Márvány cukrászba mentünk, és én tudtam, hogy ha én itt egy gombóccal többet eszem, vagy egy csomóval többet, nekem úgy fogy el a pénzem a 3 napos osztálykirándulásra, hogy én szombat-vasárnap semmit nem fog tudni venni. Két dolgod van, vagy nem eszel, és azt mondta, hogy most nem kérek édességet, és nem vásárolsz. Vagy elköltöd a pénzed, és két napig utána szorongsz, hogy ne kerülj a pénzköltős helyzetbe.
4: Van tippem,
2: nyilván a segélyre vertem, elköltöttem. Az a szorongás, amit átélsz a következő két napban, hogy ott vagy egy forint nélkül, és még kajálnak, jönnek, mennek, ide-oda mennek, az nagyon hasznos tanulnivaló ahhoz képest, hogy azért aztán úgy máshogy álljál. Tehát ezeken szerintem keresztül kell menni.
4: Igen,
2: és ott álltam két napig.

0: full csórón, azon szorongtam, hogy beülünk egy étterembe, akkor én vizet kell, hogy kérjek. És kerültem azokat az élethelyzeteket, ahol pénzt kellett költeni, mert olyan kevés pénzet tudtak elengedni, hogy elfogyott a pénzem az első nap Békés Csabán a Márvány cukrászdában. És ez a sztori megvan, érted? Senkinek nem kívánom. De milyen jó, hogy ezt átéled.
1: Jó,
0: nem?
1: De a gyerekeink meg nem élik át.
0: De nem is akarom, hogy ezt átélje.
1: De egyébként akkor nem fogja megtanulni.
0: Hát, nem tudom, hogy nem tanulja meg, valószínűleg nem.
2: Ez egy olyan oltás, az összes többi oltás, ez adja meg a rezilienciádat a nehéz helyzetekben.
0: Igen.
2: Mert egyrészt itt tanulod meg azt, hogy van holnap, akkor is nincs miből, tehát a holnap így is el fog jönni, és vagy meg fogod oldani, meg itt kapod meg azt a fajta, nem tudom, ilyen...
0: skilled talán, skilled, nem?
2: Igen, hogy újra keretezd a helyzetedet. És szerintem erre szükség van, bármilyen a klímaváltozás valószínűleg elpusztítja a következő generációt.
3: Jó, koládát.
0: Na jól van, gyerekek, megbeszéltük ezt, és okosabbak lettünk, a pénzügyek nem oldódnak meg, de kicsit mindenki át tudja gondolni, hogy az ő rendszerében van-e hiba, és ha van, akkor hol van. Mi pedig jövünk tovább, vagy megyünk tovább, 8:30 lesz, nem sokára itt vagyunk mindjárt, a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupla.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Hunyaván szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Sávos a nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavizállás a Budapesten. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtönben. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce nullpontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. A Zempléni János Vára kilátó nyerte el az év kilátója címet. A kovácsvágás felett álló 20 méter magas faszerkezetű toronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet. A versenyről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt.
2: Több mint 50 ezer szavazat érkezett be, ennyi voks még egyik korábbi évkilátója szavazáson sem volt. Az évkilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna tudva elindulni.
1: Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondis apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence várta a tehetősebb rabokat. Ők pénzt fizettek a kényelmükért. A börtönigazgató azt állítja, hogy az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, kiszedhette be a pénzt. Ma napos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő. Esti nem fog, csak mérsékelt marad a szél is. Ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét utolsó napja is derült napos száraz időben telik majd, és úgy tűnik hétfőn sem lesz jelentős változás. Esni aznap sem fog.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt kívánunk, 3-9, ez nem sokára. Péntek van, ez mindenképpen jó hír, a hét utolsó napja. Olyannyira, hogy 20 fokok, 24 fokok, 23 még. Az utolsó. Igazából azt hiszem, hogy az utolsó igazán meleg nyári hétvége. És még mindig tart a kulcsos játék. Komolyan mondom, hogy Fortress börtönében nincs ennyi kulcs, vagy nem tudom, az Alcatrazon, San Franciscóban, szigeten nem volt ennyi cella, amennyi kulcsot adunk. De mához egy hétre, egy hét múlva robban a bomba, nyitjuk minden idők legnagyobb rádiós nyereményét, és október 9-én, pénteken, ilyenkor már egy hét múlva, nagy izgalma közepette, nem sokára valaki, milliómos lesz, mondhatni, tényleg milliómos autó, tárgynyeremények, hát már annyiszor elmondtuk, nem is tudjuk, mennyi mindennel van tele a konténer, főzőlapok, sütőlapok, utazások, autó,
1: klíma, szerelőkészletek,
0: brutál, gyerekek, tényleg brutál, kb. 20 millió forintnyi az össznyeremény, amit nyer a játékosunk, csak úgy, hogy nyitja a kulcs, besétál, és övé minden, ami ott van.
2: És hétfőn még jön valami új, amit még nem tudunk, hogy mi, de hétfőn még lesz egy kis parádé, és pénteken a Duna Plázánál van a találkozó gurulva.
0: Így van, így van. Zsófi van itt velünk. Szia, Zsófi, jó reggel.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello, Zsófi, honnan hívtál minket, Zsófi?
3: Nyíregyházáról, a
4: játszótérről. De melyikről? Nagyon fontos, melyik játszótérről hívtál minket?
3: Ez az Orosi
0: Élet utca. Orosi, hát az Orosi. Hát aztán érted, aztán egy kis pillangóval játszol.
1: Van-e Rászkó a családba?
4: Még nincs, de még lehet.
0: Igen.
3: Zsófi, Zsófi. Még lehet, igen, nekem fiam van.
0: Hát az a játszótér az egy borzasztó közeg, de tényleg, az remélem, hogy
3: ha... Alig vagyunk, ez igen, az nem ez a brutál, igen, azért szeretjük, amúgy nem jönnénk.
0: Az jó.
4: Nem mered elkiabálni magad, hogy rohadékok.
0: Takarodjanak innen a kis kenyes gyerekek, nem mered hangosan mondani. Zsófi, Zsófi, mondj egy szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó van, és ilyen messziről megérkezel hozzánk jövő héten pénteken Pestre?
3: Így van, megoldjuk.
4: Egy kis savanyúságot hozzám már fel, akkor a majd... Ja,
0: kis csomagot esztekének ott a anyánkáját.
2: Persze, meg nyírom.
3: Hát figyeljük a batyut, igen, igen.
0: Kis batyut, rakjátok már össze neki. Jól van, Zsófi, figyelj ide, akkor egy hét múlva találkozunk a Duna Plázánál. Ez pont október 9, péntek, a nagy konténer nyitás. Jó?
3: Jó, köszönjük, ez most nagyon jó hír, mert tűzló évével egyelőre a lónak csak egy bizonyos részével találkoztunk.
0: Na, aha.
4: Szóval ez a sörénye lesz.
3: Így van. Reméljük, hogy ez most már kicsit jobbra fordul így.
0: Jól van. Oké, nagyon köszi akkor, és akkor ott találkozunk egy hét múlva. Jó?
3: Köszönjük, sziasztok.
0: Köszi, ciao.
2: Húci, hello.
0: Hello, hello, hello, hello, ciao. Na gyerekek, jól van, akkor ez is megvan, és egy hét múlva ilyenkor, 9-kor szerintem már ott tartunk, hogy leszűkítettük a történetet, és már megvan az a kevés kulcs, akinek járhat nyitni, mert ugye az nem mindenki nyit, akinek kulcsa van, ezt mi mindig mondjuk, hangsúlyozzuk, ez fontos, tehát nagyjából kiosztunk 300 kulcsot, de 300 kulcs nyilván nem próbálódik bele a konténerbe, hanem a 300-ot szűkítjük, abból lesz egy 8-10, nem tudom mennyi kulcsos, igazi kulcsos, és az igazi kulcsból majd nyitja egy valakinek
2: és
0: a kulcsa.
2: És 290 csalódott.
0: És 290 anyázó, a középső ujját mutató, paradicsommal dobáló, az Eszter kocsijának kerekét kiszúró.
4: Engem ott már ki fognak menekíteni a tekes kollégára.
0: Igen, igen, igen, igen. Tehát az, hogy kulcsod van, ahhoz azért ezt sokszor mondtuk, nagyon sok minden kell még.
2: Na! Hát az van, gyerekek, hogy mi nem játszhatunk ugye a kulcsos játékban.
0: De családtagjainkkal mellinket.
2: Igen, őket már be is juttattuk. De hogy mi nem játszhatunk, és így a gazdagság, ami ezzel a bizonyos konténerrel érkezik valaki életébe, az bennünket nem fog elérni. Viszont nekem álmom volt, és azt álmodtam, hogy ez a csapat, ezek a csodálatos emberek, akik mind mi magunk vagyunk.
4: Miért nézel rám?
2: Össze nem rá, Annára néztem, ja, csak jó, van egy gyerekkori szemtengelyferdülésem, hogy egy közös vállalkozásba kéne kezdenünk. Mert olyan jó energiák vannak.
4: Ez a meglévő nem jó neked.
2: Vannak itt, de azt megtartom, azért az megy tovább, okay. Csak azon gondolkodtam, hogy itt mindenki annyira különleges, mindenki máshoz ért, hogy olyan jó össze lehetne állni, hogy egy közös vállalkozásunk lenne a rádió műsorgyártáson kívül, és akkor ilyenkor szokott lenni a tett halála az okoskodás, hogy akkor kezdjük-e, hogy vajon mihez kezdenénk, mert te ezt fogod mondani, te ezt.
0: A Madács ember tragédiája. Bocsánat.
2: Mi van?
0: A tett halála az okoskodás, ez egy madács idézet. Jó, bocsánat. Hát...
4: Légy szíves, kísérj az autómhoz.
0: Most azt csak így jött. Elnézést kérek, hát most bocsánat.
4: Befigyeltik neked a központodat.
0: Madács! Nagyon figyelek, mert a madácsimre az ember tragédiája. Tessék, igen, figyelek tovább. Rajta jó, vagyok, látod, érzed, hogy rajta vagyok.
2: Igen, de akkor meddig vagy meg a sztoriban?
0: Jó, tehát akarsz egy közös vállalkozást.
2: Lenne egy közös vállalkozásunk, mert mindenki más azért jó, össze lehetne rakni, de... Hát mint mindenbe, ebbe is van az, hogy csak bemondunk valamit, elkezdjük csinálni, megbukunk, hogy van egy teszt, ami kideríti, hogy milyen vállalkozást kell, hogy nyissunk ahhoz, hogy sikeres legyen.
0: Akkor itt egyére szabott kérdések? Tehát nekem is meg, én mamának is?
2: Hát közösen döntsük el, jó?
4: Nem vagyok feladom megszólni a további részében.
2: Mondj valami, dobd be valami ilyet.
0: Madács. Jó, hát most hát most mit csináljuk, beugrottnak. Tessék.
2: Na, közös hétvégét szervezünk, melyik a szereped az alább felsoroltak közül.
0: De most azt mondjuk, hogy ki mi lesz a vállalkozásban.
2: Nem. Most azt találjuk, hogy mivel vállalkozzunk.
0: Ja, értem, hogy mivel.
2: Mi legyen
4: én az vagyok, aki megígér, hogy elmegy, aztán mégse.
2: Ilyen nincs. Te keresed meg a legjobb reggeliző helyet, ahol nagyon sokat üldögélünk. Te vagy az, aki összerakod a foglalásokat, az úti tervet, ki mennyivel tartozik kinek, kitalálsz egy programot, amitől mindenki feltöltődik, vagy egy új útvonal tervező eszközt keresel.
0: Én tudom, melyik vagyok.
2: Na, mondjad.
0: Én a hármas vagyok. Én, ha megyünk a fiúkkal nyaralni, a barátokkal, akkor én vagyok a feltöltődős, programszervezős, megszervezem, gyere oda, told oda az arcod, minden el lesz intézve, jó program lesz, tedd le a telót, bízzál bennem, mindent intézek nekik, hármas vagyok.
2: Hármas.
0: Én nagy programszervező vagyok.
2: Jó, de csak egyet lehet megjelölni, akkor legyünk a
4: hármas. Jó, hármas vagyok.
0: Várj, most kitöltünk úgy egy tesztet, hogy mindenki más mond, egyet megjelölünk, jó?
2: Hát nem tudunk más csinálni, mert sokan vagyunk, de amihez a leginkább tudunk csatlakozni.
0: Kitálunk egy programot.
2: Legyen ez.
4: Mert egy kicsit döcög ez a
2: végén. Semmi baj, gyerekek, a végén nagyon
0: ja, a végén olyan vállalkozásunk, ezt milliárdosak leszünk, igen.
2: Kapsz egy teljesen üres szobát, amivel bármit kezdhetsz. Mit rendezel be? Egyes világos tágas terek növény, kettes kísérletezős dolgozó szoba, nagy monitor, kuckos találkozóhely, vagy dolgozó sarok.
4: Meg a kocsma.
2: Kuckos találkozóhely, mert ott van kávégép és kocsma. Szerintem ezt választanánk, nem?
0: Én azt választanám, én valószínűleg kapok egy üres szobát, egy év múlva ugyanúgy áll.
2: Nem igaz, mert te csináltad meg a izét
0: egyébként
2: is.
0: Igen, a helyet.
2: És az pont mi lett?
0: Jó lett minden.
2: Kuckó! Melyik dicséret esne a legjobban? Hogy jutott eszedbe az a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be. B. Nálad valahogy mindig olyan jó együtt lenni. Amióta te fogod össze a dolgokat, semmi nem marad el, vagy úgy magyaráztad el, hogy végre nekem is sikerült.
0: Első? Hogy jutott eszedbe ez a megoldás? Nekem soha nem ugrott volna be? Ez egy dicséret neked, igen?
4: Abszolút. Jó. Ez egy ilyen sértése vegyes dicséret, és én az ilyet szeretem.
0: Igen, a bulingolás is egyfajta passzív-agresszív kommunikáció, ebben nagyon jó
4: vagyunk. Ez racionális.
0: Igen?
2: Felszabadult a délután, mihez lenne leginkább kedved? Elintézni a halogatott dolgokat, elmenni sportolni, kipróbálni egy új játékot, vagy összedobni egy finomat abból, ami otthon van. Sportolni, nem?
0: Sportolni. Hát, gyerekek, egyértelmű, megyünk gyúrni.
4: Lelapot, vagyunk, lelapot
0: nem skipeljük, így van, abszolút, persze.
2: Tehát, egy ez... sorozatban tiéd az egyik főszerep. Mi a jeleneted? Ajtót nyitsz, reggeli van és szól a kedvenc zene, kettes belemerülsz egy új ötlet tesztelésébe, kihűl a teád, hármas arra biztatsz mindenkit, hogy próbálja meg még egyszer, négyes váratlan fordulat után előveszed a B-tervet.
0: Itt már fogom a laptopot és úgy szídom az anyját ennek, aki írta ezt a tesztet, hogy mi nem rohadsz te meg és maradtál nőklapja kafé.
2: Ez nem nőklapja kafé, ez sokkal jobb, ez refresher.
0: Tehát enyém a főszerep, milyen jelenetet mutatnak be engem?
4: Én elmondom neked,
0: mi van, ülök a vécén, letolgatja, sztrókkal, emboliámmal, le vagyok esve a vécéről.
4: Nem, Balázs kizárta a kulcsát az autóból.
0: Igen.
4: Nagyon pontosan bezárta a kulcsát, igen. És próbál bejutni.
0: Igen, nagyon keresem, hogy hol a kulcsom. Na, választhatok egyet, nekem mindegy.
2: Na? Te melyik vagy? Előveszed a B-tervet.
4: Szerintem a hármas.
0: Igen. Hármas vagy?
4: Mindenkinek belebiztatok, hogy próbáljam még egyszer.
2: Jó, a következő kérdésnél nem olvassuk fel, csak bök meg egyet.
4: Teljes káosz a munkanapon. Mi az első kérdésed? Ki vagy te?
0: Mik a határidők? Tartottál már egyáltalán szerinted? Üljünk le, mesélj, de milyen napod volt. Ez vagyok.
2: Üljünk le, mesélj, de milyen napod volt.
4: Hagyjad már magad, te jó. Ez a fajta, hogy aki kifelé megy közben az ajtó. Igen, ez nehéz lehet.
0: Igen, tényleg nagyon számasz, majd ezt meséld el, akinek akarod. Nem, szóval milyen feladattal tudnál úgy belemerülni, hogy észre sem veszed az idő múlását? Oh. Jaj, ne már!
2: Na, foglalkozást állítanál össze kezdőknek? Kitalálnád egy esemény hangulatát?
0: Biztos nem.
2: Ez biztos?
0: Átlátható rendszer csinálnék.
2: Ez biztos nem.
4: Ez vagy te pedig.
0: Addig próbálgatnék egy digitális eszközt, amely rá nem jövök, hozhatom ki. A legtöbb a digitális eszköze. Igen, jó
2: csak
0: vagyok.
4: Ezt komolyan mondjátok, ezt komolyan mondjátok. Figyelj, én felbosszantom, most eldobom.
2: Na, akkor itt van a bosszúság. Melyik apró bosszúságot viseled a legkönnyebben? Ha utolsó pillanatban átteszik a találkozót, egy új megoldás elsőre nem működik, és vissza kell menni, ugyanaz többször többféleképpen el kell magyarázni, vagy ha egyszer többen kérnek valamit, miközben én is éppen csinálok egy már.
0: Az engem nem zavar. Én csinálok valamit, és közben valaki fölhív, vagy kér valamit, ezen én nem tudom felhozni.
4: Persze,
0: nem
4: figyelsz.
0: Igen, egyszer csak simán nem veszem fel a telefont, és kinyomlak te.
2: Na, én az utolsó pillanatban az gyűlölöm.
0: Ha átrakják a találkozót?
2: Hát az, hogy meg
4: ezt én imádom.
0: Átrakják a találkozót.
4: Ezt imádom. Az van, tudod, ja, menjek, nem menjek. Hát sajnos elmarad. Hoppá!
0: Na jó, hoppá! Elmarad, oké, okay, elmarad, az jó. Elmarad,
4: hát,
0: az
4: ha átrakják, az azt jelenti, hogy neked már nem kell elmenned.
0: Ja, mert hogy az nem jó. Hát már az neked már nem jó az,
4: az
0: időpont.
4: Az már egy lehetőség neked, arra visszautasíts.
2: De oda kell menned erre a találkozóra, tehát át kell, hogy
4: de nem, hát ő is áttette, hogy
0: ugyanaz többször
4: megye.
0: Többféleképpen elmagyarázni, abban nem vagyunk erősek, abban egyikünknek sincs türelme, jelöld azt.
2: Jó.
0: Jók vagyunk. Ez... Abban jók vagyunk. Nem, ugyanaz többször meg... elmagyarázod?
4: Hát nektek már próbáltam.
0: Hát azért láttalak itt elmagyarázni dolgokat két kérdés után.
2: Nem értem!
4: Még egyszer! Nyomatékosan szeretném elmondani.
0: Rohadt
4: életben. Ha nem tudsz elfigyelni.
0: Na tessék.
2: Elindult a vállalkozásunk, hát melyik pillanatot fotózzuk le először?
0: Hát ez mi a ez
2: a nyugi, nyugi, kijön a végén, gazdagok leszünk.
0: Igen.
2: Kész megoldás a képernyőn, sok kísérletezés. A két foglalkozás közötti pillanatot az első vendégnek megterített asztalt, a kipipált feladat listát mellette a laptopot. Na,
4: asztal,
2: melyike?
4: Asztal.
0: Nem én vagyok, nem fotóznék soha semmit le, ha elindulna a saját vállalkozásom. Letenném a telefon, és aztán én ezt meg akarom élni. Együtt vagyunk, keresünk milliárdokat, ha beindult van, a vállalkozás.
4: Akkor miért kaptam rengeteg fotót egy törpiről, ahogy repül a Sziget Fesztiválon, csak jaj, vagy ez nem voltam.
0: De hogy... Hát egy repülőtörpe, hát azért a repülőtörpe azért nem mondta, hogy inger küszöbön belül van. Nézd, repülőtörpe, ott néz, ott néz,
4: panika, ugyanaz,
0: hogy repül panika.
2: Jó, megterített azt a Zsül, utolsó kérdés.
0: Jó, azért akkor... sűrű, nem küldenek neked repülőtörpéről fotót, nem? Na,
4: meglepődnél.
0: Csak én tudok repülőtörpére fotót küldeni, érted?
4: Meglepődnem, ilyen furcsa barátaim van.
0: Jó, igen?
2: Utolsó kérdés. Első születésnapja van a vállalkozásunknak.
0: Már ott ülünk, már nagyon befutottunk?
2: Hát azt nem tudjuk, majd milyen megtudjuk, hogy mi a vállalkozás.
0: Igen?
2: Minek örülsz a legjobban? Az ügyfeleid nyugodtan bízzák rád a feladatot. Egyes, kettes, kialakult egy visszajáró közösség. Nagyon szereted őket. Az ötleteimmel problémákat oldottam meg, vagy a negyedik. Mennyit fejlődtek azok, akik az elejét...
0: Az! Az jó!
2: A fejlődés.
0: Én azt szeretem, hogy mindig valakit így beinfluencerek egy kicsit, tudod, így hatok rá, és akkor egy év múlva elmondja, hogy ő már hol tart, ebben vagy abban, amit tőlem hallott. Lehet, én azt nagyon szeretem.
4: Lehet, hogy kis tartozásomban lesz, tudom, nagyon támadtam, de lehet, túl.
0: Én azt szeretem, én beinfluencerek dolgokat, azt úgy bírom, jó influencer vagyok. Én beinfluencerek.
4: Influencing.
0: Na mondd az aktivit, jó? Becsukom a szemem, megcsináljuk a céget.
2: Mit látsz?
0: Mit csinálunk?
2: Na, mit
0: mond a teszt? Mit mond a teszt?
4: Azt, hogy fejének problémái vannak.
2: Saját vállalkozást indíthatsz.
0: Igen.
2: Egy motiváló vállalkozás.
0: Na, ez már tetszik.
4: Istenem.
2: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
4: Hentes?
0: Igen, halott állatok?
2: Jogaoktatóként élheted az életed!
0: Ezt a szart
2: eszted!
0: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kizol ez?
4: Melyik váltott téged?
2: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy ő például...
0: Én így fogok kikötni egyébként.
4: Jogaoktatóként?
0: Nem jogaoktatóként, én csinálok egy elvonulás központot.
2: Elvonulós központ, jogaoktató.
4: Én majd a minilovakat fogom hozni neked.
0: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két év.
2: Hallott,
0: nálam ott elvonulások lesznek.
4: Ez olyan, ahol Hankó Balázs is elvonult?
0: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, hogy gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
2: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jógaoktató.
0: Én ezt már
2: teremtem. Lenni,
0: Már rajta panziós. Vagyok.
2: Rekreációs.
0: Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozza a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
4: De hogy jutottunk el idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonnak akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz benne állni.
2: Nem akar nyitni kocsmát, hogy kocsmában akarsz ülni.
0: Milyen rossz energia alkoholt árulni? Dehogy akarok egy kocsmát nyitni?
2: Semmi rossz energia nincs benne.
4: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen csehút. Hát tavaly ugye még alkoholista volt egy állat.
0: Jó, tudod, hogy a Mánia szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
4: Ezeket van.
0: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
4: Szexjúrtáig.
0: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
4: Addig várom, hogy legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó az a jurta, csak furcsán érzem magam.
0: Te ez a Balázs, oda jött valami fura melkasi légzést gyakoroltunk, aztán megpulykázott, érted? Pedig hát nem számítottam
4: erre. Hetek óta a halsi krízis.
0: Érted, ez a Balázs, ez már ott lennék én nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden én megvan, már semmi nem érdekel.
4: Én úgy kézem, hogy csak egy póló van rajta, és nincs rajta semmi.
0: Kökéletes.
4: Egy ilyen combközépigérő póló, tudod, az egy kicsit szakad, kicsit érzi, és akkor nyomulgatsz.
0: Igen, tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
2: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
0: és alapítok egy szektát.
4: Nem, nem, ez nem híveidnek fog érni, hanem ilyen aranydorongom.
0: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
4: Én akkor már tanúvédelmi programban lesz.
0: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
2: Hova biztos?
0: Jöttök majd.
4: Nem hangtál.
0: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
2: Madácsból idáig jutni?
0: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
4: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, tudod, az a bogrács.
0: Lesz.
2: Ez csak én főzni fogok benne.
4: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
2: Te meg üvöltesz, hogy milyen majd?
0: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de nem kell tüzetni gyökér.
4: A dísztelésnek az a lényege.
0: Hey, milyen vagy, Nepálból hozottam. Ez
4: 56 hercet történjen.
0: Ez egy 5 pázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
4: akartam
0: a szalonnát.
4: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
2: Na, meg lenné, hidd el.
0: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
4: Hát,
0: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegben. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk. A megfelelő képzés után tarthatnál órákat egy stúdióban, szabadban, később pedig akár online is. Meg vagyunk gyerekek.
4: Ez csak
0: ti a szupportot hozzátok, én belerakom a mentális dolgokat.
2: A szupportot én hozom fő, de Eszter...
0: Tessék?
2: Eszter,
0: hozza a lovakat.
2: És?
0: Hát ott lesz.
2: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk? Éj, parasz!
0: Vidd ki a lovakat sétálni, asszony! Na jó van, gyerekek, jó. Jó ez a teszt, jól van.
4: Szerintem sokkal jobb ez így, hogy időben kiderült, hogy mi vagyunk képesek, mint hogyha soha nem tudtuk volna, milyen potenciál rejlik ebben a csoportdinamikában. Köszönjük
0: Feri ezt a tesztet, évi egyet kérünk ebből.
4: Napi egy
0: tesztet. Jövő mindjárt, nem sokára 9 óra van, ha van friss közlekedés, azt most ne küldjétek, de minket hallgassatok, mert jövünk vissza mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: korcsip.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást.

0: és a tozék.
1: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
0: a dudát. Ismerős a monológ. Próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a pártiautó.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swiss Porton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
8: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
9: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
10: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindig száraz.hu

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Letartóztatták Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát. Már lehet jelentkezni a közigazgatási ösztöndíj programba. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Drónok repülnek a szőlőültetvények fölött, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik. Így szűrik ki gyorsan az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikerrel alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. Mindenről Bogya Sándor, a Nébih osztályvezetője beszélt.
3: Óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
2: Már lehet jelentkezni a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program jövő évi év folyamába. A februárban induló képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. Jelentkezni október végéig lehet. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő, esti nem fog, csak mérsékelt marad a szél is. Ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét utolsó napja is derült napos száraz időben telik majd, és úgy tűnik hétfőn sem lesz jelentős változás. Esni aznap sem fog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Péntek, gyerekek, hát ennél jobb hírünk nincsen. 9 óra után vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van. És a hétvége, 24 fok, 23 fok. Egy hét múlva ilyenkor már kulcsnak örülünk, és reméljük, hogy jó idő kitart, hogy nem lesz itten nagyon nagy eső, meg zuhie az, mert az már erősen október. Egyébként már most is október, de hogy a hétvége az még csodálatos motoros idő.
1: Most mondom neked, hogy még november közepén is fogunk motorozni.
0: Ne csináld!
1: Ilyen napközben szerintem most nagyon-nagyon sok.
0: Semmi jónak nem vagyok az elrontója.
1: Nem is az?
0: Egy alapítvánnyal beszélünk még, de nem pénzt gyűjtünk, meg nem kérünk senkitől semmit, és neked mondtad, hogy még van egy kis rövid szeretet.
2: Hát legyen. Most beszéljünk erről már, ezzel kezdjünk, hogy mi legyen? Ezt, hogy de nagy képű volt, látod ezt? Na gyere,
0: vigyelj, mamma, hát én csak úgy nem mondom, hát kicsit dekázz vele, vállal, vedd le combat, dekázz vissza, partítsd a bogyót.
2: Nem tudod, ti milyenek vagytok protokollügyileg?
1: Én
0: béna.
2: Mennyire vagytok?
0: Nagyon béna.
2: Jó, nem? Nem vagy te? Nem, oké. Na. Szóval az a lényeg, hogy amikor tegyük fel egy barátotoknak, aki igazán jó barátotok, születik egy gyermeke, és ez a gyermek megünneplése kerül úgynevezett tejfokasztó rendezvény keretein belül. Ez azt jelenti, hogy ez a gyermek még 24 órás, ugye?
1: Friss.
0: Jobb esetben, igen.
2: Igen, és akkor azt mondja neked az asszony, hogy azért valami kis ajándékot vigyél már nekik, hát mégis a gyerekük született. Szerinted mi a legjobb ajándék, amit vehetsz a gyerek?
1: Ital. Rengeteg ital.
0: Az apukának.
2: Ezt imádják a csecsemők.
1: Rengeteg italt kell vinni, hát főleg a tejfokasztó buli lesz utána.
0: Hát de most komolyan, de most abban a pillanatban még kit érdekel a gyerek?
1: Ez elég őszinte volt.
0: Én ebben halálosan őszinte vagyok. Ott van egy újszülött, ami eleve nem is nagyon szép. Az anyukája és az apukája által valószínűleg szépnek tartott, de még őt te látod, kicsit megvannyomva, kicsit lila, kicsit úgy csócsávod, fekszik, nézed a kis kezévet, nagyon aranyos. Meg az ő örömük. Tehát nekem a barátom, én annak örülök, ha őrül.
2: De örülsz neki?
0: A gyereknek a barátnak, nem. Annak igen. Örülök, hogy be tudunk rúgni együtt, hogy kap egy üveg piát.
1: A gyereknek nem örülsz, mert egy csomó időt
0: elvesztek. Egy újszülöttnek.
2: Ez egy ipari zöld kártya, nem? Hogy az, hogy milyen napon kedd. Igen, de sajnos megszületett a gyermek, hogyha menni kell inni, és igen. Akkor mindenki az, jó, akkor kiveszem magam akkor a forgalomból, tessék.
0: Meg kell ünnepelni azt a gyereket tisztességesen, de az legyen amúgy a születés, az anya meg a gyerek intimitása, meg ne törjünk rájuk, mi menjünk el az apukákkal, és mocskos módon rúgjunk be. Én ezt tudom mondani.
2: Szeretném feltenni a kérdéseimet, igen? Mert engem soha nem hívtak meg tejfakasztóra.
0: Én sem voltam még soha tejfakasztóra. Életemben nem. Ez ugyanolyan, hogy hívjuk, a Lajosnak hívják, ezért ígyunk. Tehát ez ilyen alibi, a névnapi buli.
1: Nem alibi. Miért kell? Nem kell alibi.
0: Lajos vagy iszol,
1: kész.
0: Full alibi bulik.
1: De nem várjuk el, hogy ott hozzanak a gyereknek valamit.
0: Hát de illik valamit vinni.
1: Igen?
0: Hát nem, hát valamit vissza.
2: Üres kézzel? Ez annyira érdekel, hogy milyen ajándékot szoktál adni, amikor muszáj ajándékot adni.
1: És kedvesség.
2: Mik ezek az ajándékok?
0: Nem adok senkinek muszájból. Én vagy adok és szívből, vagy nem adok. Ezt tök őszintén mondom. Nálam nincs elhazudott ajándék, mert az őszintén semmi jobb, mint egy hazug ajándék.
1: Ezért nem kaptál az elmúlt 3 években semmit
0: születésnapodra. Inkább azt mondom, hogy ha nincs ötletem, nem színből jön, nem adok semmit. Én ajándékot nem hazudok. Tehát nálam nincs az ajándék hazudás.
2: Tehát inkább az őszinte semmi.
0: Az őszinte semmi. Szerintem bátrabb. Mint egy félig odavetett valami, ami alibi szagú, nem is talált be, tudom, hogy egy üvegpia, de lehetne kicsit személyesebb. Nem, no.
2: Vonalban a fiaid.
0: De más. Most nyilván a gyerekek mások, de barátoknál, ha szívből jön valami, és volt olyan barátom, aki kapott tőlem születésnapjára, de volt olyan, akinek 10 éve nem vettem semmit. De nem azért, mert nem jön szívből, hanem mert nem volt meg az
2: ihlet.
0: Igen. Tehát, hogy szerintem jobb. De miért vittek valamit valahova? Vagy volt valami? Valamikor?
2: Vagy mi? Vagy mi?
1: Valaki valamire.
0: Vagy most már hagyd még minket itt szenvedélyedni 3 percen keresztül, hogy most belug a botkát vigyek, vagy egy tégzésfigyelőt. Hát vagy most már elmondod a szorolhatályos sztorit, amit akartál.
2: Az igaz, hogy ott lett neked a partra.
0: Én már nagyon vergődök. Csak most már mondd el, mi van ezzel a csokoládéval, mert már vértizadunk.
2: Szóval, szerintem ennek az egész műfajnak a legmagasabb szintjén ezt Belicai Balázs tudja ütni. Na.
0: Most már végre előjött a farmában.
1: Csak nem sok itt vitt.
0: Offset vitt. Azt mondta, hogy gondolkoztatok volna előbb.
2: Nem, kézzétek el, hogy a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriás...
0: Ez most nagyon jóra kell lenni. Nagyon várom. Igen.
2: Na, szóval a Belicai Balázs úgy döntött, hogy egy óriási magyaros csokoládéval fogja megajándékozni Ritkai Gergelyt kisgyermeke születésekor.
0: Az újszülöttnek.
2: És kérdezte tőle a Gergő, hogy ezt hogy miért? És a Balázs csak ránézett, és annyit kérdezett, hogy tán nem szereti?
0: Vagy nem volt gyereke, vagy nincsen gyereke, vagy még nem volt, vagy már nagyon régen volt. Ez a 3 verzió van.
1: Biztos az anyukának vitte.
0: Szerintem ez a full tudod, eszedbe jut, hogy vinned kell valami benzinkút, mi kiveszel egy tábla csokit és viszed. Tehát, hogy így nem nagyon esznek csokoládét a gyerekek az első időben, pláne nem magyarósan.
2: Igen, szóval hogy vannak izgalmas dolgok, de fel tudom hozni az egyik legjobb barátom, aki az édesapjától, tehát az édesapjától kapott az első unoka születéséhez segítségként egy...
1: Füstött kolbász.
2: Egy holóházi porcelán.
1: Na, hát az, de az örök emlék, azt tudod, hogy arra az alkalomra kaptad. Teljesen egyetértek vele.
2: De gondolod, hogy ez egy olyan emlék, amikor ott van az egyik melltartóban ilyen melltartó tapaszok vannak, a másikban pedig
1: mit vitt volna? Megvan mindenük.
2: Na, hát akkor ebben egy szép virágot, ha ugyan, akkor
1: bármikor mindenük, az egy gyönyörű emlék a hollóházi porcelán.
2: De miért távolodnak el ennyire az emberek a gyerekvállalástól? Tehát, hogy lehetséges ez, hogy elterik 30 év, attól, hogy te vállalt egy gyereket, és semmi
0: nem szerintem elfelejted, nem? Nem az van.
1: Meg már nem a tiéd, tudod?
0: Nem a tiéd, kicsit zavarban vagy, kicsit. Igen, nem
2: de
0: tudod.
2: De nincs ebben ilyen sértettség szerintetek, hogy így, na, most már koda a fiatalságom, most már hivatalosan is nagyszülő lettem.
1: De a közé.
0: Szerintem ebben a kötelező ajándékvívésben sokkal inkább a kényszer van. Tehát én szerintem sokkal bátrabb, ha tényleg viszel egy üvegpiát. Nem, és azt, hogy figyelj, ígyük meg.
2: Mint hogy megisszuk.
0: Hülyén megpróbálsz holóvázi porcelánt vagy csokoládét vinni. Tehát, hogy na, látod, ez engem nem kísért. Én olyan őszintén tudok oda menni, úgyhogy nem viszek semmit.
2: Van valami kajátok, srácok?
0: Vagy szívből valami jó.
1: Itt jövök, azt nem is főztél, csak így fekszel.
2: Jó, ez a másik nagy kedvencem, amikor így elmenek babát nézni, és akkor megjönik valami nagy rettenetes dologgal, egy könyvvel, mondjuk a szoptatásról, az mindig kell.
0: Az nagyon kell,
2: az
0: igen.
2: Nagyon kell, és akkor utána még vendégül is látod, főzöl rá, mosol rá, ami kell.
0: Az szerintem a legfontosabb egyébként, ha anyuka meg a gyerek egy 3 hónapig, vagy 2 hónapig, 1 hónapig, nem akar oda menni senki, nem? Én meghalok attól. Tehát ez a mikor mutatod már meg, mikor nézhetjük már meg, mikor mehetünk már, senki nem, az a hármójuk kémiája, 2-ből 3-an lettek, az egy tök nagy öröm. Ha 1 hónap, 1 hónap, 2 hónap, 2 hónap, de várd ki. De engedd meg, hogy ők ezt eldöntsék, hogy mikor hívnak majd át. Nem, ez a kötelező sértődés van belőle, hogy mi még nem láttuk. Hát ez egy olyan kényszer, amit nem akarsz ott megélni. Ott együtt akarsz lenni, összekerezegnetek, együtt megélni 3-an, 2-en ezt a dolgot, és vannak ezek az erőszakos babanézők. De barátoknál is, hát te megszületed, még nem mutattad meg. Hát nem, basszus.
2: Mikor lesz a ceremónia?
0: Mikor jött? Várj már egy kicsi, nem rólad szól, ez most rólunk szól.
1: Ebben mondjuk anyukák, anyósok a legjobban.
0: Anyukák, anyósok, barátok is sokszor tök pofátlanok, hogy jönnének már toporzékolnak, megsértődnek, miközben az ott a ti részetek, majd lehet, hogy fél év, lehet, hogy 3 hónap. Nem mutatjuk meg, nem? Olyan ronda, hát most kinek mutass?
1: Nos, mit mutass? Majd meg szépül,
0: reméljük kirúgja magát.
2: Kétfajta szülőt látok magam körül. Van ez egyik, aki ugye teljesen hermetikusan elzárja magát a világtól, és azt mondja, hogy eddig is ne tovább, most nem zavarhattok. Meg van a másik, aki megszül a gyereket, és másnap már egy hordozókendőben járja a Himalája alját, hogy elég, hogyha hozzá van kötve, és a lényeg, hogy impulzusokat
0: kapjunk mindenkinek.
2: Igen. Ez a két véglet van, nothing in between.
0: És közben meg tökre gyerekfüggő. Tehát az egyik gyerek tökébe, és 6 hónaposan vidd és repülőre tedd a másiknak, a legjobbat az lenne, a 2 évig tök sötét szobába anyukával
2: az
0: nyugodtan
2: vagyok, kette, az nekem kéne.
0: Mert olyan érzékeny az idegrendszere, és annyira nem bírja az impulzusokat, ez viszont már gyerekfüggő. Igen.
2: Igen.
0: Na jól van, jó, hát oké. Megnyom, magyaros csokit
1: újszülöttnek. Jó, szóval csokoládét ne.
0: Csokoládét ne, gyerekek.
1: Kicsit nehezen jutottunk ide, de megvan.
0: A konklúzió, never ever mandulás magyaros csokoládé.
1: Azt gondolom, hogy a teszt volt ilyen jó, mint...
0: Én azt gondoltam, hogy ma a tesztet nem újjuk fel, de köszönjük, és most hagyd mondjam el az én témámat.
2: Az én témám pedig nem fizettem be, na most tartod ezt.
0: Nem, az én témám az rövid lesz, gyerekek, de már ezzel megyünk.
2: Semmit nem érdemeltek meg.
0: Ez így van. Dolgozom együtt egy alapítványon, de nem is ez a lényeg, és ők kértek tőlünk nettó 8 percet, csak hogy elmondhassák, hogy amikor karácsony van, meg amikor 1%, akkor egy kicsit beindul a dolog, de egy évközben egy kicsit elfeledkezünk azokról a segítségnyújtásokról, amit úgy lehetne gyakorolni. És itt most nem pénzkérés lesz, nem kell gyűjteni senkinek, egyáltalán nem erről van szó, egy forintot nem fogunk kérni tőletek. Ez az alapítvány, ez azt csinálja, hogy talál családokat, amiket örökbe adnak, és te úgy dönthetsz, akár felnőtt emberként, szülőként is, hogy örökbe fogadod ezt a családot, és átválasz tőlük egy bizonyos költséget. És ez a bizonyos költség, mint egy évi 50-60 ezer forint, amit ők aztán nem adnak oda a családnak, hanem befizetnek ebből dolgokat. És amikor jön az 1%, vagy jön a karácsony, akkor mindenki nagyon adakozik, meg mindenki örökbe fogad, de azt látjuk most már alapítványoknál, hogy hát egyre kevesebb az ihletés, egyre kevesebb a lehetőség, egyre kevesebb a segítség, mint hogy évközben elfeledkeznénk arról, hogy hát bizony azért sokan nem élnek olyan körülmények között, ahol mi élünk. És ugye itt az van, hogy itt egy éven keresztül tudsz támogatni egy családot, akik valószínűleg beteg gyereket nevelnek, és egy éven keresztül te egy általad vállalt összeggel támogatod magát a családot. Nyilván ki van választva, hogy milyen családok kerülnek be a programba, hogy zajlik a jelentkezés, tehát hogy megvan pontosan minden. Ez az egy lépéssel több alapítvány. Az alapítvány ugye nem kér pénzt a program keretein belül támogatóktól, hanem amit te felajánlasz, azt a teljes összeget a család megkapja. Na, itt van velünk Hajós István. Hello István, jó reggelt! Az egy lépéssel több alapítvány. Mondhatni létrehozója. Hello István, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Hogyan tudnánk ösztönözni, vagy mi lehet a megoldás? Mert ugye én arról beszéltem, hogy itt év elején, vagy év végén, itt karácsonykor kicsit talán megindul, van az 1%, amikor megindul, de ugye beszélgettünk mi erről sokat más fórumon, hogy mintha évközben azért egy kicsit leállna, és ti is érzitek sajnos a segítség elmaradását.
3: Igen, hát alapvetően én azt szoktam mondani, hogy mi egy olyan alapítvány vagyunk, akik tényleg egész évben havonta rendszeresen támogatunk, és ebben is hiszünk. Tehát nem egy pillanatnyi adományozásban, hanem a rendszeres segítség nyújtásban. Ugye a mi programunkon keresztül a családok havi 50 000 forint támogatást kaphatnak, ahogy el is mondtam, ezt nem közvetlenül kapják meg, beküldhetik nekünk a rezsi, gyógyszer, gyógykezelések számláit, és ezt mi helyettük közvetlenül a szolgáltatónak fizetjük meg, így biztosítva, hogy a támogatás célba ér, és mi nem kérünk fenntartásra pénzt, így van, tehát ha valaki 5000 forintot ad, mindez 5000 forint az általa kiválasztott családhoz fog kerülni egyébként, hiszen nem is személytelen itt az adakozás, ez szokott a másik probléma lenni, hiszen a www.egylépéssel több.hu weboldalon bárki kiválaszthatja a családot, akit szeretne támogatni. Ugye különböző rendezvényeken családi nap, családi táborozás, aláírási ceremónia, itt lehet is találkozni, lehet is tartani a kapcsolatot ezekkel a családokkal. A pontos kifejezés az a folyamatos havi támogatásban van, tehát hogy mi abban hiszünk, hogy hónapról hónapra segítünk, és abban, hogy egy közösséget építünk. Most volt családi napunk több mint 200 fővel, tehát tényleg nagyon jó látni ezeket a családokat együtt az örökbefogadókkal.
1: Olyan lehetőség van, inkább úgy kérdezem, hogy ti ellenőrzitek ezeket a családokat, akik jelentkeznek, mert ugye nagyon sok embernek azért rendült meg a bizalma a támogatásban,

0: hatása is látszik 99%-ban, hogy nagyon nagy a baj, de ennek ellenére orvosi papírokkal kell ezt igazolni. Utána pedig magát a számlákat is kontrolláljuk, hiszen annak is egy nagyon-nagyon szigorú szabályozása van. Például telefonszámlán belül sem lehet korlátlan mennyiséget költeni ugye telefonra, hanem egy előfizetés, ami feltétlen szükséges, és az ahhoz kapcsolódó alapdíjak lehetnek csak. Tehát mondjuk nem tudunk a legújabb, legdrágább telefonnak például a készülék részletéről szóló telefonszámlát befogadni. Az is telefonszámla, de az nem elszámolható például a program keretein belül.
1: Van erről egy számotok, hogy nagyjából hány családot sikerült eddig örökbe adni, és hány család várakozik most jelen pillanatban? Ugye erre beszéltünk, hogy kicsit megcsappantak az örökbefogadók. Nagyjából hány család áll most ott a küszöbön, aki vár valamilyen segítséget?
0: 190 család van jelenleg aktívan a programban, 200 az idei célunk, tehát még 10 családot mindenképpen szeretnénk örökbe adni, hogy meglegyen ez a gyönyörű szám. Nagyjából, hogy számokat tudjak mondani, az elmúlt 3 évben több mint 120 millió forint értékben, több mint 4500 darab számlát fizettünk ki ezek helyett a családok helyett, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért a számok önmagukért beszélnek, de szükség van még örökbefogadókra, ez az igazság.
1: Ha valaki azt mondja, hogy én nagyon sietek, kiválasztok egy családot, lehetőségem, időm sincs, vagy zavarban vagyok, nem tudom ezt a helyzetet kezelni. Én csak azt szeretném, hogy átutalom, odaadom nekik, és egy évig le van tudva. Erre is van lehetőség, ugye? Tehát, hogy valaki azt mondja, én nem szeretnék a családdal találkozni, talán ez a ritkább, de nyilván ilyen is van.
0: Nagyon sok anonim örökbefogadónk van, akik kérik, tehát itt tényleg a magánszemélyek, a cégek, mindenki örökbefogadóvá tud válni, közhasznúak vagyunk, mindenki közhasznú adóigazolást kap, tehát tényleg nagyon figyelünk, azt gondolom, a transzparenciára már a kezdetektől.
1: Tehát akkor nem is kell találkozni, nem akarok. Aha, mert ez gondolom, hogy sokaknak ijesztő. Pedig egyébként aztán semmi ijesztő nincs benne, mert hogy nagyon hálásak, nagyon aranyosak ezek a gyerekek.
0: De különbözőek vagyunk. Talán neked is van tapasztalatod ebben az irányban, mert te is sokat segítesz mindig. Én azt gondolom, hogy ezek a gyermekek nagyon sokat tudnak adni egyébként. De különbözőek vagyunk, mint emberek. Ha valaki nem szeretne találkozni, nem kötelező.
1: Igen.
2: Akartam abszolút kérdezni, hogy amikor vannak ezek a találkozások, hogy ilyenkor ez egy ilyen átmegy a kapcsolat egy ilyen hétköznapi ilyen kapcsolattartásá, vagy korlátozzák általában arra, hogy amikor összehozott ideget a szervezet, akkor van találkozás, vagy hogy szokott ez zajlani?
0: Nem, a hétköznapokban is lehet tartani a kapcsolatot a családdal. Sőt, én el szoktam mondani a támogatóinak, hogy van egy kutatás, hogy 3920-szor nézünk átlagban havonta a telefonunkra, annyi értesítés jön, és hogy egyetlen egyszer csak gondoljon ebből a nagy számból havonta arra a családra, akit ő örökbefogadott, és kérdezze meg, hogy hogy vannak. És ezzel már sokkal többet tett, mint hogy elutalt azt a havi 5-10-20 ezer forintot, mert nagyon fontos ezeknek a családoknak, hogy egy kicsit a társadalomba, a közösségekbe visszahozzuk őket. Ők nagyon sokan már elszaporálva élnek egy picit, hiszen maga a betegség is ezt kívánja meg, nagyon keveset tudnak ők programokra eljárni például.
1: Igen, de ha akarsz, akkor ahogy te is mondod, ugye, Pisti, hogy akarsz, ráírsz, vagy akarsz, fölhívod, hogy hogy van a gyerek, a szüleivel tudsz beszélni. Ha a kisfiú, kislány van olyan állapotban, sokan abszolút, akkor ő iskolába megy, de közben el tudja neked mesélni, hogy mi volt az iskolában, hogy van. Karácsonykor, ha te támogatsz egy családot, azon túl meg tudod kérdezni, hogy örülne valaminek, vagy ha tudod, hogy jön a születésnapja, oda dobsz vissza egy ajándékot. Tehát ez teljesen kötetlen egyébként. Itt nem csak ezek a úgymond családi napok vannak, hanem amennyi benne van az adakozóba, annyi találkozik, vagy kontaktál a családdal, vagy a kapcsolattartókkal. Tehát, hogy ez teljesen változó, de ez innentől kezdve személyes.
0: Tökéletesen összefoglaltad, nem is tudok hozzátenni semmit.
1: Na igen. Oké, hát Isten, nagyon bízunk benne, és akkor tulajdonképpen itt az egylépéseltöbb.hu-n, ha fölmegyek, kiválasztom a családot, akkor eljutok hozzátok, mert hiszen ez a ti oldalatok, onnan már elindul az örökbefogadás, tehát kvázi tulajdonképpen igen. Akár már ma is valaki, ha úgy dönt, akkor tud családot a örökbefogadni. Ott van minden a honlapon, minden lépés.
0: Abszolút, igen, egy adatlap segítséggel be lehet hozzánk jelentkezni, de akár egy e-maillel, telefonon, bárhogy, ahogy kényelmes a kedves örökbefogadónak, várjuk szeretettel őket.
1: Ez itt egy, van egy minimum összeg, ugye? Tehát ez az évi emeltetek?
0: Havi,
1: vagy?
0: Hát havi 5000 forint 5000. Egy éven keresztül, tehát az évi 60 ezer. Így van.
1: Ez a minimum. Ha ő úgy dönt, ajánlani, hogy ő többet ajánlana, vagy azt mondja, hogy mondjuk emeljük fel évi 100-ra, ezt is lehet, az még mindig csak havi 10.
0: Is lehet. Így van.
1: Aha. Nagyon jó a rendszer egyébként, tehát hogy itt összehozzátok valahogy. Nagyon rugalmas a rendszer, meg nagyon jó, hogy a családokat azzal, aki adna, de nem bízik az alapítványokban, fura, nem akar elmenni, ti mint egy ilyen közvetítő valójában.

0: felkínáljátok a családokat, a szó jó értelmében, ő meg kiválasztja, és elindul a segítségnyújtás. Tök jó.
1: Igen, úgy szoktam mondani, hogy ők a pillérek, tehát akiket örökbefogadnak, és akik az örökbefogadók, ők tartják ezt az egész szerkezetet, és mi csak a híd felülete vagyunk, ahol át lehet sétálni egyik pillérről a másikra.
0: Tök jó. Na, hát mindenkit erre buzítunk. Egylépéseltöbb.hu, ugye fogadj örökbe egy családot, az egylépéseltöbb.hu az maga a webcímetek, ahol rólatok, a családokról, minden, a gyerekekről el lehet mindent olvasni, és az egész az, hogy működik. Reméljük, hogy sokan mennek föl. István, nagyon köszi, beszéljünk még az évben, hogy hogy álltok. Jó, reméljük, akkor ez meg lesz az a szám, amit ti is kitűztetek. Ennyien lépnek be hozzátok meg, hogy közben azért tudunk örökbe adni családokat.
2: És köszönjük a munkátokat.
0: Nagyon menő. Igen, nagyon köszi.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és hogy foglalkoztok velünk mindig a gyerekek nevében is. Köszi,
0: szia. Ciao, hello. Szia István, köszönjük szépen. Na, mi azért szoktuk ezeket behozni, mert itt jelen pillanatban én dolgozom velük, de hogy te is van a Vajon Alapítvány, ugye, akiket te dolgozol 10 éve. Mindenkinek van, ezek olyan ellenőrzött dolgok, amire nyugodtan segíthettek, kipróbáltak, nem fogják elvenni a pénzeteket, valamelyikünknek valamilyen kapcsolódása van az alapítványhoz, dolgozunk vele, ismerjük a családokat, ismerjük az alapítványba a kuratórium elnököket. Szóval úgy van kapcsolat, ezért majd ilyet mutattunk be, úgyhogy hajrá gyerekek! Fogadj örökbe, vagy egy lépéssel több pontú, fogadj örökbe egy családot, ez a honlap. Jó? Itt tudjátok megnézni. Oké, okay, ha itt kulcsot adtuk, olyan, akkor már csak a nap legjobb pillanatai, gyerekek, és aztán elmegyünk egy picit hétvégézni, még egy recept, meg minden finomság, ha lesz, az se baj, ha nem, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
3: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami...

rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán Gorenje háztartási gépeket? Vagy egy 65 szolos Hisense TV-t? Vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partjára.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
5: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
6: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
7: Rise up, eat smart.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
12: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
13: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
14: Tigör rántott bele minket, tigör is fog kiúzni belőle minket.
13: Tom Cruise főszereplésével.
14: Kidolgozom a sztorit.
13: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
14: A kőkemény igazság így. Bam!
13: Tiger.
14: Ez jól esik, igaz?
13: A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gyerek a rádió egyen.
1: Egyszeri támogatást kap a kormánytól Budapest. Sávosan nőnek az alacsonyabb nyugdíjak jövőre. Történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállása Budapesten. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 120 milliárd forintos egyszeri támogatást kap Budapest. Egyebek mellett erről is megállapodott Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A pénzből Budapest fennálló tartozásait és kötelezettségeit is rendezhetik. A megállapodás arról szólt, hogy a jövőben a BKK finanszírozását fele-fele arányban állja az állam és a főváros, ami jövőre 170 milliárd forintos kormányzati vállalást jelent. Budapest emellett költségvetési felügyelőt is kap, jövőre pedig 20 milliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait. Újraindul a diákváros beruházás, lendületet kaphatnak a fürdőfejlesztések, valamint létrejöhet az egységes fővárosi parkolási rendszer. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött, a kényszerintézkedés egy hónapra szól. Hankó Balázst hétfő este vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A politikus az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Az ügy másik gyanúsítottját, Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt tegnap szintén letartóztatták. Sávosan nőnek jövőre az alacsonyabb nyugdíjak. A pénzügyminiszter azt írta, a 28.500 forintos nyugdíjminimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Kármán András hozzátette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. A fővárosi vízmérce október 1-én több órán át mínusz 1 cm-t mutatott. Ilyen alacsony értéket a rendszeres mérések kezdete, vagyis 1823 óta nem mértek. Az értéket a vízmérce nullpontjához kell viszonyítani, azt az 1834-es kisvízi időszak legalacsonyabb vízállásához igazították. Budapesten ezzel mintegy 200 éves negatív vízállási rekord dőlt meg. Manapos száraz időre készülhetünk, szinte felhők is alig lesznek az égen. Délután 24-25 fokot mérhetünk majd. A hétvégén is marad a maihoz hasonló idő. Esti nem fog, csak mérsékelt marad a szél is. Ugyan hajnalban fagypont közelébe hűlhet a levegő, délután 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A hét utolsó napja is derült napos száraz időben telik majd, és úgy tűnik hétfőn sem lesz jelentős változás. Esni aznap sem fog.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai, gyerekek, aztán tényleg elmegyünk hétvégézni. Steigerwald Krisztián volt a vendégünk. Egy nagyon jó cikket olvastunk vele kapcsolatban, miszerint a pénzügyi tudatosságunk az öröklődik, vagyis ahogy mi bánunk a pénzzel, úgy bántak a szüleink és a nagyszüleink is, és ugye nem értjük, hogy miért van sok, vagy miért nincs semmi, de hogy olyan döntéseket hozunk, amilyen szokások, hagyományok már a genetikánkba is öröklődtek. Egészen megdöbbentő, de hogy ez is generációkon keresztül átível. A pénzügyi döntéseink, a nagyszüleink spórolós, háborús, véráztatta időszaka meghatározhatja a mi pénzügyi döntéseinket. Erről beszélgettünk, valamint Feri hozott egy elképesztően izgalmas és nagyon szertágazó és nagyon mélyreható tesztet.
1: Tudományos. Tudományos teszt volt.
0: Milyen vállalkozásunk lenne, ugye erről beszéltünk, kitöltöttük a tesztet és megnéztük a vállalkozásunkat.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: A viselkedési közgazdaságtan tudja, hogyha fizikailag van pénz a kezedbe, és azt ki kell adni, az konkrét fájdalmat jelent. Most egy kérdés az, hogyha ez a szám automatikusan elkezd csökkenni a telefon kijelzőjén, az is ugyanazt a fájdalmat fogja okozni, vagy ez egy teljesen másfajta viselkedésmód, mert ez az, ami miatt foglalkozunk a generációk pénzügyi történeteivel.
1: Segítek, nem ugyanazt jelenti. Vagy legalábbis igen, én a
0: nem
1: gyerekeimnek.
0: Tudja ugyanazt jelenteni.
1: Hogy tökre azt látom, hogy az tényleg csak egy szám, hogy nincs mögötte a valós tartalom, tudja, hogy van 10 000 forintja, és hiába mondod neki, hogy de hogy az, próbálj meg eltenni belőle 3 000-et. Nem, hát de az csak egy szám, apa.
0: De nem is érzi a költést, hiszen nem fogy el, nem őrül ki a zsebe, nem az van, hogy 5 000-ből 4 000 van, 4 000-ből egy 1 000-es maradt a pénztárcámban, hanem van egy kijelzőn egy szám, ami az odaérinti, mondjuk a Revoluton utalsz neki, tehát a fogyás érzete is nagyon csalókat.
3: Ha azt hozom érzelmileg a családból, hogy a pénzt azt nem költjük el azonnal, meg a hitel az tabu, akkor tulajdonképpen ezt a fajta érzelmet adott tovább a gyerekeidnek, és ők már nem ebből a szempontból, tehát egy teljesen más manifestumban fogják a pénzt érzékelni, mert nem borítékban, hanem egy számot a kijelzőn. De azt fogja mondani, hogy apáik azt mondták, hogy hitelt ne vegyünk föl, akkor lehet, hogy a hitellel kapcsolatban van valamilyen probléma. Tehát az érzelmet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy ő se fog hitelt felvenni, mert ugye azt is pontosan tudjuk, hogy nagyon sokszor pont ellenkezőleg a következő generáció pont negatív előjellel fogja ugyanazt csinálni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanazt fogja csinálni, amit te, csak ugyanazon a tengelyen mozog.
0: Most mondjuk a generációk között mi van? Az ingatlan, a hitel, a készpénz használata? Mi a legnagyobb különbség szerinted?
3: Hát én öt dolgot mondanék. Az egyik az, hogy hol van a pénzem. Ugye ezzel kezdtük, hogy készpénz vagy mobil. Ez egy brutálisan nagy változás. Érzelmi szinten is brutálisan nagy változás. Bankok szempontjából nagyon nagy változás. Mert jön a második kérdés erre, ami vonatkozóan, hogy mitől vagyok biztonságban. Attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy tulajdonolsz dolgokat, vagy attól vagy pénzügyileg biztonságban, hogy hozzáférsz nagyon könnyen a pénzügyi dolgaidhoz. Szóval ez már önmagában egy generációs probléma. Aztán jön a harmadik, hogy kiben bízom. Egy bankban bízom, vagy egy platformban bízom. Most nem akarok reklámozni, szerintem ti is tudtok mondani egy-két olyan platformot, ami nem banki szolgáltató. És azért az én szüleim mindig is azt mondták, hogy hát Marika néni ismerték az adott fiókban, menjél be, rányomja a pecsétet, akkor leszel biztonságban. Most meg hát azért olyan bankkártyáim vannak, amit külföldön egyáltalán nem bank adott, és mégiscsak jobban szerettek azzal fizetni. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon más bizalom alakul ki. Aztán a negyedik, hogy kitől fogadsz el pénzügyi tanácsot, egy élő szakértőtől, vagy egy influencertől, vagy az AI-tól. Szóval ebben nagyon nagy generációs gap van, generációs különbség van, ami felé haladunk, és az AI ebben nagyon-nagyon erőteljes. És az ötödik ilyen, hogy mennyi ideig vagy hajlandó várni. Hogy hosszú távon gondolkozol, ugye mi 20. századi agyunk az hosszú távban gondolkodik, és akár 4-5-6-10 évre, 20 évre lekötöttél pénzeket, meg ifjúsági takarékbeték, nem tudom, melyikötöknek gyűjtögettek a szüleik gyerekkorában.
0: Nekem volt
1: egy.
0: Én azt gondolom, hogy a hitel is benne van, hogy amíg az a mi generációnk vagy fölötte aztán, hogy vegyél föl hitelt, legyen saját lakásod, mondjuk egy Z az úgy gondolkodik, hogy nem adósomodom el, költözni akarok, megyek a világba mindenhova. Biztos, hogy nem veszek föl hitelt, pedig csak 30 év telt el, de hogy tökre megváltozott például a hitelhez kapcsolódó viszonyunk.
4: Pedig csak 30 évig kell törleszteni.
0: Igen, pedig 30 és azt mondja az és, hogy köszönöm, én biztos nem törleszek 30, akkor inkább nem lesz saját lakásom, köszönöm. Amíg nekünk vagy a szüleinek az volt, legyen lakás, vegyél föl hitelt, törlesz, és akkor megvagy.
3: te azt hozod a családba, hogy a biztonság az az elsődleges, akkor te azt fogod pusolni a gyerekednek, hogy vegyél lakást, tedd állampapírba, minek a készpénz otthon, ezzel szemben a gyereknek a biztonsága meg az lesz, hogy apa, ne kössél már ennyire le valahova, mert a hozzáférhetőségemet meg a rugalmasságomat kötöd le, és abban nem érzem magam biztonságban.
0: Becsukom a szemem, megcsináljuk
1: mit
0: a céget.
1: Látsz?
0: Mit csinálunk?
1: Na, mit
0: mond a teszt? Mit mond a teszt?
4: Azt, hogy fejének problémái vannak.
1: Saját vállalkozást indíthatsz.
0: Igen.
1: Egy motiváló vállalkozás.
0: Na, ez már tetszik.
4: Istenem.
1: Szívesen foglalkozol emberekkel, de a sajátokra rendet szerint.
4: Hentes?
0: Halott állatot?
1: Jóga oktatóként élheted az életed!
0: Ezt a szart, ezt
1: is.
0: Ezt komolyan mondom, ezt a szart, ez miért kizol ez?
1: Egy csomó mindent megtudtunk saját magunkról, és most már látjuk az irányt a milliárdok felé. Hogy ő például...
0: Én így fogok kikötni egyébként.
4: Jóga oktatóként?
0: Nem jóga oktatóként. Én csinálok egy elvonulás központot.
1: Elvonulós központ, jóga oktató.
4: Én majd a minilovakat fogom hozni neked.
0: Rajta vagyok, hozhatod a lovakat. Ez egy elvonuló központ lesz, már teszem bele a térbe, már vizualizálom, már csinálom. Egy-két év. Nálam ott elvonulások
4: olyan,
0: lesznek.
4: Ahova Hankó Balázs is elvonul?
0: Több szabadtéri séta lesz benne. Többször fogjuk látni a napot, ha értitek, mire gondolok. Több lesz a jó levegő. És valahol a Börzsönyben, vagy az Őrségben csinálok egy ilyen elvonuló központot. Na. Lehet oda jönni, meditálni, jogázni, fejlődni, meghaladni, terápiázni.
1: A válaszok 70%-át a Balázs adta. Mi jött ki? Jóga oktató.
0: Én ezt már
1: mi
0: teremtem.
1: Akar lenni?
0: Már rajta vagyok.
1: Rekreációs
0: központ. Hozhatod a lovaidat, hozhatod a csetreszeidet, a bográcsaidat, főzhetsz, hozzal a lovaidat, nyugodtan összeszarhatják ott az istálót, a kis törpelovaid.
4: De hogy jutottunk-e idáig? Onnan indultunk, hogy a Balatonnak akarsz nyitni egy kocsmát, aminek kettő darab széke van, és te fogsz bemeállni.
1: Nem akar nyitni kocsmát, hogy kocsmában akarsz ülni.
0: Milyen rossz energia alkoholt árulni? Dehogy akarok egy kocsmát nyitni?
1: Semmi rossz energia nincs benne.
4: Azt mondtad, hogy lesz egy ilyen cseh. Hát tavaly ugye még alkoholista volt egy állat.
0: Jó, tudod, hogy a mániás szakaszomban valószínűleg megint éppen valahol nagyon fönn voltam, akkor mindig kocsmát akarok nyitni. Ha lent vagyok, akkor elvonulós.
4: Ez a kettő van.
0: Júrtákat építek, és lesz majd mindenféle légzésterápia.
4: Szexjúrtái.
0: 8-an jelentették föl Sebestyén Balázs testi zaklatás miatt az Őrségben. És ott vagyok ilyen nagyon nagy szakállal, 60 évesen, tudod, és kiderül, hogy molesztálom a vendég.
4: Addig már legyenek az első visszajelzések. Különben nagyon jó az a jurta, csak nagyon furcsán érzem magam.
0: Te ez a Balázs, oda jött valami fura mellkasi légzés gyakoroltunk, aztán megpulykázott, érted? Pedig hát nem számítottam
4: erre. Hetek óta a hasi krízis.
0: Érted ez a Balázs, ez már, és ott lennék ilyen nagyon nagy szakában, már minden mindegy, tudod, minden meg van, már semmi nem érdekel.
4: Én úgy kézem, hogy van rajta, és nincs rajta semmi.
0: Tökéletes.
4: Egy szomközépigérő póló, tudod, az egy kicsit szakadt, kicsit érzi, és akkor nyomulgat.
0: Igen, tartom az előadást, nagy szakál, nagy haj, nagyon megtérünk, nagyon megvilágosodunk, nagyon megy mindenki mindenkire.
1: És elérkezik a pillanat, amikor így szólítod őket, hogy híveim,
0: és alapítok egy szektát.
4: Nem, valami azt nem híveidnek fogja, hanem ilyen aranydorongom.
0: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na, figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz akkor, ez. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
4: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
0: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
1: Hova biztos?
0: Jöttök majd.
4: Fintál, nem hangtál.
0: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
1: Madácsból idáig jutni?
0: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
4: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
0: Lesz.
1: Csak én főzni fogok benne.
4: Az a bográcsos, tudod, abban. Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
1: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
0: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de nem a kertűzette gyökért.
4: A dísztelésnek az a lényege.
0: Hey, hülye vagy, Nepálba hozattam ez a hangtál.
4: 56 történjen.
0: Ez egy ötmázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
4: akartam
0: a szalonnát.
4: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Hát lassan elbúcsúzunk. Jó hétvégét kívánva. Konténernyitás egy hét múlva.
1: És jövő héten még van kulcs, hétvégén egy újabb ajándék, nem kis ajándék, nagy ajándék. Pénteken gurultok, nyitunk, örülünk.
0: Gurulunk, egy hét múlva ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor már gurultunk. Ilyenkor valaki már milliómos, ölelgeti az Eszter, tácsi-tácsi barakja.
4: Yes,
0: gurult.
1: Mi ezt messziről nézzük,
0: és nagyon nevetünk. Recept nincs most, recept?
1: Nincsen, most, mert lusta voltam, nem érdemlitek meg.
0: Ez a beszéd.
1: Majd kiteszek valamit, jó?
0: Jól van. Jó. Akkor irány motorozni?
1: Akkor mehetünk motorozni, mert az meg mindig jó.
0: Elmegyünk egy kis motoros túrára.
1: De itt vagyunk, ne izguljatok.
0: Igen.
1: Nem kell odaírni a képek alá, hogy usz mi bű.
0: Igen, ott megint motoroztok, B-motoroztok.
4: Pontosan tudjátok, hogy a ti pénzetek bű
0: irányokat azért mondhatunk, merre lesz a túra?
1: Éjszakra, persze, induljatok el, még éjszakra. Megyünk délre. Nem délre megyünk, délre.
0: Balkánvidék,
1: jó idő, csevapok, egy ital.
0: Gyerekek, indulunk motorozni. Hadd bugjanak a motorok.
4: Én addig pedig itthon várlak benneteket haza.
1: Tudod, hozunk ajándékot, hát mindig szoktunk.
4: Hozzátok az ajándékot, ne
0: felejtsd, hogy hamis ajándéknál jobb az őszintén semmi. Úgyhogy erre készüljetek hétfőn. Puszi gyerekek, jó hétvégét mindenkinek, hétfőn érkezünk. Sziasztok, ciao.

0: Fiesta Beckham.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer,

sorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Norvég minőség a forgalmazótól.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
5: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
10: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
11: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Megérkeztem, és nem hiszem el, ezen mosolygok. Meg sem szólaltam, és mind a 10 vonalunk csörög. Na nyomjunk rá az egyikre random. Hello?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Azt a mindenit. Hát aki gyors, az gyors. Fú, itt kered vágod a szlogent, szeretnél játszani.
1: Igen.
0: Aha, de még nem indítottam játékot. Nem is volt rá lehetőségem, most beszélek a mai nap folyamán először.
1: Akkor jó.
0: Mi van egy másik vonalunkon? Halló?
2: Jó napot, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Te is nagyon gyors vagy még, de figyelj, figyelj, hamarosan lesz itt játék.
2: Jó, köszönöm szépen, szép napot, szervusz, szia.
0: És tudnék még újabb hallgatókat adásba kapcsolni, de hát akkor nem lenne zene. Az pedig nagyon sok lesz a mai nap folyamán itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük most szólnék, hogy aki játszani szeretne, az most kapjon a telefonja után. A Rádió egy konténer ajándékait mindenki szeretné megszerezni. Az 1 millió forint értékű szerszámgép csomagot, a nyaralást, az autót, a konyhát, az okos tévét, a klímát beszereléssel, a folt és gőz tisztítót. Egy kulcsot lehet nyerni, ami lehet, hogy kinyitja a Rádió egy forró drótja 20-as 311-111 a 10. telefonáló nyer.
1: Jó napot kívánok! Csak igazi mai slágerek szólnak Rádió 1.

0: mint nyereményt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Ács, aki igazi mai sláger megy, gyors autóval érkeztem azért, hogy valakinek adhassak most egy rádió, egy konténer kulcsot, hölgyeim és uraim. Én Györke Attila vagyok, a kulcsfigura. És a 10. telefonáló fogja most is megnyerni. Háló?
1: Szia, Alex vagyok.
0: Alex!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vezetgetünk?
1: Éppen most álltam meg.
0: De nem azt az autót, ami a rádió egy konténerben van?
1: Nem, szerintem még nem.
0: De majd lehet, hogy azt is fogod.
1: Hát remélem.
0: Mert hogy?
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10-ként értél el!
1: Alex! Szuper!
0: Azt a mindenét! Hát most nagyon sokan irigyelnek téged.
1: Hát nem számítottam rá. Egyébként sokszor próbálkoztam, meglepődtem.
0: Több százezer ember hívja ugyanebben a pillanatban most a rádiót, de te vagy az, aki 10-ként becsusszant. Úgyhogy a rádió egy konténer kulcsa gazdagabb vagy. Jövő hét péntek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, Katta pedig a vonalban.
1: Szia, hallgatlak.
0: Én vagyok, aki figyelek rád, mert hogy szavaznál a Top 500-ba, ugye?
1: Igen. Hát én a Pepasztól szeretnék szavazni.
0: Faruko, Pepas.
1: Igen, az az, igen.
0: Szereted, imádod?
1: Igen, a rádiót is szeretem.
0: De jó, gondolom munka közben hallgatsz, mit csinálsz?
1: Éppen dolgozok, és most fogok beszkennelni egy két papírkát.
0: Szkennelés közben is Rádió 1. Örülök, hogy ott vagyunk veled, szép napot, jó munkát!
1: Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
0: És hogy mi is ez a Rádió 1 Top 500, mire szavazgatnak itt a hallgatók, az éppen ide kapcsolók most minden információt megtudhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer.

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500kukac.rádió1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Belégzés, kilégzés, belégzés.
5: Ugyanilyen egyszerű, de Nátáson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Náta ortüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
6: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil Orspray törődik az orrával.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: time.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kapom fel a telefont, halló!
2: Szia, Évi vagyok. Szeretnék a top 500-ba szavazni.
1: Na, hallgatunk.
2: A Jeruzsálem számra.
1: Jeruzsálem.
2: Nagyon szép szám.
1: Szerintem erre gondolsz.

0: KJ Jeruzsálema. Nagyon jó.
1: Igen, hát, meg lehetne még egyet mondani?
0: Persze.
1: Már hallottam tegnap Pitbull Krisztina Aguilera számát.
0: Feel this moment.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen a szavazatokat!
1: Jó, szép napot neked!
0: Aki sok-sok dalra szeretne szavazni, megteheti például e-mailen top500@radio1.hu, de jöhetnek üzenetek SMS-en, telefonon, Viberen a 2311111-en, vagy a Facebookon, Instán és a TikTokon. Októberben lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát, nem sokára itt lesz a Rádió 1 Top 500!

csak igazi mai sláger megy, és közöttük bármikor szólhatok, hogy indul a játék. Na ez az idő, most el is jött. A Rádió 1 konténer ugye tele van nyereménnyel, hogy mi, elolvashatóak a rádió1.hu-n, de

0: nyereményt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra rá.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Hunyabál szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre is

0: hangszeret a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai slágermegy, és hát azt kell mondjam, nagyon szomorkodott mindenki, akivel az elmúlt percekben beszéltem. 9 hallgató mind azt hitte, hogy nyert. Mindenki szerette volna a kulcsot a rádió egy konténerhez, de nálunk ugye a 10. telefonáló nyerhet, úgyhogy most akinél csörög a rádió egy forró drótja, nagyon markolja meg a telefonját, a 10 vonalunk egyikét most adásba kapcsolom. Halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a konténeres játékra jelentkezni.
0: Csaba! 10-ként értél el! Hát így mondja az, aki 10-ként ér el minket. Kulcsot nyertél a rádió egy konténerhez.
1: A mindenit, te jó, úristen!
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát nagyjából 2 hete, vagy nem is tudom. Hát mindig, amikor ülök a kocsiba, megyek, nyomom itt folyamatosan, és amikor kiadja, hogy várakozó hívás, akkor már csak imádkozom. Egyszer volt ilyen, akkor nem kerültem oda, most meg hát hál' Istennek oda kerültem.
0: Most meg a 10 vonalunkból pont téged kapcsoltalak be.
1: Kézzet, pont tegnap mondta a fiam a kocsi, hogy apa, nyerjél már egy kulcsot ebbe a konténerbe. Abban a fiam rajta vagyok az ügyön, de hát nem könnyű, hát ő boldog lesz ő is.
0: Akkor gyertek mind a ketten el jövő héten Balázsék nagy rádió egy konténer nyitó partiára. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja-e, jó?
1: Ez egyértelmű, hogy az enyém fogja nyitni.
0: Meglátjuk. Majd meglátjuk. Hölgyeim és uraim, ez a játék délután 2 óra után folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és

0: és autózéig.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Séta?
10: Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
12: Indulhatunk.
13: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
14: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
7: Rádió 1!
15: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1 Daily Mix. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Kinél milyen egy jó péntek? Nálunk például olyan, hogy mostantól az ebéd mellé 55 percen keresztül nincs megállás, reklám, hírek vagy felesleges duma.

játékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.

0: embert megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Dana vagyok, és végre van egy kulcsom a Rádió

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Szia, ti is Gabesz vagyok. Én is szeretnék szavazni a top 500-ba, lehet?
0: Az elmúlt 20 év legjobb dalaiból összeállítunk együtt mi Rádió 1-esek egy szuper jó slágerlistát októberben. Hamarosan érkezik a Rádió 1 top 500. Te mire szavazol? Hallgatlak.
1: Leadnék egy olyan voksot, amit korábban folyamatosan hallottam nálatok, de mint hogyha lassan kezdene kilistázódni, pedig egyik nagy kedvencem, Licky Lee, az I Follow Rivers.

0: listán. Öcsém.
1: Ugye, hogy nagyon jó. Nagyon jó zene.
0: Örülök, hogy szavaztál.
1: Nem szeretném, ha elküldni az éterből. Köszönöm szépen, Atis. Legyen szép napod.
0: Hasonló jókat. Jöhetnek még a Top 500 szavazatok. E-mailen top500@radio1.hu, és nem csak egy dalra, sok-sok zenére leadható a Voks. Jöhetnek az SMS-ek, a telefonok, a Viberek 20-as 311-111. A Facebook oldalunkon, Instagramon, TikTokon is lehet üzenni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
5: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
8: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió 1!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és szerintem mindenki elhiszi nekem, ha azt mondom, hogy mind a 10 vonalunk most is sörög, mindenki játszani szeretne, de hát random rányomok a 10 gomb egyikére. Halló!
1: Halló! Szia! Lajos vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon gyors vagy, Lajos, még nem indult játék.
1: Igen? Na, basszus kulcs.
0: Lajosom, ebben az órában nincs játék, de kettő után két zene között szólni fogok.
1: Jó, rendítsek, figyelek.
0: Legyél rajta, okay. Mert mondjuk így is látom, már nagyon rajta vagy a játékon, nagyon vinnéd, nagyon nyernéd.
1: Testileg, lelkileg, mindenhogy.
0: Szlogen tudod?
1: Igen. A rádió egy, és csak igaz, a mai sláger megy.
0: Oj, bicsaklik.
1: Mert?
0: Mondjad?
1: Rádió egy, csak igazi, mai sláger megy.
0: Ja, így jó, oké. Okay. Nem jól mondtad az előbb, volt egy pici bicsaklás, de így másodszorra jó. Úgyhogy amikor tizedik leszel, akkor így mond.
1: Jó, rendítsek.
0: Jó?
1: Ígérem.
0: Oké. Okay. Na, akkor remélem találkozunk a játékban. Csáó.
1: Úgy legyen, köszi, szia.
0: Közben hallgassunk jó kis zenéket.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: szlogenünket. Szia az egyes vonalon, te tudod?
1: Jó napot, István vagyok. Persze, rádió egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Tökéletes. Kettes vonalon, te tudod?
2: Jó napot kívánok. Rádió egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Hibátlan. Nézzük meg, hármas vonal.

0: Szia, Rita vagyok, én játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, te tudod a szlogent?
0: Rádió egy, csak bizitlazi, ma is slágermegy.
1: Uha, még egyszer mond?
0: Rádió egy, csak igazi, ma is slágermegy.
1: Így jó, oké. Jó. Megnyugodtam, tudod te is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
5: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: érkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
1: Sziasztok, Erik vagyok. Megszereztem a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

mai sláger megy, és hát tud-e még szebb és még vidámabb lenni egy péntek délután? Nos igen, rádió egy konténer kulcsal a zsebünkben, ugyebár. Hölgyeim és uraim, ha maradt még a játszós kedvből, akkor mostantól tessék nagyon figyelni, hogy mikor szólok két zene között, mert 2 óra után ez is eljön majd. Sőt, jó zenéket is hozok majd, ilyeneket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
3: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
4: Rise up, eat smart.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.

0: webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia, lehet zenét kérni?
0: Majd este 7-től Juhász Geritől a Kívánság műsorban, jó? De a Rádió 1 Top 500-ba beszavazhatod a kedvenc dalodat, ha van olyan.
1: Van, a Sound of Silence.
0: Miért kapjon voksot ez a dal?
1: Megmondom őszintén azért, mert munkatársam az annyira utálja már, hogy tehát meghallja és kiakad, és én akkor föltolom a hangerőt maxra.
0: És ezért kérted volna a dalt is, hogy idegesítsd a kollégádat.
1: Aha, itt ő mellettem, csak azért. Igen, azért is akartam a zenét kérni.
0: Na, akkor elmondok egy kulisszatitkot. Mi rádiósok semmit nem utálunk jobban annál, mint hogy valaki csak azért kér egy dalt a rádióban, hogy idegesítsen vele embereket.
1: Nem baj. De akkor erre szavazok, erre a zenére.
0: De nem fogom felírni a szavazatod. Nem önérzetességből, vagy valami ilyesmiből. Mi azért állítjuk össze a Rádió egy Top 500-at, és októberben azért játsszuk le, hogy csak olyan dal kerüljön bele, amit a hallgatóink imádnak és szeretnek. Nyugodtan rak be a kollégádnak YouTube-on a kedvenc dalotokat. Hölgyeim és uraim, lehet szavazni a Rádió egy Top 500-ra az elmúlt 20 év

0: 9-én, egy hét múlva, jövő hét pénteken odaállhat majd a többiek mellé, és kiderül, hogy vajon az ő zsebében lapuló kulcs nyitja-e a Rádió 1 konténert. Nagyon izgalmas. Halló, halló!
1: Szia, Marci vagyok, játszani szeretnék.
0: Marci, nagyon-nagyon gyors voltál, első lettél.
1: Legalább beszéltem veled,
0: köszi. Jó, hát eddig még nem sikerült beszélnünk?
1: Nem, úgyhogy már annak is örültem, hogy kicsörög, meg hogy felvettem.
0: Mióta próbálsz játszani?
1: Hát régóta.
0: A játék eleje óta? Jó, hát nagyon-nagyon bízom benne, hogy most már ráéreztél az ízére, hogy mikor és hogyan kell telefonálni, hogy a következő játékban akkor bejutsz, jó?
1: Jó, hívlak még, köszi.
0: Rendben, ciao.
1: Ja.
0: Na, veszem tovább a hívásokat, és nem sokára érkezem vissza a adásba, a 10. telefonálóval. Hajrá, hajrá, sok sikert!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

jó egy Csak igazi mai sláger megy. Ebben a pillanatban kaptam ezt az SMS. Sziasztok! Két napja próbálom elérni ezt a játékot. Lehetetlen. Én ezt feladom. Péter. Kettő nap, hölgyeim és uraim. Péter kettő napja próbálja. Hát valaki négy hete folyamatosan, és nem adja fel. Hát hölgyeim és uraim, akkor ezek szerint egy emberrel kevesebbet kell legyőzni ebben a játékban.

0: listája. Na, ki lesz az? Háló!
1: Szia, Rádió 1, Norbi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Norbi, itt a Rádió 1, és elértél minket Norbikán tizedikén!
1: Yeah! Hey, hey! Ez hihetetlen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Norbi, ezzel megvan a kulcs a Rádió 1 konténerhez!
1: Nagyon örülök, milliószor próbáltam.
0: Milliószor próbálkoztál, hány napja?
1: Hú, ez két hete biztos.
0: Két hete legalább.
1: Két hete? És aha, figyelj ide, én mondok valamit, a Rákóczi Ferinek üzenem, hogy nem csak a nők kitartóak, hanem a férfiak is.
0: Hát ez most mert már be is bizonyítottad.
1: Előtt, igen, tegnap előtt azt mondta, hogy csak a lányok.
0: Hát ez nem. Itt van a bizonyíték. Norbi a férfiak közül a legkitartóbb.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és a következő zenei órát a 2026-os nyár nagy klubkedvencével indítom majd. Olasz Tech House Alex Kenji-vel ezt a dalt, a Bambolét kifejezetten úgy keverte, hogy a klubok hangrendszerein, masszív mélynyomókon a legnagyobbat szóljon a dal. Jaj, de jó lesz meghallgatni a következő óra elején is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Rossi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 1559-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre. Újra jön a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
2: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os kelbimbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sláger megy. Halló!
1: Piatis Andi vagyok.
0: Andi!
1: Mondjál valami jót, mert millió egy hívásom van.
0: Mi a rádió egy szlogenje, Andi?
1: Jaj, hát azt tudom! Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát tudtam, hogy te tudni fogod.
1: Hát ez jó lenne, hogyha tizedik lennék meg pláne.
0: Nagyon

0: Cserébe ezt az újdonságot tudom neked felajánlani. Imádni fogod ezt a dalt. Loi, David Puentes, Golden Summer. És hogyha nagyjából egy ilyen 20 perc múlva vadul elkezdesz majd telefonálni, akkor lehet, hogy bejutsz a játékba, jó?
1: Jó, oké, köszönöm. Szia, imádlak.
0: Puszi, szia.
1: Szia.
0: Természetesen szólni fogok adásban, amikor telefonálni kell. Addig is az új kedvenceink közül. Jöjjön a Golden Summer.
2: Hey Hungary, it's Loi
3: and David Quintus.
2: And this is our new single.

mindig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólaltak.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikust indítok, ami pont olyan jó zene, mint amilyen szuper jó lesz a hétvége időjárása napsütéssel 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 konténer egy kulcsát egy-két zene múlva odaadom valakinek. Tessék hívni, ugyebár mindenki tudja, van egy konténerünk tele nyereménnyel, tartogat még titkot az ajándékokat illetően, de tuti biztos, hogy van benne autó, értékes szerszámgépcsomag, nyaralás, konyhai berendezések, klíma beszereléssel, okos tévé, folt- és gőztisztító készülék,

0: telefonáló nyer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: csak igazi mai sláger megy. Jönnek a hívások ezerrel, de látom, jönnek az SMS-ek, a Viberek is, ahogy az szokott lenni. Sokan írják, hogy egyszerűen ki sem cseng a vonal, annyira elérhetetlenek vagyunk. Sokan kérdezik, hogy hogyan lehet ebbe a játékba bekerülni. Nem egyszerű, nem egyszerű, amikor egy ország hívja ugyanazt az egy telefonszámot, és abból csak egy valaki lehet nyertes, akivel tizedikként beszélek. Háló?
1: Háló, Alpis, Lord, mi vagyok a Sárkány szívesen. Megvan a kétszer-öt.
0: Kétszer-öt?
1: Kétszer-öt.
0: Vág az agya, mint a borotva, az 10.
1: Így, pontosan.
0: Meglett a 10. Norbikám, 10. lettél!
1: Tényleg?
0: Igen!
1: Ez az!
0: Aj, Norbi! Hát hogy csináltad?
1: Hát én csak nyomtam a zöldet.
0: Mindenki azt kérdezi, hogy hogy lehet bekerülni a játékba. A megfejtés, csak nyomni kell a zöldet.
1: Így.
0: Norbi, mi a Rádió egy szlogenje?
1: Rádió egy! Csak igazán egy sláger megy!
0: Azt a még a dobhártyám is kiszakadt. De így kell tolni, Norbi, hát te vagy a 10. Megnyerted a konténerkulcsot, gratulálok!

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágermeccs. 5 órától Pull Meg zené a Juhász Geri mellett. Jön ma is egy 2 órás live mix. Addig Györke Attila a zenék felelőse és az újabb zenei órát Szemfel dalával indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: világ őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válaszza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. 5 órától Juhász Geri, Pulmex és a Rádió 1 Live Mix. Most 8 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infók. Csenge szólt, hogy volt egy baleset az M7-esen. Székesfehérvárnál a Szabadbattyán csomópont után a Budapest felé haladó oldalon lassú. Tecás pedig azt írta, dolgoznak a 81-es főúton Kisbérnél a 43-as kilométer után. Oda és vissza a lassulás van. Torlódás, kell a türelem. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen, 20-as 311-111.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger vagy. Hát mindenki jön, mindenki hív, mindenki szeretne nyerni, és szeretné elvinni a Rádió egy konténer nyereményét. Jövő hét pénteken Balázsék nagy konténernyitó partija jön, úgyhogy a következő héten jó pár kulcsot kiosztunk még a Rádió egy konténerhez. Valaki épp pedig kinyitja majd. Háló!
1: Szia, Boróka vagyok.
0: Boróka?
1: Játszani szeretnék.
0: Egy fiatal Boróka, hány éves?
1: 18.
0: És honnan sikerült becsörögnöd hozzám?
1: Békés Sámsonról.
0: Felhívtál tizedikként, Boróka? Felhívtál tizedikként, Boróka!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot szereztél a Rádió egy konténerhez.
1: Tényleg?
0: Nagyon úgy tűnik.
1: Úristen.
0: Na mit szólsz?
1: Hát nagyon örülünk.
0: Valaki nagyon örül veled.
1: Anyukám.
0: Akinek gratula a szerencsés leányzóhoz. Gyertek el mindketten jövő hét pénteken akkor a Dunaplázához, a nagy konténernyitó partira. Nézzük meg, hogy a ti kulcsotok nyitja el, és ti viszitek el a konténernyi nyereményt.
1: Köszönjük szépen, ott leszünk.
0: Hello, sziasztok! Hölgyeim és uraim, feladni nem szabad, bárkinek összejöhet, mint Borókáéknak is. A következő játék Juhász Gergőnél lesz este a Kívánság műsorban, itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 grammos Kelvinbo csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt. Így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
6: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és lehetne ragozni a hétvége időjárását, de felesleges. Szuper jó időnk lesz a következő két nap is, pont mint ma. Napsütéssel, minimálisan felhőkkel, 25-27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszínűek.

után teljes útzár baleset miatt. Egy másik SMS ugyanonnan. M5-ös 81-es kilométer Budapest irányába útzár van, állunk, mert jött tűzoltó, mentő, rendőr. Budapest felé teljes útzár van. A további hírek jöhetnek Gerinek és Pulmexnek is. Nem sokára 5-től velük tehát Rádió 1 Live Mix.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Juhász Geri és Pulmex a házban. Nem sokára indítják a live mixet. Aztán 7 órától kívánság műsor Gergővel, és további kulcsokat lehet szerezni a Rádió egy konténerhez. Én nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Ciao ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
5: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Miért nem tud már írni a feleséged?
12: A világhírű regény alapján.
13: Egy író szavai legyenek őszinték. És egy kicsit rémisztőek.
14: Őrjítő ez a ház.
12: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
13: Utolsó figyelmeztetés.
12: A mozikban.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
17: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
18: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
19: A stílus ott kezdődik, ahol a megszokott véget ér. Arezzo Design. Fürdőszoba kompromisszumok nélkül.
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
2: Légy te is részese a 19. Nemzeti Vágtának, október 3-án és 4-én Szilvásváradon. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
21: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Pontosan délután 5 óra van, és végre péntek. Hello mindenkinek, 2 órán át mixelünk mellettem a Pulmex a lemezjátszóknál. Az egyetlen magyar lemezlovas, akit a világsztár Martin Garrix követ az Instagramon. Szevasz, Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok! Köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat!
0: Mindent betolunk a következő 2 órában, megyünk a YouTube-on, pár pillanat múlva a TikTokon is elindítjuk az élő közvetítést. Isteni zenék jönnek, bízzátok ránk magatokat, kezdjük el!
1: Reméljük, ez egy tökéletes formápja lesz nektek a péntek délutánnak, estének, úgyhogy kezdjük is el. New Religion, itt a Rádió 1-en velem Pulmex és Juhász Gerivel a Live Mixben.
2: A lemezjátszóknál Pulmex!

0: Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Sziasztok, ég egy autó az M5-ösön Kecskemét felé az Örkényi kihajtónál. Üzeni nekünk kis blöki, és lassú a haladás az M1-esen Budapest felé, Tatától Tatabányáig. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Kutasok az üzenet, sziasztok, ez már a harmadik alkalom, hogy itt van Pulmex a Live Mixben, üzeni a TikTokon, Rami.
1: Jaj, köszönöm szépen a kedves üzenetet, így van nekem ez a harmadik adásom itt a Rádió Live Mixben, és nagyon-nagyon élvezem, és nagyon-nagyon készültem nektek rengeteg jó zenével. Pont egy olyan nap ez szerintem, hogy még a nyarat is kicsit érezzük, de a nyakunkon van az ősz, úgyhogy ezt az átmenetet próbáljuk minél jobb hangulatban átadni nektek.
0: Sziasztok, de jó, hogy ma is Pulmex van. Szeretnék is szavazni rá, a Rádió egy DJ szavazáson írja Noémi. Ez
1: erről van szó.
0: Akárhányszor itt van Pulmex a Rádió egy Live Mixben délutánunként, mindig elkezdtek rá szavazni a DJ szavazáson, ami még
1: igen, és erre szoktam mondani, hogy ha persze

0: Robin Schulz és a Better Times. Pénteken délután a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában mellettem Pulmex a lemezjátszai mögött. Rengeteg az üzenet minden felületen. Pulmex téged is szédítget a Geri a szűrt vízzel? Ne higgy neki, írja valaki.
1: Így van, már a másik adag szűrt víz kapom, és nagyon-nagyon jól esik.

0: logomra gondol, amit így a online nézők is láthatnak, a felhallgatóban amúgy rajta van, így a logomban van benne, és akkor van egy ilyen kis, a Mighty név, a névben is, aha, benne van, és akkor így külön ki van szedve, és akkor ez ilyen krimis brandemnek az ismertetője.
1: Ezt most láthatjátok is az élő közvetítésünkön, a TikTokon, meg a YouTube csatornánkon is. Beszavazta a remixedet, ezzel mire gondol ez a Rádió egy Top 500, vagy ez valami más?
0: Szerintem Rádió egy Top 500-ra gondol, és képzétek el, hogy nemrég jelent meg a legújabb feldolgozásom, amit Kelvin Harris és Alesso fantasztikus közösségből az Under Control-val készítettem, és óriásit mentünk vele egy TikTokon is, és YouTube-on is tarolt. 5 napja jelent meg, és nagyjából 25 ezer megtekintése, majd napi 5 ezeren meghallgatjátok, ami nekem nagyon megtisztelő, úgyhogy ezt hozni fogom a következő órában, hogy ezért is érdemes maradni velünk.

0: ahogy, tovább.
1: Ahogy Geri mondta, minden rajtatok múlik, kedves rádió egyes hallgatók, és akkor így én meg nem voltam annyiszor itt a Limexben, lehet sok embernek ismerős a hangom, vagy nem is tudjátok az arcomat, meg ilyenek, de viszont a zenémet azt tudom mutatni egy éteren keresztül, és jön egy saját feldolgozás, ami egy 2003-as klasszik, Szentkeszül a címe, hallgassátok szeretettel, és írjátok meg nekünk hozzászólásban, kommentben, hogy tetszik.

0: Swedish House Mafia és Licky Lee, micsoda párosítás, Happiness is so sad, a Rádió Egyen, a Rádió Egy live mixben, ami két órás, és még csak a felénél járunk, beletem Pulmex a lemezjátszói mögött, nagyon kellenek az ilyen zenék így péntek kora estére.
1: Abszolút egyetértek veled, szerintem ezek tényleg meghozzák az igazi, mai slágeres hangulatot itt a Rádió Egy live mixben, és remélem, hogy tetszett az elmúlt 50 perc itt

0: Köszönöm szépen, még a szavazás nem megy, viszont akkor lehet tartalékolni, ugyanis én a Lime News-ben először vagyok, hogy gyűjtöm innen is majd a szavazatokat a hamarosan induló rádió szavazásnál. Igen. Számítok rátok.
1: Ez óriási, még nem indult el a rádió DJ szavazás, de Pulmexre mindig szavaztok, amikor itt van délután. Imádom. 0-20-3-111-111, az az SMS és Viber számunk. Hidratációs szünet következik, ízunk egy csomó szűrt vizet Pulmexel. Péntek van, szerintem nagyon sokan már nem csak szűrt vizet isznak, óvatosan, mértéktartóan, körültekintően.
0: Jó, így van, így van, egy szép, kellemes péntek napot kell csinálni mindenkinek, és jövünk vissza ugyanilyen nagy lendülettel.
1: Pontosan, itt vagyunk újra a Pulmexel, élőben mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, ami

még a rádió egy konténer. Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optik Körben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optik Körd üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna Premium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
12: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
13: Rise up, eat smart.
14: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
15: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
16: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
17: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
18: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
19: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
20: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
21: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: A
0: könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
1: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
0: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
22: A harc, hát legyen harc!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
23: Hogy tán az időt?
0: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
24: Hunyavel szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
24: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
25: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
26: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
27: Reklámot hallottak.
28: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Reklám.
29: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
30: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
31: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Auchan appban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
32: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: Hosszabb termelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel. 2028-as átadással azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. budapestgarden.com.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.

0: téged péntek, és szeretünk titeket is nagyon, drága rádió egy hallgatók, és tudjuk, hogy ti pedig Coolmax-et szeretitek nagyon. Ő mixel még egy órán át. Szevasz, Coolmax, még egyszer.
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves rádió egyes hallgatókat.
0: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, a TikTok csatornánkon, SMS és Viber számunk 0623111111, és ne felejtjétek, a konténeres játékunk is megy tovább, két kulcsot még szerezhettek tőlem, majd a következő órában a rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között indul a második.
1: És azt se felejtsétek el, hogy velem 3 órát is lehettek itt a rádió, és este is jövök majd, úgyhogy Sleep Tonight kifejezés nagyon-nagyon jó lesz.

0: jönnek. Két baleset is van az M5-ös autópályán, mindkettő Budapest felé, az egyik a 67-es kilométernél a Lajos Mizser csomópont után, a másik pedig néhány perce történt a Kecskemét észak csomóponthoz közel, a 71-es kilométernél. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, nagyon szeretem ezt a műsort, éjjel-nappal Rádió 1, puszi mindenkinek, hajrá, Pulmex, kellemes hétvégét írja valaki, nagyon szépen köszönjük!
1: Köszönjük szépen, ez minket nagyon-nagyon feltett, hogy várjuk az ilyen kedves további üzeneteket is.
0: Rami írja a TikTokon, ha most 110% felett vagyunk, akkor este 220% felett leszünk. Jogos a kérdés, ha válasz,
1: jogos,
0: igen?
1: Jogos.
0: Mert hogy Pulmex jön majd este is. Így van, a World is My Radio Show-ban Lotfi Begi után 11 és éjfél között, úgyhogy Pulmexet jól megdolgoztatjuk. Imádni fogjátok a következő zenét.
1: Így van, képzeljétek el, hogy van egy olyan zene, ami nagyon inspirált a kezetektől fogva. Ez nem más, mint Calvin Harris és Alesso közöse, az Under Control. És 2014 zenéről beszélünk, és 2026-ban éreztem, hogy ezt fel kell dolgozzam valahogy, és nyár előtt, még ilyen májusban megálmodtam az ötletet, elkezdtem stúdiózni, és teljes mértékben megszületett ez, amit most jelentettem meg az előző héten, és először hozom itt a Rádió 1 Live Mixben is, hogy kellemes hallgatózás továbbra is. Jön az Under Control remixem, itt a Rádió 1 Live Mixben.

0: Tök és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1 és a Rádió 1 Live. Mix mellettem Pulmex a lemezjátszói mögött 2 órán át élőben, és marad a gyönyörű késő nyári idő a hétvégén is. Meg lesz a plusz 26-27 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó Isten, gyere le az égből, most nincs bírás veletek, srácok. Nagyon jó a műsor, imádás, puszi, Trixi.
2: Ja, köszönjük szépen ezt a kedves üzenetet. Nagyon örülök neki, és remélem átjön ez

0: nagyon jó a műsor, további sok sikert kívánok neked, Dulci mama, ő a te nagyid. Édesem, csokolom, én vele találkoztam, és annyira cuki, hogy hihetetlen.
1: Igen, felhívtam még adás előtt, nagyon szeret minket hallgatni, hogy leszek ma, ezek szerint hallgat, úgyhogy szia mama, köszöntelek én is az éterben.
0: Integető mind a ketten, jó egészséget kívánunk. Nektek is, drága Rádió egy hallgatók, itt a hétvéget is ölelgessétek meg a szülőket, nagyszülőket, hogyha még élnek. Hydration break következik, megint tartunk egy kis hidratációs szünetet, aztán itt vagyunk még szűk fél órán át élőben, jó?
1: Gyertek velünk!
0: Maradjatok, jövünk vissza, Pulmex-el élőben mindjárt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
4: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
3: Tom Cruise főszereplésével.
4: Kidolgozom a sztorit.
3: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
4: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
3: Tigör.
4: Ez jól esik, igaz?
3: A mozikban.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért.
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Termékek széles választékával rendelkezünk, és most 30-60% kedvezményt kínálunk számos törölköző. 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre, és 30-60% kedvezményt számos díszpárnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
12: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszele cheddarral, friss zöldségekkel, és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Így szólítod őket, hogy híveim!
15: Híveim, és nem, alapítok egy szektát.
16: Nem, nem, ez nem híveidne fog én, hanem ilyen aranydorongom. Meg,
15: igen, kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na, figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó én lesz akkor, ez? Nem. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
16: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
15: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
14: A hova biztos?
15: Jöttök majd.
16: Nem hangtál.
15: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
14: Madácsból idáig jutni?
15: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
16: De amúgy lesz ilyen, ez is ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
15: Lesz.
14: Csak én főzni fogok benne.
16: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
14: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
15: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de nem akár tüzett egy gyökért.
16: A dísztelésnek az a lényege.
15: Hey, hülye vagy, Nepálba hozottam.
16: 56 hercen történjen.
15: Ez egy 5 pázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, mert gyújtja be, hogy megfűsse rajta
16: akartam
15: a szalonnát.
16: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
14: Meg lenné, hidd el.
15: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
16: Hát,
15: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegbe. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
17: Eszter,
15: hozza a lovakat.
17: És?
15: Hát ott lesz.
17: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1. Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

pillanat, új zene tőle a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix. Továbbra is két órában, mellettem Pulmex élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Geri és Pulmex, mit főztök majd a hétvégén, kérdezi tőlünk a TikTokon Tomcsika. Képzeljétek el, az én kiskutyám.

0: ebben a két órában.
1: Én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, és nagyon feltöltött, hogy újra a Live Mix-ben lehetek, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk itt is újra.
0: Mindenféleképpen így lesz, mi pedig találkozunk még egyszer ma a World Is My Radio Show-ban 11-től. Ma téged nagyon komolyan megdolgoztatunk.
1: Tényleg. Az biztos. Én most már ki maxolom az összes órát, amit csak itt lehetek a rádióban. Ugye két órát voltunk most itt közösen, illetve este érkezek majd a World Is My Radio Show-ban 11-től éjfélig. Ott meg egy kicsit nagyobb tempóval.
0: Helyes, Pulmex, akkor mi este 11-kor innen folytatjuk. Jó pihenést addig, és meg jó fellépéseket a hétvégére.
1: Köszönöm, este találkozunk Budapesten. Jó pihenés nektek.
0: Maradjatok, Hype-aton jön mindjárt, és az Out My Head. Ezzel kezdjük ma a Rádió 1 kívánság műsort. Két játék is lesz kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Stand up, mix up, ketchup, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a Fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.

0: Plus-ra és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyske ruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Itt vannak a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
9: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
10: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
11: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
12: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most

0: ez a következő egy óra. Miklós, ma az első telefonáló, mit kérsz?
1: Regál Lilitek az új számát.
0: Ami ugye a Hilmi, Magyarország jelenlegi második legjátszottabb rádiós dala. Kinek menjen?
1: A nagylányunknak, Reginek, a kisfiúnak, Miklósnak, anyukának, Diának és apukának, Miklósnak.
0: De helyesek vagytok, hol éltek, hová menjen ez a dal?
1: Batonvásárhelyen.

0: péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy egy hét múlva ilyenkor már tudni fogjuk, ki az a szerencsés, aki mindent megnyert, ami csak a Rádió egy konténerben van. Na, ki lehet az újabb kulcs? Halló, halló!
1: Szia, Csaba vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Csaba, kérem a Rádió egy szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik, na így megszerezni egy kulcsot.
1: Kerekek! Jó, hát húristen, ez most annyira váratlanul jött, hogy az egész nap próbálkoztam, de tényleg millió egyszer, 300-400 hívás alkalmanként, és most egyszer csak jövünk haza a gyerekekkel a biciklizésből, és meghallottam, persze minden egyes alkalommal a Rádió egy szól az autóban is, úgyhogy, és ott a gyerekeknek, na most megpróbáljuk, és tessék.
0: És milyen jól tette, tiéd az újabb kulcs a Rádió egy konténeréhez, amelyben ugye van elektromos autó, családi utazás, elektromos szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, egy csomó konyhai gép, és hamar jönnek még újabb ajándékok is.
1: Úristen, jaj, vélhetetlen most a boldogságunk.
0: Nektek is nagyon drukkolok, konténernyitás jövő héten pénteken Balázsékkal, újabb játék pedig ugyanitt a Rádió egy kívánság műsorban nálam néhány perc múlva. Martin Garrix és Ed Sheeran érkezik közben. Ez a Repeat It.

0: Ő lesz egész hétvégén szombaton 27, vasárnap 26 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Marika Loit szeretnék, kinek menjem?
2: Testvéremnek, a hugomnak.
0: Hogy hívják őt?
2: Erzsike. Éjszakai műszakban dolgozik.
0: Mivel foglalkozik pontosan?
2: Én vasgyártásban, szalagmunkámban.
0: És neked mi a munkád?
2: Én egy biztonsági őr vagyok.
0: No, csak egy női

0: szerencsés, aki kaphat egy kulcsot a rádió egy konténeréhez. Indítom az újabb játékot. A 10. telefonáló nyer. Gyerünk a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu. Vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, jövő héten hétfőn új ajándékok kerülnek a Rádió 1 konténerébe. Halló, halló!
1: Halló, szia, Zsolti vagyok, szeretnék egy kulcsot nyerni.
0: Szeva Zsolti, én pedig szeretnék kérni egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Zsolti, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Megvan! Köszi! Nagyon boldog vagyok, és nagyon bízom benne, hogy az enyém lesz. Minden.
0: Hát minden esélyed megvan rá, ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, akkor ez minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Köszönöm, nagyon szuper, nagyon jó.
0: Nagy konténernyitóparti jövő héten, pénteken, reggel Balázsékkal, a játék náluk folytatódik majd hétfőn, itt a Rádió 1. Csak igazi

0: terelgetem a lemezjátszók mögé. Olyan lesz a mai adás, mint egy igazi buli. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Mindenkinek szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szoros Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mac-i éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig az 1 kilós magyar leves zöldség csomagja csak 699 forint, az 500 g-os kelvinbó csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társasjátékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kupon füzetben vagy az Okosan abban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
10: Séta? Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az fsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. fsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
12: Bútort keres. Irány az ország legtöbb enteriőr bemutató eseménye a négy helyszín bútor kiállítás október 2-a és 4-e között. Bútorkiállítás.hu helyszín Eres bútor, hiszen a bútort keres Eres.
13: Készen állsz az őszre?
14: Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
15: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
16: Ma Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Bét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Bét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. Exclusive.

0: DJ-vel és Bárány Attilával.
1: Madame, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosi Trédős, a DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
2: Hello, hello!

0: fogunk fellépni, mint Disco Shit Legends.
1: És hát a Nagy Sátorban lesz, hogy mindig ott szoktunk lenni, mindig van egy nagy koncert, és a nagy koncert után nyílik ugye a táncolóknak a helyiség, és onnantól ez az elmúlt 21 év, most már lassan kimondhatjuk, elektronikus kedvenceit fogjuk pörgetni majd hárman.
2: Adás előtt legény búcsú voltam, adás után leány búcsú leszek, ugyebár holnap pedig egész nap reggeltől egészen vasárnap délig elméletileg a fogadott nővérem esküvőjén. Ezzel a hírrel búcsúzom a hétvégi szórakoztatástól, de jön a Dream of My Life, méghozzá Dukai Reginával és velem Hanvai PG-vel itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Szegi Vecsésről, Csiszér Csongor, Bánkuti Dániel, Fazekas Balázs, Varga Viktor és Palásti Lajos, azaz Pala. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Most pedig már is menjünk tovább Imál Angel egyik lemezével, amelynek a hátterében a Messengers, ez az I'm Alive, ez nem az a dal, amelynek

0: csak igazi mai sláger megdiskusít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Német hétvégém lesz, de nem az Oktoberfest, mert gyerekek, Stuttgartban játszom ma este, méghozzá a Disco Magic klubban, semmilyen bajor zene, tehát no, ezt már Juniornak hagyom, mert ő az, aki olasz buli van, made in Italy, hogyha ibizai buli van, made in Ibiza.
2: Németet nem tudok játszani.
1: Nem, tudod, mit tudsz ne játszani? Nem,
2: Ezt nem tudom, ezt nem

0: Én kiokosodtam Blackjackből valamennyire itt a múlt héten. Nem tudtam, hogy ráfért, hogy van. Igen, ráfért be, nálam a kártyázás azt nem. Egyébként semmilyen szerencsejátékot én igazán nem folytatok. Tényleg? Figyelj, én ezt komolyan mondom, és semmilyen szerencsejátékot nem folytatok, nem szoktam fogadni. Cselabdarúgó mérkőzéseket pedig azokat szeretem, és még talán valamennyire a focihoz is értek. Én semmilyet nem csak, viszont az jutott eszem, hogy festeni festek. Na, azon egész héten állunk.
1: De nem, a te függőséged a pia, csak mondom.
0: Nem. Én nem vagyok ilyen ma.
2: Nekem egyébként annak idején édesem van komoly kártyás volt, és lehet, hogy onnan a szerelem a kártyáinál. Én pókerezni rajongás is szeretek, tényleg szenzációsan feltölt, és hát ugye nagyon komoly stratégiát kell közben alkalmazni, hogy jó legyen az ember, és nagyon-nagyon összetett. Legalább annyira, mint a következő dal, amiben ott van egyébként Prosba, mondhatni az idejévét nagy felfedezetje. Ott van a Sikén, ott van Brian Adams, és még a Swish Disco is. Jön egy átdolgozás a Donkey Wabbol, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: abszolút rajta vagyok ezen, mondj valamit, és jövök a zenehírre.
1: Na, de én nem mondok semmit, én kíváncsi vagyok a zenehírre. Nehogy szólj a ház elé, tudod, hogy nincs zenehírünk, van?
0: Nagyon fontos zenehír, a mai nap folyamán a Universal kiadó gondozásában megjelent Iván Lénzsi, a Gangó Bernadett Balának, a Bad Times-nak a humanizált verzió.

0: majd vasárnap visszatérek, és akkor újra jön a diszkós hit. Szevasztok!
1: Én meg minden DJ Junioros remixemet föltöttem a rajongói oldalamra, úgyhogy onnan elérhető egy ilyen pakba, van benne 18 különböző verzió, úgyhogy szedjétek, plusz a Date by Date is beleraktam a saját dalt is, azt is sokan kértek tőlem, úgyhogy innen szedhetitek, hallgathatjátok.
2: Ameddig a földkereken szolgálok, ez zenélek Hanvai Pizsi voltam, ugye már az elmúlt hétvégén megnyílt a budapesti rezidenciám, ezzel kapcsolatos videók a TikTok csatornámon, meg lehet nézni, hogy hogyan épültünk föl, hogyan nyitottunk, és milyen is volt a nyitóbuli. Tessék csekkolni, én ezzel búcsúzom, szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
2: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
1: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
3: A harc, hát legyen harc!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
4: Hogy tán az időt?
1: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
7: BudapestGarden.com.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Így szólítod őket, hogy
9: híveim, és nem, alapítok egy szektát.
10: Nem, valami azt nem híveidnek fogja, hanem ilyen aranydorongom.
9: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim.
10: Kicsi
9: durbincsaim. Na, figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaid ott elmatatnak hátul. Jó lesz ez. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
10: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
9: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
8: Ahova biztos.
9: Jöttök majd.
10: Fintál, nem mondtál.
9: Mi volt ez? Jaj, hangtálom. Na jó.
8: Madácsból idáig jutni.
9: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt mondjátok, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
10: De amúgy lesz ilyen izéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
9: Lesz.
8: Csak én főzni fogok benne.
10: Az a bográcsos, tudod, abban. No? Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
8: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
9: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de nem akár tüzette gyökért.
10: A dísztelésnek az a lényege.
9: Hülye vagy, Nepálba hozottam. Ez az egy ötbázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
10: akartam
9: a szalonnát.
10: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
8: Meg lenné, hidd el.
9: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
10: Hát,
9: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnán, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegben. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
8: Eszter,
9: hozzá mi? A lovakat.
8: És?
9: Hát ott lesz.
8: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Szokás szerint Lotfi Beg indítja a pénteki különkiadásunkat. Tele lesz extra újdonságokkal ez a következő jó néhány óra. Többek között David Gettától, vagy éppen Calvin Harris-től. Hello Beg, induljunk el!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, az első órát a

0: Szevasz, Begi, még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: Gordó érkezik, aki nemrég még Carnage néven adott ki hasonlóan fantasztikus dalokat, és egyébként Carnage-ként és Gordóként is járt már Magyarországon.
1: Ez azért tök menő, hogy minden második világsztárra, akit éppen itt játszunk és beszélünk róla, tudjuk hozzátenni azt, hogy hát nem is olyan rég Budapesten lépett föl,
0: bizony.
1: Nem is rég itt lépett föl, nem is rég a Rádió Egyen lépett föl, úgyhogy azért innen nézve a dolgot eléggé menő helyen vagyunk, és tényleg világsztárokkal tüzdett nyarat tudhatunk a hátunk mögött, és hát ha már nyár, akkor talán a nyár egyik legnagyobb dalával megyünk tovább, érkezik a Loco Loco, itt a Rádió Egyen, a Verizme.

0: a 80-as évek ikonikus nagy-nagy slágereit, hát akkor ez a következő zene igazi szerelem lesz.
1: Így van, egy mashup-al megyünk tovább, az alapja a Supermode, ami ugye egy feldolgozás még a 80-as években, ahogy te is mondtad, a Tell Me Why című dalnak az újraértelmezése, a kapellában pedig érkezik az In My Mind, itt a Rádió 1-en, a Bödi.

0: halljátok itt a Third Is Mine Radio Show péntek este 4 órában 3 rezidens DJ-vel egészen 11-ig itt mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és nagyon szeretünk nektek leporolni régebbi nagy-nagy slágereket. Weekend érkezik most, és a Can't Feel My Face 2015-ben jelent meg, szinte hihetetlen, de 11 éves már ez a dal.
1: Nagyon-nagyon telik az idő, és hát kár, hogy róla nem tudjuk elmondani azt, hogy nemrég Magyarországon járt, mert hogy ő is európai turnén van, és csak kapkodtam a fejemet, és néztem a videókat, hogy milyen elképesztő sóval kápráztatta el azokat, akik eljutottak egy koncertjére. Mi várjuk őt.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat, itt a dal, amire 10 hosszú évet várt az egész világ. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Lotfi Begével mind a ketten maradunk a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Mocskosi!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc

Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Finelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
3: BudapestGarden.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Így szólítod őket, hogy
5: híveim, és alapítok egy szektát.
6: Nem, valami azt nem híveim, nem fogja, hanem ilyen aranydorongom.
5: Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi aranydurbincsaim. Kicsi durbincsaim. Na, figyeljetek ide. Te neked ott hátul a kis patás lovaidot elmatatnak hátul. Jó lesz ez. Én ezt látom, én ezt már rakom bele.
6: Én akkor már tanúvédelmi programban leszek.
5: Jöttök ti majd hozzám még hangtálazni.
4: Ahova biztos.
5: Jöttök majd.
6: Nem hangtál.
5: Mi volt ez? Jaj, hangnálam. Na jó.
4: Madácsból idáig jutni.
5: Most még kirevettek. 3 évvel jöttük, és azt jelentek, ezt így összeraktad, és ott lesz. Ott lesz.
6: De amúgy lesz ilyen zéd is, ilyen nagy hangtál, az a, tudod, az a bogrács.
5: Lesz.
4: Csak én főzni fogok benne.
6: Az a bográcsos, tudod, abban. Az lesz, majd megérkezünk, és Feri ott fog térdelni a hangtál mellett, rakja bele a hagymát.
4: Te meg üvöltesz, hogy milyen vagy?
5: Te mit csinálsz? Az egy tibeti hangtál, de nem akár tüzette gyökért.
6: A dísztelésnek az a lényege.
5: Hülye vagy, Nepálba hozottam. Ez
6: az
5: egy ötmázsás hangtál Nepálból. Normális, hogy ő meg már rakja alá a fát, meg gyújtja be, hogy megfűsse rajta
6: akartam
5: a szalonnát.
6: Akartam is mondani neked, hogy egy kicsit bezsíroztam, mert nem volt az igaz.
4: Meg lenné, hidd el.
5: Úristen. Na jó, ezt látom. Tehát, és akkor a jóga oktató, az ez jött ki. Úgyhogy nem vagyunk rosszak.
6: Hát,
5: tessék, számodra az lenne igazán motiváló, közvetlenül látnád, mit ad másoknak a munkát. Szívesen foglalkozál emberekkel, a saját órarendet szerint egy hozzád illő közegben. Hát ez én vagyok. Hát ott vagyunk.
4: Eszter,
5: hozzá mi? A lovakat.
4: És?
5: Hát ott lesz.
4: Van 6 milli lovad? Mit csinálunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a radio1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: Rozi ma is láger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél.
1: Felkészültél.
3: Végy egy nagy levegőt.

0: Party. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine.
1: Hello mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Mellette még egy órán át Lotfi Begi a lemezjátszóim mögött. Mivel kezdődik ma a második kör?
2: Egy könnyű

0: a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Ilyenkor péntekenként 4 órában megyünk, 11-ig Lofi Begi, 11-től Pool Max, éjfél után pedig a Stadium Max a lemezjátszói mögött, és egy igazi extra különlegesség érkezik, a hangzása tiszta Ibiza.
1: De jó, hogy ezt mondod, nekem is erről a dalról az jut eszembe, hogy naplemente, homokos tengerpart és őrült éjszakák, őrült bulik egymás hegyén hátán. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: közepetti rész, most már lehet úgy is jegyeket venni, hogy a színpadon állsz. Ezek a videók bejárták a social media felületeit, és hát a szép hölgyek mellett szakmabeli kollégák és DJ-k is ott topzottak. És hogy kell mondani? Hüzsel?
1: Igen, francia nyelvterületen hüzsel, angolul pedig hugel.
0: Én pedig hozom nektek a Bam Bam című felvételt itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: 2026 nyaráról, ez volt a Lividol a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és együtt hangolódunk a hétvégére, mellettem egészen 11-ig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és akkor megint jön egy kis ibizai hangzásvilág.
1: Így van, egy meghatározó dance klasszikussal megyünk tovább, Marshall Jefferson, a 4/4-ek és a House egyik koronázatlan királya. Jön tőle a Move Your Body, itt a Rádió Egyen, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: Meg innentől tehát Pulmex a lemezjátszói mögött 110% felett leszünk mostantól minden értelemben. Szevasz, Pulmex!
1: Hello, sziasztok, Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit ma este is.
0: Tiéd a következő egy óránk, induljunk el.
1: 2026 egyik legnagyobb nyári slágerére indítom itt a sort. Gordo Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: hétvégét Pulmex a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Számomra hihetetlen az, hogy már itt van az ősz, viszont még mindig ezt a nyári feelinget nagyon-nagyon élem, és a Szentkeszőz feldolgozásomat nagyon-nagyon szeretétek itt a nyári turné során, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

Gergelytől szokott zenélni, ugyanebben a sávban, mint én, és nagyon-nagyon felnézek rá, mert amit ő letett az asztalra, meg amit lefog szerintem, az nagyon-nagyon példaértékű, és nem sokan tudják szerintem, hogy van ilyen rádiós kis zenéje is, ugye ő az, aki megalkotta a Bajanát, ami elég húzós, elég klubsláger, és ugye tavaly évben tarolt minden zenei platformon, viszont van tőle egy ilyen One Night, amit a Dubs-zal készített, úgyhogy ezt hoztam folytatásként.

műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél.
1: Felkészültél.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj.

0: Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A műsort már is egy vadonatúj megjelenéssel kezdjük, amit The Anahit-tel készítettünk közösen, a dal címe pedig Dangerous Cuisine. Utána Who Else-szel megyünk tovább, és jön a Voltage, majd West End-del folytatjuk, és

Még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Tucsomóval közös dalunk szólt az előbb Take It Higher címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Velkertől a Make Me Sweat, utána pedig Don't Blink-el folytatjuk, és jön.

eddig minket, és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile. Egy saját felvételt törgettünk az előbb Vibrite címmel, most pedig Dennis Koyó újdonsága következik, a Move Your Body, majd Magnussal folytatjuk.

Disco és Chris Avangard közös szólt az előbb Move címmel, most pedig Mestóval folytatjuk, és jön a Freak, utána P. Jones-szal és Sam Martinnal közös dalunk érkezik a Last Apples, majd végül a műsor D.O.D. és Armand van Helden újdonságával zárjuk, a Twice is Nice-szal. Maradjatok velünk!

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Birdies Man után is ilyen nagy lendülettel, ilyen nagy kedvencekkel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ex and Sarah Michelle Miller, Don't Leave a folytatás, aki pedig üzen a számunk

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely ő pedig Lost Frequencies, akinek az egyik hobbija, hogy kirádó más zenei műfajokba és sokszor álnéven, de készít teljesen eltérő hangzású sikeres dalokat, például van több drum and bass sláger is, ami hozzá kötődik. Ez viszont az aktuális kedvencünk itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Lost Frequencies-től a Live It All a Rádió 1-en.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy köszön pedig Lóijön, akinek van egy szokása, amit mindig fellépések előtt csinál. Egy palacba berak egy cibószálat, és elkezd buborékokat fújni. Azt mondja, hogy ez úgy masszírozza a hangszálait, hogy utána jobban tud énekelni. Hát szóval, ha valahol egy backstage-ben ezt látjuk, akkor ne lepődjünk meg, ez általános szokása fellépések előtt. Az igazi mai slágere pedig most itt a Rádió 1-en. Lóij, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

a Follow the Flow-tól is jöhet a szavazat, vagy erre a Lucas Graham és a Seven Years a folytatásban is, ahol lehet szavazni 0620 311 111 SMS telefon Viber top 500 kukac radio1.hu e-mailben, vagy bármely social oldalunkon. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!